0: óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta világ a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR-kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél, 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Szigül Barnabás, Szép Laki Emma és Teobald Timi. Furcsa alakzatokat találtak a Marson. Számos olyan rejtély van a Marssal kapcsolatban, aminek megválaszolása még várat magára.
1: Kérdés például, hogy volt-e valaha élet a bolygón, illetve hogy vannak-e rejtett tavak a sarkoknál. Most pedig egy újabb rejtéllyel szembesültek a szakemberek. A NASA egyik legfontosabb marsi eszköze, a Mars Reconnaissance Orbiter nevű űrszonda, a Mars északi részén az Arabia Terra régiónál készített felvételeket, amiken azt látni, hogy az ott lévő kráterekben furcsa eloszlású lerakódásokat találni.
2: Ezeken a lerakódásokon vízszintes alakzatokat látni, amelyek lehetnek lerakódások és teraszok is. Az igazi különlegességük azonban az, hogy ezek csak a legalább 600 méter átmérőjű kráterekben jelennek meg, és azoknak is csak a déli részén.
0: A kisebbekben nyoma sincs ilyesminek, írja a CNN. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a kráterek keletkezésükkől 45-60 méteres mélységig hatoltak, ott, ahol a felszín alatti víz húzódik meg. Emiatt keletkezésükkor víz öntötte el őket, ami aztán kialakította ezeket a képződményeket.
1: Hogy ez valóban így van-e, azt egyelőre nem tudni, de volt már arra példa a Marson, hogy a szublimáció, vagyis a szilárd anyag gázzá változása megváltoztatta egy kráter kinézetét, ilyen például a Galle, vagy más néven a Happy Face kráter. Ez a kráter az űrből nézve olyan, mintha egy mosolygó arcot látnánk. A szublimáció azonban ennek az alakját is kikezdte. Többek közt egy furcsa szoborra emlékeztető alakút is.
2: Kép is készült róla, amely a rover missziójának 3474. marsi napja volt. A fotóra a Földön kívüli intelligenciát kutató szervezet, a SETI intézet hívta fel a figyelmet a Twitteren. A szélsőséges időjárású Mars légköre nagyon ritka, de korábban valószínűleg kevésbé mostoha körülmények uralkodtak a vörösbolygón. Nem kizárt, hogy egykor akár élet is volt rajta.
0: A Curiosity, ami a Gale kráter kutatja, már többször is megörökítette különleges kőzeteket. Többek közt egy kapu formájút is. Ezek a felvételek segítik a kutatókat abban, hogy feltárják a formáció kialakulásának körülményeit. Ahogy a SETI írta, a szoborhoz és a kapuhoz hasonló alakzatok úgy keletkezhettek, hogy az egykori üledékes kőzetek repedései feltöltöttek, az anyag egy része pedig erózió által tűhetett el.
3: 97.5 All the time. Táskorá.

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük. Te, nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél. Messze visz, túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a róla.

vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzel. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől.

Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a Sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak. Latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretébe jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. A K-pop egy egyre népszerűbb zenei műfaj. Ma a K-pop igazi képviseit hozzuk el nektek. Mai témánk főszereplői a Blackpink nevű lányegyüttes. A Blackpink dél-koreai lányegyüttes, melyet a YG Entertainment hozott létre. Az együttesnek 4 tagja van, Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa. Pár éves gyakorlók időszak után hivatalosan 2016. augusztus 8-án debütáltak. 2017. januárja óta globális rajongói klubjuk neve a Blackpink elnevezésből származtatott Blink.
1: 2020-ban a Blackpink lett az első K-pop lányegyüttes, amely túllépte az 1,3 milliós album eladási határt. 2016-os debütálása óta az együttes a világ egyik legsikeresebb lánycsapata lett, és olyan rekordokat döntött meg, mint például a legtöbb előfizető a YouTube-on és a legtöbb letöltés a Spotify-on. Ők az első K-pop zenekar, amely fő előadóként lépett színpadra a híres amerikai Coachella fesztiválon. Több nemzetközi zenei díj nyertesei. A csapat globális befolyása folyamatosan növekszik, és mindegyik tag neves luxusmárkák aktív globális nagykövete. A Forbes magazin szerint 2019-ben Dél-Korea a legbefolyásosabb személyiségei voltak.
0: A Blackpinket 2020-ban nevezték ki az ENSZ éghajlatváltozási konferencia szószólóinak, és ebben a témában azóta is erőteljes üzenetet közvetítenek a világ felé. Környezetvédelmi kampányuk elismeréseként 2023. november 22-én a Brit Birodalom rendje tiszteletbeli tagja kitüntetést kapták harmadik Károly királytól.
1: A négy lány több országban végzett válogatás után a YG Entertainment gyakornokai közé került, és a kiadó YouTube fiókjára is töltöttek fel videókat, amelyeken ének, rap és táncbeli tudásukat mutatták be. Ez alatt a kiadó olyan előadóival dolgoztak együtt debütálás előtt, mint a G-Dragon. Eredetileg 9-en voltak, de a vezérigazgató 2 évvel az indulásuk előtt megváltoztatta a tervet, hogy először 4 tagot vezessenek a nyilvánosság elé. A YG Entertainment 2016. június 29-én hozta nyilvánosságra a csapat felállását és nevét.
0: Melyik számokat tartalmazt az első albumuk? Bemutatkozó albumuk 2016. augusztus 8-án jelent meg Square One címmel, amelyen a Pumbaya és a Westland című szám szerepelt. Alig egy nap leforgás alatt a két debütáló szám nem csak a helyi zenei listákat uralta, hanem többek között Hongkongban, Finnországban és Indonéziában is az élre került. Megjelenését követő 2 órán belül a dalokhoz készült videóklipet is összesen több mint 1 millióan nézték meg a YouTube-on. A debütáló dalaik a Billboard World Digital Songs listáján rögtön az első és a második helyre kerültek. Ezzel ők a 3. olyan K-pop csapat, a Psy és a Big Bang után, akik ezt az eredményt elérték, de az elődeiknél sokkal gyorsabban. Első fellépésük augusztus 11-én volt az SBS csatorna műsorában.
1: 2017. június 22-én megjelent első önálló digitális kislemezük, az If It's Your Last címmel. A dalt stílusok közötti keverékként, egy hangzásirányváltásként és az előző dalaikhoz mérten másmilyennek írták le. Egy nappal a megjelenés után a Billboard World Digital Song eladási toplistájának élére került, így ez lett a 3. első helyezett kislemezük a listán. A dalhoz készült zenei videót egy nappal a megjelenése után már 13 millióan nézték meg, 3 hónappal a megjelenése után 2 millió lájkot kapott. Ezzel már 2017-ben megdöntötte a koreai lánycsapatok legkedveltebb zenei videója rekordját. 2023 végén a kedvelések száma már 13 millióra nőtt, a videó nézettsége pedig átlépte az 1,3 milliárdot. A kliphez a YouTube-on több mint 1,5 millióan szóltak hozzá. Az Ez If It's Your Last című daluk a 2017-es YouTube Global Top 25 videója közé került.
0: A tagokat sem szabad elhanyagolni, külön is meg kell őket említeni. Kim Jisoo, színpadi nevén Jisoo, Dél-Koreában, Szulban született 1995. január 3-án. 2011. júliusában gyakornokként csatlakozott a YG Entertainmenthez. 2023. március

0: A UN Me című számát 2022. októberében adta elő először, amikor elkezdték a Born Pink turnéjukat.
1: Rosanna Park, vagy Park Chae-young, színpadnévén Rosé, Új-Zélandon, Aucklandban született 1997. február 11-én. Ausztráliában nevelkedett. Meghallgatások Ausztrália állomásán első helyen végzett, és 2012. májusában csatlakozott a kiadóhoz. 2021. március 12-én debütált szólistaként az R című albumával, ami a Gond és az Undergroundot tartalmazza.
0: Laliza Manobal, színpadi nevén Liza, Tájföldön született 1997. március 27-én. Beszéli az angol, táj, koreai és japán nyelveket. Ő volt az egyetlen, akit 2010-ben a meghallgatások tájföldi állomásán kiválasztottak. 2011. áprilisában lett a tagja a YNG Entertainmentnek, ezzel a kiadó első nem koreai előadójává vált. 2021. szeptemberében szólistaként is debütált a Laliza albumával, amin a Laliza és a Money dalai találhatók meg.
1: Ők voltak a Blackpink, a K-pop egyik legnépszerűbb idol együttese.

0: értél.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Viola Máté, Kuruc Milán és Fónai Dorka. Hogyan élt egy színes bőrű cowboy az amerikai vadnyugaton? A fekete bőrű cowboyok elfeledett története.
2: A kíváncsiak vagyunk, honnan származnak a legendás vadnyugat lóháton vágtázó, pisztolypárbajokat vívó és lasszóval felszerelt hősei, akkor egészen a 19. század első évtizedeibe, az akkor még spanyol, majd mexikai fennhatóság alatt álló Texas felé kell tekintenünk. Az Egyesült Államok déli, rabszolgatartó államaiból ekkor tömeges kivándorlás indult meg,

0: Texas irányába. Egyre több és több fehér marha tulajdonos hajtotta át csordáját a határ másik oldalára, az olcsó földek miatt, valamint azért, hogy ezzel megmeneküljön az odahaza felhalmozott adósságaitól. Habár a mexikai kormányzat elveikben nem ismerte el, sőt tiltotta a rabszolgaság intézményét, az amerikai telepesek rendszeresen magukkal vitték fekete rabszolgáikat is, ezzel biztosítva a munkaerőt újonnan telepített ültetvényeiken. 1825-re Texas lakosságának közel 25%-a rabszolga volt, amely arány 1860-ra már egyharmadnyira nőtt.
1: Ekkorra a rabszolgaság kérdése robbanáspontig feszítette az északi és déli államok viszonyát. Az Egyesült Államokhoz 1845 végén csatlakozó Texas az amerikai polgárháború idején a szakadár déli államok alkotta konföderációhoz csatlakozott. Bár a tényleges hadműveleteket jobbára elkerülték az állam területét, a telepesek nagy része fegyvert fogott és keletre vonult, hogy a déli ügyért harcoljon.
2: A farmerek távoléte idején az addig főként ültetvényeken dolgozó rabszolgákra hárult a feladat, hogy gondoskodjanak az állatállomány igényeiről is. Rövidesen elsajátították a marha tenyésztéshez szükséges képességeket, így például sokan megtanulták, hogy kell betörni a lovakat, hogyan lehet kiszabadítani az iszapos talajba ragadt borjakat, vagy éppen a bozótban fennakadt texasi hosszú szarvú marhákat. Erőfeszítéseik ellenére az egyre súlyosabb munkaerőhiány és megfelelő karámok hiányában a szögesdrót csak a polgárháborút követően terjedt el az Egyesült Államokban, a marhacsordák jelentős része elszabadult és vakon kóborult a prériken.
1: A háborúból hazatérő farmerek számára létfontosságú volt, hogy összegyűjtsék kóborló állataikat. Minthogy azonban az Egyesült Államok alkotmányának 13. kiegészítése végleg eltörölte a rabszolgaság intézményét, az állattartók ekkor már nem számíthattak a feketék nyújtotta ingyen munkaerőre. A háború évei alatt megszerzett szakértelmükre azonban szükségük volt, így rengeteg korábbi rabszolga kapott állást, mint marhapásztor, vagy ahogy a korban nevezték, cowboy. Szolgálataikra a következő évtizedekben tovább dövekedett az igény, ahogy a texasi farmerek kereskedni kezdtek az északra fekvő államokkal. A csordákat hosszú utakon és barátságtalan vidékeken hajtották keresztül, az indián törzsek által folyamatosan zaklatva, ezért különösen fontos volt, hogy azokat fegyverekkel és állatokkal egyaránt jól bánó férfiak kísérjék.
0: A cowboy lét a biztos megélhetés mellett társadalmi felemelkedést is jelenthetett a korábbi rabszolgák és leszármazottaik számára. William Loren Katz, afrikai-amerikai történelemmel foglalkozó kutató szerint a fekete marhapásztoroknak, bár gyakran kellett szembenézniük az őket sújtó rasszizmussal és diszkriminációval, így például útjuk során volt, hogy nem szolgálták ki őket egyes éttermekben, vagy éppen nem kaptak szállást a helyi fogadóban. Magasabb megbecsülésnek örventek, mint a leginkább liftkezelőként és kézbesítőként alkalmazott sorstársaik. A cowboyok közösségein belül pedig a fehérekkel egyenlőnek számítottak.
2: A 19.-20. század fordulójára jelentősen megváltoztak az állattartást befolyásoló gazdasági viszonyok. A vasúthálózat kiépülésével, a szögesdrótkerítés elterjedésével és az indiánok rezervátumokba telepítésével egyre kevesebb munkáskézre volt szükség a marhatenyésztésben. A hagyományos cowboy világnak bealkonyult. Az átmenet különösen kedvezőtlenül érintette a színes bőrűeket, akik csak nehezen tudtak volna földet vásárolni, így kénytelenek voltak alacsonyabb fizetéssel járó munkákat vállalni. Az élelmesebbek azonban felismerték, hogy a vadnyugati világ továbbra is magával ragadja a városi emberek fantáziáját. Így a cowboyok látványos lasszó mutatványai az állattenyésztésből fokozatosan átvándoroltak a szórakoztatóiparba. A 20. század elejéni elinduló rodeo napjainkban is igen népszerű, sőt már a igazi sportággá fejlődött.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Simon Fruzsina. Te tudod, hogy mi a különbség a vega és a vegán között?
1: A vegetáriánusok, vegák, azok az emberek, akik nem esznek húst, még halat sem. A vegánok pedig egyáltalán nem fogyasztanak semmilyen állati eredeti terméket. Például tejet, tejtermékeket, tojást és még mézet sem. Egyszerűen megfogalmazva, a vegánok szigorú vegetáriánusok.
0: Sokak számára ez nem csak egy táplálkozási irányzat, hanem egy világnézet. A fő törekvése, eszméje az, hogy az ember lehetőségeihez mérten minél kevesebb állatnak okozzon szenvedést, és eltörölje az érezni képes állatok árucik státuszát. A legtöbb vegán nem csak a tányérján tagadja meg az állati eredetű termékeket, hanem a szórakozás, ruházkodás és a kozmetikai készítmények terén is.
1: Azok az emberek, akik nem vegánnak vallják magukat, azonban tisztán növényi étrendet követnek, van, hogy esznek mézet, esetleg bőrből készült ruhát is hordanak, mivel nem értenek egyet a vegánok céljaival. Így ők igazából nem csatlakoztak az állatvédelmi, állatjogi mozgalomhoz. Na de akkor miért hagyja el valaki a húst, állati termékeket az étkezéséből, hanem az eszmények miatt? A válasz igencsak egyszerű, hiszen mindenki másokból lesz vegán vagy vegetáriánus.
0: Mindenkinél más a motiváció, van, aki egészsége szempontjából lesz vegetáriánus vagy vegán, van, aki a környezetvédelem miatt, esetleg vallási okokból kifolyólag, vagy állatszeretetből állatvédelem miatt. De lehet csupán az is, hogy valaki undorodik a hústól. Azonban csak azok az emberek mondhatóak igazi vegánoknak, akik minden téren elkerülik az állatok kizsákmányolását.
1: Rengeteg pozitív hatása van a növényi alapú étkezésnek, vagy simán csak a hús elhagyásának. Az emberi szervezetnek is előnyére válhat ez az étkezési forma. A környezetvédelem szempontjából pedig ez az egyik legnagyobb lépés, amit tehetünk, hiszen például az a gabona mennyiség, amennyiből egy sertés fel tudunk hízzalni, akár tízszer annyi embert is ellátna, mint amennyi a sertés húsából jól lakna.
0: Sokakban azonban felmerülhet a kérdés. Ez tényleg egészséges? Rengetegen szkeptikusak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen elterjedt egy tévhit, miszerint azok, akik nem esznek húst, nem jutnak elég fehérjéhez. Ez azonban nem így van. Valóban egy kicsit jobban oda kell figyelni a táplálkozásra, ha vegetáriánusok vagyunk, de ugyanúgy tudunk elegendő növényi fehérjét is bevinni. Például a hüvelyesekből, gombából és más zöldségekből.
1: Néhányan azért nem mernek belevágni a növényi alapú étkezésbe, mert félnek, hogy nem tudnak majd így teljes értékű életet élni, és túl sok örömtől le kell mondaniuk, de manapság már nem kell ettől tartani. Mivel igencsak sok vegán étrendet követő ember van ma már, a kereslet miatt megnőtt a kínálat is. Szinte minden étteremben, boltban van már húsmentes, tejmentes opció. És azoknak, akik vegaként vágynak a hús ízére, különböző húspótló termékek is vannak számukra.
0: Azonban sok ember mégsem tud lemondani a húsról teljesen, hiába ért egyet valamelyik érvel. Így hát nem is csökkentik a napi húsbevitelt, tejtermékfogyasztást. Pedig ha minden ember egy kicsit kevesebb állati eredetű készítményt, húst enne, sokat érne összesen mind a környezetvédelem, mint az állatvédelem szempontjából. És még az egészségünkre is pozitív hatással lesz.
1: Ha valaki a héten nem minden nap eszik húst, vagy mondjuk csak hétfőnként no meat napot tart, már előrébb juttatta egy kicsivel mozgalmakat. Olyan apró változtatásokkal, mint a tejtermékek csökkentése, vagy a normál kozmetikumok helyett vegán, higiéniai termékek vásárlásával nagy dolgokat lehet elérni.
0: Te egyetértesz valamelyik mozgalommal?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fülöp Réka és Soltész Dániel. A modern jégkok itt Kanadában találták fel Montrealban, ahol 1875-ben az első meccset játszották. Ez a sport sok inspirációt gyűjtött az angol és skót gyeplabdából, ami egy olimpiai szám is jelenleg. Az 1880-as években kezdtek megjelenni az amatőrligák és a profiligák 20 évvel később.
1: Maga a Hidrófehérvár a V19-ről. A mérkőzéseket itthon az IFFI-a Bocskai Gábor jégcsarnokban és a Met Arénában játsszák. 1960-ban lett megalapítva az egyesület, de még nem a mai ismert névem. Sok névát keresztelésen mentek át, míg a mostani maradt meg. Kék és fehér színekben pompázik a csapatjuk és drukker közösségük felszerelése. Kabalájuk az ördög, aki az egyes meszt viseli.
0: Szabályok. Testi sértés akkor van, ha erős ütést kap egy játékos a másiktól. Kézzel nem szabad korongot fogni, kivétel akkor van, hogyha megállítják a korongot, és egyből a jégre ejtik. Les akkor van, ha a támadó harmadban előbb van ellenfél, mint korong. Tilos felszabadítás akkor van, ha valaki a korongot messziről ellövi az ellenfél kapuja mögé, anélkül, hogy valaki beleérne. Az akasztás hátráltatásnak számít, és az akasztót kispadra küldik 2 percre. A súlyosabb szabálysértésért hosszabb időre kiállítják akár egész játékra is.
1: IFFI-a Bocskai Gáborról. 1975-ben született Budapesten. Már kiskora óta érdekelte a hoki. Az Alba Volánnál játszott, ma ismert hidroként, mindegyik világbajnokságon megjelent. A karrierje vége felé szívizombetegséggel diagnosztizálták. Évekkel később szívelégtelenségben fiatalkorában hunyt el. Messzámát visszavonultatták, és az egyik székesfehérvári csarnokot róla nevezték el. Csicsónak vagy kis csicsónak beszélték. Csatár volt a hokipályán, sok díjat és elismerést kapott. Női hoki. Az első csapat 1992-ben alakult meg. Több klub is elkezdett működtetni női jégkorongot. Az 1993-as és 1994-es szezontól az MIAS indított 2 csapatot. 1997-ben volt az első játékuk Nagy-Britannia ellen a Budapest csarnokban. 2021. novemberében olimpiai selejtezők közé jutott a magyar női csapat. 2025-ben viszont sajnos nem sikerült kijutniuk a németek miatt.

megszakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papírra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
1: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
2: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfogható tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
0: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc ma is státuszszimbólum lehet, ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
1: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
2: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott könyvek dominanciája. A fiatal olvasók számára különösen fontos a kézzelfogható könyvek jelenléte, hiszen a könyv lapozása, az illusztrációk megtekintése és az olvasás közben kialakuló koncentráció fejleszti az agyi funkciókat. A szülők és a pedagógusok gyakran előnyben részesítik a nyomtatott könyveket, mivel ezek kevésbé vonják el a gyerekek figyelmét más digitális tevékenységektől, mint például játékoktól vagy közösségi médiától.
0: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
1: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben.
2: Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papíralapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk.
3: 97.5 Táska

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Szabó Hunor. Rekordok csodálatos világa. Az emberi határok átlépése. Elhoztunk ma nektek 8 érdekes Guinness rekordot. Első. Az egyik furcsa Guinness rekordot Anthony Victor tartja, aki 18,1 cm hosszú szőrrel vezeti a rekordot. Az érdekesség, hogy mindez a fülén van, ami bizonyára kissé akadályozza őt a hallásban.
1: Második. Az Egyesült Királyságban élő Gary Turnert a rugalmas emberként ismeri a világ. A Guinness rekordok könyvébe bekerült a világ legnyúlékonyabb bőrével. Ez egy ritka és gyógyíthatatlan betegség, amelyet Ehlers-Danlos szindrómának neveznek. Ez a kötőszövetek rendellenessége, amely a bőrt, a szalagokat és a belső szerveket érinti.
0: Harmadik. Jackie Bibi 13 másodpercig tartotta szájában 8 csörgőkígyó farkát. A kígyóember elárulta, hogy a mutatvány titka a mozdulatlanság. Valószínűleg igaza lehet, hiszen ezúttal is megúszta.
1: Negyedik. A leghosszabb köröm. 69 cm. Az amerikai Lee Redmond bal hüvelykujján nőtt. A hölgy 10 ujján a körmök összeadott hossza 907 cm.
0: 5. A Rubik kocka kirakásának világrekordját jelenleg Yuxing Du tartja ezzel a csodálatos 3,47 másodperces idővel. Előtte Felix Zemdegas tartotta 5,636 másodperccel.
1: 6. A legnagyobb párnacsatában 6261-en vettek részt a minnesotai Saint Paul városában 2015. július 21-én.
0: 7. A leghosszabb étlap. Vannak, akinek sokszor borzasztó nehéz eldönteniük egy étteremben, hogy milyen ételt is rendeljenek. Ezek az emberek igazán nagy bajban lettek volna, ha bezárása előtt eljutottak volna a Mofarguru étterembe, ahol egy hatalmas 1810 tételből álló menüsor fogadta volna őket.
1: 8. A legnagyobb rendszámtábla gyűjtemény. Kenyeres Péter és Kenyeres Tamás valószínűleg sosem gondolták, hogy egy olyan ártatlan hobby, mint a rendszámtáblák gyűjtögetése egyszer elhoz számukra egy díjat. A testvérpár 1990 óta űzi ezt a különleges hobbit, 2011-ben pedig 11.345 rendszámtáblával be is kerültek a Guinness rekordok könyvébe.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Római és törökkori leleteket ástak elő Tapolcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert Könyvtár és Múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőrstál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR-kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél. 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban olyan könyveket hoztunk el, amik mindenképpen megérdemelnek egy olvasást.
1: Elsőnként Casey West-től a Távolság relatív című könyvet mutatjuk be. A 17 éves Kaiman Myers úgy tanulmányozza a gazdag embereket, akár egy tudományos kísérletben, és sok évi megfigyelés után biztos benne, hogy csak egy dologra jók, pénzt költeni olyan felesleges holmikra, mint anyukája boltjában árult porcelánbabák. Így, amikor Sanders Pence besélt el a boltba, hogy nagymamájának vegyen egy babát, elég egy pillantás, hogy Kaiman megállapítsa, a fiú eszméletlenül gazdag. Bár a vonzó, és ő az első, aki tényleg felkelti a lány figyelmét, Kaiman elég okos ahhoz, hogy tudja, nincs esélye a fiúnál. Hiszen ha más nem is tanult az anyukája intelmeiből, azt igen, hogy a gazdag emberek figyelmét nehéz felkelteni. Ám Sander ezentúl gyakran megjelenik az üzletben, dacára a lány erőfeszítéseinek, hogy elriassza. Kaiman pedig legnagyobb rémületére élvezni kezdi a fiú társaságát. Tudja, hogy az anyukája nem jöhet rá a dologra, nem fogadná el. Jobban szeretné, ha Kaiman a helyi csóró rocker fiúval lógna. Amikor Sander odafigyelése és kedvessége már éppen meggyőzni a lányt, hogy a gazdagság nem jellemhiba, ráébred, hogy a pénz sokkal nagyobb szerepet játszik a kapcsolatukban. Mit gondolta volna? És hogy Sander nem az egyetlen, akért aggódnia kell.
0: Második ajánlásunk az Anna és a francia csók Stephanie Perkins-től. Anna nagy várakozással tekint végzős évének kezdete elé atlantai középiskolájában, ahol van egy remek munkája, egy hűséges legjobb barátnője és egy alakuló félben lévő, ígéretesnek tűnő kapcsolata. Így aztán eléggé elkeseredik, amiatt, hogy Párizsba kell költöznie egy bentlakásos iskolába, egészen addig, amíg ott nem találkozik Etienne Saint Clair, aki okos, sármos, gyönyörű, szóval tökéletes lenne, ha nem volna foglalt. De a fények városában a vágyak valahogy mindig utat törnek maguknak. Vajon a szerelmes majdnemek éve a hőnállított francia csókkal ér véget? Derítsd ki a könyvből!
1: A következő könyv Mona Avattól az Antilány regény. A könyv története titkos ajándékot rejt, adunk neked vele egy barátnőt. Kicsi zűrös a csaj, az igaz, de nagyon szerethető, mert tényleg mindig őszinte, mert elképesztő szorikba keveredik folyton, és mert olyan viccesen tud ruhát próbálni, ahogy senki más. Ő Lizi, a kövér lány. Aki különben nem is kövér, csak azt hiszi magáról. Ez a Dilie, ahogy dagad, meg hogy biztos nem kell egy fiúnak sem. Ne tudd meg, milyen pasikra hajt, még egy rockzenésszel is összejött. Abból jó nagy gáz lett, majd elmeséli. Lizi olyan, mint te, boldog akar lenni. Talán kicsit megelőz téged, ő már végigcsinálta. Légy vele türelmes, kérlek. Ő azért bukdácsolt ennyit, hogy neked már ne kelljen. Elköveti helyetted a hibáidat. Nevessetek, sírjatok együtt.
0: Utolsó ajánlásunk Holly Byrne Spinster Club című sorozata. A sorozatnak három része van, plusz egy kiegészítő kötet. Az első könyv Normális vagyok címen fut, és Ivy történetét meséli el. Ivy egyetlen dolgot szeretne, normálisnak lenni. Ebben segítségére van az, hogy lassan leáll gyógyszereivel, illetve hogy gimnáziumba megy, ahol végre senki nem úgy ismeri, mint a csaj, aki becsavarodott. Bulizni jár, barátokat szerez, és a szerelmi ügyekkel is megbirkózik. Mindeközben barátnői Amber és Lottie előtt sem bír megnyílni. A második kötet Mennyire nehéz a szerelem címmel Amber nyarát meséli el, akit rég nem látott alkoholista anyukája meghívta felügyelőnek a gyermektáborába, Amerikába. Amber-nek sok nehézsége támad a kint töltött két hónap alatt, például az anyukájával való kapcsolata, az anyukája nem túl kedves párja, valamint a bál király Kyle. De vajon hogy alakul Amber nyara? A sorozat harmadik és a ráadás negyedik kötete Magyarországon sajnos nem jelent meg, de a külföldön jársz és nem okoz gondot neked az angol vagy más idegen nyelv, semmiképp ne hagyd őket a könyvesbolt polcain.
1: És te már olvastad valamelyiket?
0: Én egyébként rengeteget olvastam már ezekből a könyvekből, de a Normális vagyokat ezt mindenféleképpen kiemelném, mivel nekem talán az egyik legtanulságosabb könyv volt, amit valaha is olvastam az életemben, mivel ugye arról szól, hogy a csaj sajnos pánikbeteg, és én nem is gondoltam volna, hogy ez egy ember életére ekkora hatással tud lenni.
1: Igen, én volt, amikor ezt így átéltem például, hogy annyira magamba voltam fordulva, és nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal, és tényleg csak segítséggel tudtam ebből valamennyire kijönni. De ezek a történetek annyira tanulságosak szerintem, hogy tényleg, ha valaki teheti, akkor a Barbie ajánlásával szerintem mindenki olvassa ezt a könyvet.
0: Igen, és egyébként, ahogy én ezt befejeztem, nagyon érdekes volt, mert egyből azt éreztem, hogy ha magamon esetleg tapasztalok majd ilyen jeleket, hogy bármitől is elkezdek parázni, akkor mindenképpen a legelső jelnél fordulok szakemberhez, mert ahogy itt olvastam, nagyon-nagyon nehéz belőle kilábalni.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brics Boglárka. Tudtad, hogy már az ókorban is végeztek plasztikai műtéteket? A kifejezetten kozmetikai célú plasztikai műtétek mára már szinte teljesen hétköznapivá váltak. Azt azonban kevesebben tudják, hogy már az ókorban is végeztek ilyen beavatkozásokat, bár akkor még teljesen más céllal. A ma ismert plasztikai sebészet a világháborúkat követően alakult ki, évszázadokkal az első helyreállító beavatkozások után.
1: A tudományág a nevét a görög plastikos szóból kapta, amely jelentése formálni, vagy valaminek formát adni. Bár a sebészeti tökéletesítés gondolata viszonylag új keletű jelenség, a rekonstrukciós vagy helyreállító plasztikai sebészet már az ókorban ismert volt.
0: A legrégebb, ma ismert eljárások egy ókori egyiptomi orvosi szövegben jelennek meg. Az Edwin Smith papirusz sérülések sebészeti kezeléséről szóló írás egyetlen fennmaradt példánya. Ez a világ legrégebbi sebészeti témájú írása egyben egyike a legrégebbi orvostudományi szakkönyveknek. A hieratikus írással írt papirusz Krisztus előtt 16. század környékén készülhetett.
1: Az írás részletes esettanulmányokat tartalmaz különféle sérülésekről és diagnózisokról, emellett pedig bemutatta, hogyan kezelték az egyiptomiak a sebeket és a csonttöréseket, és azt is, hogyan kell az orrot helyzetbe állítani egy orrsérülés esetén. Az egyiptomiak protéziseket is használtak. Egy ősi múmiánál találtak olyan lábúj protézist, amely segíthette egy nő járását.
0: Indiában találták meg a történészek a szépészeti célú plasztikai műtétek elődjének első leírását. Krisztus előtt 6. században az orvosok már olyan eljárásokat végeztek, amelyek nem különböztek a mai orrplasztikától. Egy indiai orvos leírta a bőrátültetések rendkívül fejlett technikáját is. Az ókori Indiában büntetésből eltávolították az órát annak, aki házasságtörést vagy egyéb törvénybe ütköző cselekményt követett el. Ez a szégyen nyilvános jele volt.
1: Az ókorban azonban nem csak az orrok jutottak főszerephez. Az első ismert ajakhasadék, azaz nyúlszáj operációt a 4. századi kínai orvosok már sikeresen elvégezték. Az ókori Róma sem maradhat ki a sorból, ahol Aulus Cornelius az első században dokumentált egy olyan eljárást, amely során a betegek szeme körüli bőrfelesleget sebészeti úton távolították el. Ezt ma szemhéjfiatalításnak nevezzük.
0: Az ókori világban a betegek az esztétikai vonzerő javítása helyett inkább valami szükséges javulást vártak ezektől a műtétektől. Tekintettel az ezekkel járó fájdalomra és kockázatokra, a lehetőséget a leginkább rászorulókra tartották fent. A beavatkozásokkor bor volt az érzéstelenítő.
1: A fejlődés ezt követően lelassult, és hosszú évszázadokon keresztül szinte ugyanazok az eljárások voltak a megszokottak. A modern csira elmélet fejlődése és az érzéstelenítés 19. századi feltalálása tette lehetővé a plasztikai műtétek olyanná formálását, amelyet manapság is ismerünk. A csira elmélet számos betegség és egészségi probléma jelenleg elfogadott tudományos elmélete.
0: Sok újítás és felfedezés mellett azonban volt egy másik, jóval szomorúbb tényező is, amely felgyorsította a plasztikai sebészet fejlődését, a háború. Az első világháború során az arcsérüléseket szenvedő betegek óriási száma, a fertőzések fejlődésével párosulva, lehetővé tette az orvosok számára, hogy innovatív, új technikákkal kísérletezenek orvoslás közben.
1: A Queen Mary's kórháza volt a világháborúban az egyik első olyan egészségügyi intézmény, ahol bőr, csont és arcrekonstrukciós, valamint új sebvarrási technikák fejlődtek.
2: 97.5 Táskarádió. Make some noise!

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Rengeteg olyan dal készült már az évek során, ami az emberek fejében rögtön egy filmmel kötődik össze,

0: A dal akkor vált igazán népszerűvé, amikor az 1996-os Trainspottingban, majd az 1999-es Harcosok klubjában is hallható volt. Mindkettő a film kultikus lett, és ebben nagyban hozzájárult a Where Is My Mind, főleg úgy, hogy a Harcosok klubja vége egy hatalmas csavarral zárult, és az alatta hallható dal még hidegrázósabbá és emlékezetesebbé teszi az egészet. A Where Is My Mind kiváló alapanyag azoknak a filmeknek, amik a nyugtalanító, depresszív hangulatot akarják megragadni, és amikor az ember először hallja, örökre beleég az emlékezetébe az ikonikus basszus gitárhang, ami a dal hátterében szól.
1: A Hip to Be Square bizonyos szempontból kakukktojás, mivel nem igazán a dal lett híres, hanem a dal kritikája, amit az emberek az amerikai pszichóban a Christian Bale által eljátszott Patrick Bateman-től hallhattak. Ha valaki nem látta a filmet, valószínűleg az interneten elterjedt jelenetet láthatta, amelyben a már említett Patrick Bateman egy esőkabátban, baltával a kézben táncol, erősen euforikus állapotban levő kollégája körül a nappaliban, miközben éppen a Hip to Be Square című dalt lejátszva, hihetetlen lelkesedéssel magyarázza a dal mélyebb jelentését és a dalt kiadó banda történelmét. Egy biztos, eléggé fura, hogy a néző kedvet kaphat a dalhoz, egy pszichopata karakter lelkesedésének hála.
0: Valószínűleg még 100 év múlva is a Born to be Wild fog szólni minden olyan film alatt, amiben menő emberek még menőbb motorokon haladnak valami szép tájjal a háttérben. A szelíd motorosok évtizedekre halhatatlanná tette a Steppenwolf slágerét, ami eleinte lehet, hogy az ellenkultúra, a motorozás és más társadalmilag kevésbé elfogadott életstílusok himnusza volt, de ma már mindenkinek ez a dal jut eszébe, ha meglát egy motoros bandát.
1: Kétségkívül az All Star az egyik leghíresebb olyan dal, amit film tett híressé, és természetesen az a rengeteg mém, amit a dal inspirált. Ez az a dal, ami a Shrek legelején hallható, és ennek hála nagy esélye sokaknak volt ez a dal meghatározó gyerekkorában, de természetesen a felnőttek is előszeretettel hallgatják ezt a kortalan slágert.
0: Manapság a filmek előszeretettel használják a 60-as évek dallamait is. Erre ékes példa a Batman legnagyobb ellenségét bemutató Joker film, melynek végén hallható Frank Sinatra That's Life című dala. Bár a szövege szomorú, a dal mégis kifejezetten vidám hangulatot áraszt, ami tökéletes választás Joker karakteréhez, mivel a címszereplő hiába mosolyog és nevet folyton, mégis érezhető a benne lévő szomorúság és sötétség.
1: Az eddig bemutatott dalok közül a legfrissebb a OneRepublic I Ain't Worried című slágere, amit a híres banda a világhírű Top Gun film folytatásához írt. Bár kicsit előtt a filmben javarészt 80-as évekbeli hangulatot árasztó számoktól, hamar fűbe mászóvá válik ez a dal, köszönhetően annak, hogy a banda mintha szándékosan azzal a céllal írta volna a dalt, hogy bárki könnyen elfütyülhesse azt.
0: Ha van egy ikonikus dal kedvenc filmedből, írd meg nekünk Facebookon. 97. Táskarádió.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Salfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána a Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poszeidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktis, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellelhető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.
2: 97.5 All the time. Táskor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttesse igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiúgyüttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Az összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tolkot is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismételjen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszinteségét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertén Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Ang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen. 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: 95.5 Táskrádióta is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Ha nincs vakbél, nincs Parkinson-kor sem.
1: A féreg nyúlvány korai eltávolításával csökken a Parkinson-kor kialakulásának kockázata. Állapította meg egy tanulmány. Elképzelhető, hogy az idegpusztulásért felelős fehérje lerakódások ebben az alulbecsült fontosságú nyirokszervben kezdődnek.
0: Több mint 1,5 millió svédországi lakos adatainak epidemiológiai elemzésével amerikai és svéd kutatók megállapították, hogy a féregnyúlvány eltávolítása, köznyelvi néven a vakbélműtét, mintegy 20%-kal csökkenti a Parkinson-kor valószínűségét. Ez az eredmény arra utal, hogy a vakbélhez csatlakozó parányi nyirokszerv valamiképpen hozzájárul az agyi idegsejt pusztulással járó betegség kialakulásához.
1: A szerzők kiemelik, hogy a Parkinson-kor meglehetősen gyakori és egyelőre gyógyíthatatlan neurodegeneratív kor, amely óriási terhet ró az egészségügyre és a költségvetésre egyaránt. Csak az Egyesült Államokban, ahol nagyjából 1 millió ember érintett, évente 14 milliárd dollár nagyságrendű egészségügyi költséget emészt fel a betegek gondozása. És a helyzet csak egyre rosszabb lesz, hiszen becslések szerint a Parkinson-korban szenvedők száma az USA-ban 2040-re megduplázódhat, ezért égető szükség volna a betegség menetébe való hatékonyabb beavatkozásra.
0: Korábbi kutatások rámutattak arra, hogy az emésztőrendszeri problémák nem csak gyakori kísérő jelenségei a Parkinson-kornak, de megjelenésük akár 20 évvel is megelőzheti a mozgászavar kifejlődését. A mostani munka során a Parkinson-kor és a féregnyúlvány közti kapcsolatot vizsgálták. Ugyanis az utóbbi szerv nagy mennyiségben tartalmazza ugyanazokat a fehérje lerakódásokat, az alfa-szinuklein nevű fehérje összecsapzódást, amelyeket a Parkinson-korban szenvedő betegek agyában is megtaláltak. A féregnyúlványban kialakuló alfa-szinuklein agregátumok a részletes jellemzés és mikroszkopikus vizsgálat szerint szembetűnő hasonlóságot mutattak a Parkinson-koros agyban kialakuló hasonló struktúrákkal.
1: A szerzők arra a megállapításra jutottak, hogy a vakbélműtét átlagban 19,3%-kal csökkentette a Parkinson-kor kialakulásának valószínűségét. Ez a meglepő összefüggés alátámasztja azt a szakmai berkekben egy ideje már emlegetett sejtést, miszerint a bél és az immunrendszer fontos szerepet játszhat a betegség elindításában.
0: Egy második, 849 Parkinson-kóros beteg adatait tartalmazó adatbázis elemzése azt is kiderítette, hogy az ideje korán végrehajtott vakbélműtét átlagosan 3,5 évvel késleteti a betegség diagnosztikus ismérveinek megjelenését. Vagyis a jelek szerint a féregnyúlvány hiányában lelassul a betegség progressziója. Mivel a Parkinson-kor kezdete semmilyen ma ismert diagnosztikus teszttel nem mutatható ki, a kór ismét legtöbbször csak a betegség nagyon előre haladott állapotában, a mozgási tünetek, például remegés vagy izomremegés fellépte után állítják fel. Eddigre az agynak az akaratlagos mozgásokat irányító egyes területei már súlyos és visszafordíthatatlan károsodást szenvedtek.
1: A vakbélműtét Parkinsonnal szembeni védőszerepe csak akkor mutatkozott meg, ha a féregnyúlvány és vele a benne felhalmozott alfa-szinuklein eltávolítása viszonylag fiatal korban, évekkel a kor várható kialakulása előtt történt. Az agyi korfolyamat megindulása után appendektómia már nem befolyásolta a betegség további lefolyását. A szerzők ebből következtetnek arra, hogy a nyirokszervnek a korfolyamat elindításában lehet szerepe. Szintén nem érvényesült a vakbélműtét rizikócsökkentő hatása a betegek azon mintegy 10%-ában, akiknél a Parkinson-kor valamilyen örökletes génmutáció következtében alakult ki.
2: 95. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Critias mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Saisban, Neithnek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a Gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Critias egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poseidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktisz, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellehető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: többet ne felejts el. Engedd el, ha féltékeny vagy és irigy.
1: Engedd el,
0: ha számító és konok, akkor
1: engedd el,
0: ha utálnak a rokonok.
1: Engedd el, engedd el, engedd el, ha sok benned a rossz indulat.
0: Engedd el,
1: ha kerülnék kínos szitukat.
0: Engedd el,
1: ha csak kutya vagy, ami ugat.
0: Engedd el,
1: engedd el, engedd el.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk,

0: Turík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Római és törökkori leleteket ástak előtte a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőstál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobilszámot, továbbra is 15 GB jár. Már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagy piramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagy piramis mióta világ a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Idén rekordszámú összesen 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél. 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigő Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és a buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélybe van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszígtartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A kígyó és az éj szárnya. A történet egy sötét éjszakán kezdődött, egy elpusztított falu törmelékei között. Három erős szárnyas férfi és egy gyenge kislány, aki nem fél. Ekkor érkezett oda Vincent, az éjszülött vámpír király. Befogadta a kis emberlányt, aki védtelen volt ugyan, de felnyitotta a vámpír király szemét. Uraja, vagy a kis kígyó. Carissa Broadbent sötét fantázia ezután sok évvel folytatódik, amikor uraja már felnőtt, védi az ártatlan embereket a vampíroktól, és a kedzseri versenyre készülődik, amit maga Nioxia, a halálistennője szervez 100 évente. A győztes jutalma egy bármilyen nemű kívánság Nioxiától.
1: Uraja ezt egy különleges kötelékre használná ki a nevelőapja Vincent és közte, ami neki is annyi hatalmat adna, hogy többé nem ő lenne a gyenge ember, az áldozat. De odáig el is kell jutni, odáig harcolni kell, ölni és manipulálni. Egyetlen ember a rengeteg vámpír között, akik ráadásul ellenállhatatlannak tartják a vérének illatát. Túlélhető? Persze. Egyedül? Semmiképp. Orajának szövetségesekre van szüksége. A választás egy titokzatos és veszélyes vámpírra, Rainra esik. A vöröshajú szárnyas férfi erős szövetséges, de egyben Oraja legnagyobb vetélytársa és az éjszülött király uralmának ellensége.
0: A vámpírvilág legnagyobb szabálya. Soha ne bíz, soha ne engedj, és mindig vigyázz a szívedre. Orajának ez nem kéne, hogy gondot okozzon, de mégis van valami a misztikus Rainban, ami lebilincselően vonza őt. Vajon ellen tud állni a vonzalomnak, vagy kitárja a szívét egy vámpírnak, akiben sosem bízhat?
1: Ez a sötét fantasy könyv mindenkit beszippant. A humoros, romantikus történetnek épp olyan lehetetlen ellenállni, mint az elképesztően kidolgozott karaktereknek vagy a kitalált világnak, ami pont az a fajta világ, amiben egy könyv szerető örömmel belemerül. A sötét fantasy első számú szabályával, ne bízz senkiben, a romantikus könyvek érzelmeivel és a szarkasztikus vitákkal kiemelkedik a többi könyv közül, és a varázslatával teleszű. 97.5. Táskará.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Az internet és a digitális technológia megjelenése jelentős változásokat hozott a rádió világában. A hagyományos analóg adások mellett egyre több rádióállomás kezdett el digitális sugárzást használni.
1: Az online rádiók és a podcastok megjelenése pedig új dimenziókat nyitott a rádiózásban.
0: A rádió egyik legnagyobb előnye, hogy valós idejű információkat közvetít. Legyen szó hírekről, időjárás jelentésekről vagy közlekedési információkról, a rádió gyorsan és hatékonyan juttatja el a hallgatókhoz az aktuális információkat. Emellett a rádió műsorai változatosak és szórakoztatók, legyen szó zenei műsorokról, beszélgetős műsorokról vagy élő közvetítésekről.
1: A rádió lehetővé teszi, hogy a hallgatók bárhol, bármikor élvezzék kedvenc műsoraikat, akár otthon, az autóban vagy munka közben. Nem utolsó sorban a rádió közösségi médium, amely összeköti a hallgatókat. Az élő műsorok, a hallgatói betelefonálások és a közösségi média integrációja révén a rádió interaktív kapcsolatot alakítanak ki a hallgatóikkal, erősítve ezzel a közösségi élményt.
0: A rádió jövője szorosan összefügg a technológiai fejlődéssel és az új média platformok megjelenésével. Az okos eszközök és az internet terjedésével a rádió is átalakul, egyre inkább digitális formában lesz elérhető.
1: Az online rádiók és podcastek népszerűsége tovább fog növekedni, és új lehetőségeket kínálnak a hallgatóknak és a műsorszolgáltatóknak egyaránt.
0: A rádió integrálása az okos otthon rendszerekbe is egyre elterjedtebbé válik. Az olyan eszközök, mint az Amazon Echo vagy a Google Home lehető teszik, hogy a felhasználók hangvezérléssel hallgassák a rádióállomásokat és a podcastokat, így a rádiózás még kényelmesebbé és hozzáférhetőbbé válik.
1: A rádió bár több mint egy évszázada létezik, ma is fontos és releváns médium a modern technológia környezetben. Az internet, rádiók, a podcastek és a digitális rádiók új lehetőségeket kínálnak a hallgatóknak, és tovább erősítik a rádió szerepét a mindennapi életben. A rádió jövője szorosan összefügg a technológiai fejlődéssel, és bár formája változik, a szerepe továbbra is fontos marad.
0: Az okos eszközök és az internet integrációja révén a rádiózás még kényelmesebbé és hozzáférhetőbbé válik, biztosítva, hogy a rádió továbbra is egy meghatározó médium legyen a digitális korban.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a Visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikere

televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyűzenei életbe. 97.

0: 97-5 a Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigő Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és a buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszígtartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi. Fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogyha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz, de a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit, csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igent mondasz magadra.

0: ide!
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
2: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon, és közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
1: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
2: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
1: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
2: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
1: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
2: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra, nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
1: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
2: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
1: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
2: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
1: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
2: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
1: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
2: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
1: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
2: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
1: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
3: 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik ki is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatal korban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: 97.5 Táskarádió.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőstápereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagy piramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagy piramis mióta világ a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Idén rekordszámú összesen 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél. 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna. 97.5

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Fresh Zsófia. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság mézvizsgálata során 320 mintából 147 bizonyult hamisnak. Ez majdnem az 50%-a, azaz a boltban megvásárolható mézeknek körülbelül fele lehet, hogy hamisítvány.
1: A termelők évek óta figyelmeztetik a hatóságokat arra, hogy a piacon óriási arányban vannak jelen mézhamisítványok, és hogy a hamis méz kedvező árának következtében a termelői mézre egyre kisebb a kereslet.
0: A kaptárokból elnevezésű projekt 2021. októberében indult el az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság kezdeményezésében. Az akció célja, hogy a harmadik országokból származó mézekből Európa határain belül mintát vesznek, majd ezeket megvizsgálják, kifejezetten idegen cukrok után kutatva.
1: A minták összegyűjtése 2022. február végéig tartott, a munkálatokba pedig az Európai Csalás Elleni Hivatal munkatársait is bevonták.
0: 15 tagországban, köztük Magyarországon is, összesen 320 mintát gyűjtöttek össze, melyek eredetileg 20 különböző országból származtak. Nem kevesebb, mint egy évig tartott a mézek vizsgálata, a sokkoló eredményt, miszerint a minták 46%-a hamisnak bizonyult.
1: Az Európai Csalás Elleni Hivatal által elvégzett helyszíni ellenőrzések, mintavételek és egyéb alapos vizsgálatok alapján az exportőrök és az importőrök közötti bűnrészességet és számos jogellenes gyakorlatot állapítottak meg. A legtöbb hamis méz Kínából és Törökországból származott.
0: Mi árulja el, ha mézünk hamis? Rengetegféleképpen lehet mézet hamisítani. Van, amikor a hamisítók felgyorsítják a méz érlelését, de olyan is előfordul, hogy a mézet ugyan a méhek állítják elő, de nem nektárból, hanem a kaptárba jutatott cukorszirupból.
1: Egy másik lehetőség, ha valódi mézhez mézszerű anyagokat kevernek, ezzel növelik a méz ösztömegét, így termelői méz árában adhatják el, ahol persze a kínai mézként emlegetett anyag, ami igazából csak egy színezett, talán aromákkal ellátott szimpla cukorszirup.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hegemilla. Manapság sokan szeretnek zenét hallgatni, az egyik leghíresebb előadó, akit majdnem mindenki hallgat, Billie Eilish, eredeti neve Billie O'Connell.
1: Az énekesnő 2001. december 18-án született Kaliforniában. Úgy lett felfedezve az ének tudása, hogy a testvére Phineas O'Connell megírta az Ocean Eyes című zenéjét, és megkérte a húgát, hogy énekelje el.
0: Billie Eilish a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel, egy színészekből és zenészekből álló családban. Szülei Maggie Baird és Patrick O'Connell. Főként ír és skót felmenőkkel rendelkezik. Otthon tanult, nem járt iskolába, és 8 évesen tagja lett az Los Angeles-i gyerekkórusnak.
1: 11 éves korában Eilish megkezdte a saját dalainak írását és éneklését. Az idősebb testvére Phineas után, aki már saját zenekarával írta és adta elő saját dalait.
0: Az Ocean Eyes Billie debutáló kislemezének jelent meg 2016-ban. Március 24-én jelent meg a zenei videó, november 22-én pedig egy olyan videóklip, amelyben a tánc koreográfia is szerepel. Még ebben az évben Billie megjelentette a Six Feet Under kislemezét. Debütáló stúdióalbuma When We All Fall Asleep, Where Do We Go címe jelent meg 2019 márciusában.
1: Több elismerést is elnyert, többek között 9 Grammy-díjat és Los Angeles-ben a 2024. március 10-én megrendezett Oscar-gálán megkapta az első Oscar-díját.
0: 2024. május 17-én jelent meg Billie legfrissebb albuma, a Hit Me Hard and Soft. Az énekesnő ezzel a hatalmas berobbanásával elérte a több mint 100 millió hallgatót.
1: Az album megjelenésekor egyetemes elismerést kapott a kritikusoktól, dicsérve a produkciót, a dalszerzést és az énekes előadásokat. A slágerlisták élére került több mint 20 országban.
0: 2020-ban ő lett a valaha volt legfiatalabb előadó a Grammy díjátadó történetében, aki mind a 4 fő kategóriában is győzedelmeskedni tudott egyetlen este leforgása alatt.
1: Billie Tourette szindrómás és depresszióban szenvedett, ezek mellett szinesztéziával is van tapasztalata.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5-öt Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter, Schuller Vivi és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 10 hasznos tippet az egészséges fogyókúrához.
1: Szeretnél lefogyni, és lehetőleg gyorsan? Elérheted úgy az álomalakot, hogy közben ne áts az egészségednek?
2: Nos, a legtöbb táplálkozási szakértő szerint a legegészségesebben úgy fogyhatunk, ha fokozatosan adjuk le a súlyfelesleget. Ellenkező esetben a zsírszövet helyett a csontokból és az izmokból fogunk feszíteni. Ha úgy szeretnénk karcsúbbak lenni, hogy közben még egészségesebbek is legyünk, érdemes betartani a következő hasznos tanácsokat.
0: Az egészséges fogyókúra alapja, hogy hetente átlagosan fél vagy egy kilogrammal több ne legyen a fogyás mértéke, mert az fokozza az epekő kockázatát. Ha ennél többet szeretnél leadni, akkor kérd dietetikus tanácsát.
1: Második tippünk, ne higgyünk a gyors fogyást ígérő termékeknek és diétáknak. Csak megbízható táplálkozási szakértő által javasolt vagy személyre szabott diétát kövessünk, és olyan fogyókúrás étrendet válasszunk, melyet hosszú távon is be tudunk tartani.
2: Ügyeljünk a kellő vízfogyasztásra. Ha étkezések előtt is megiszunk egy pohárral, nem csak az emésztést serkentjük, de kevesebbet is fogunk enni.
0: Csökkentsük a cukorfogyasztást. Elsősorban az üdítőkben, sütikben lévő hozzáadott cukorról van szó. A napi hozzáadott cukor mennyisége ne legyen több, mint a kalóriák 10%-a.
1: A zöldségeket, gyümölcsöket, gabonákat semmiképpen ne hagyjuk ki a fogyókúrás étrendből. Értékes vitamin, ásványi anyag és rostforrások, melyeknek köszönhetően jól lakottabbnak fogjuk érezni magunkat. Ha a hízlaló köreteket párolt zöldségre cseréljük, már is nagy lépést tettünk a sikeres fogyás irányába.
2: Választunk alacsony glikémiás indexű élelmiszereket, mert ezek lassan emésztődnek, és nem okoznak vércukorszint ingadozást, így gátolják a túlevést. Az ételeket párolva és ne sütve készítsük el, ez is csökkenti a GI értéket.
0: Együnk több fehérjét, mert csökkentik az étvágyunkat és segítenek megtartani az izomzatot.
1: A telített zsírokat cseréljük le telítetlenekre, növényi olajokra vagy olajos magvakra.
2: A 9. tippünk, hogy együnk naponta 5-6 alkalommal kisebb adagot, így kevésbé törnek ránk az éjségrohamok.
0: Utolsó tippünk, a fogyás nagy mértékben segíti, ha száműzzük a folyékony kalóriákat, a cukrozott üdítőt, az alkoholt és inkább vizet, ásványvizet, citromos vizet és cukrozatlan teát fogyasztunk.
1: Persze a sikeres fogyás érdekében a testmozgás is elengedhetetlen. Bármilyen betegségben szenvedünk, vagy nem ismerjük pontosan az egészségi állapotunkat, a fogyókúrát beszéljük meg orvosunkkal.

0: kettő táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Virág Halmi Lilla, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Petrovszki Gergely és Berzevici Dávid.
1: Vendégünk Kálán Kata, aki a Mosolyvár Lovarda alapítója.
2: Ő elmondta, hogyan indult a kapcsolata a lovakkal, és mesélt a központ alapításáról is.
3: Hogyan alapult meg a Lovarda?
4: Lovarda 2 éve alakult meg, amikor hazaköltöztek a lovak lovardából, és itthon tartottuk őket, és én nagyon szerettem akkor is gyerekekkel foglalkozni, illetve amit tanulok, én gyerekpszichológusnak készülök, az is nagyon közel áll hozzám, és mindig az volt a vágyom, hogy összekössem ezt a kettőt együtt. És akkor jött az ötlet, hogyha már így úgyis itthon vannak a lovak, akkor ezt így el kéne indítani itthon, és akkor még csak egy lovunk, a Brutus volt, aki egyébként a hugomnak a lova, és ő már akkor régóta nem lovagolt rajta, és vele indult igazából a Mosolyvár. Szépen lassan kinyötte magát, most már 5 pónilovunk van, meg 2 nagylovunk, és sok gyerkőcünk, táborokat is tartunk már, úgyhogy szépen lassan elterjedt az egész, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam emiatt, hiszen most már így itt vagyunk, és tényleg táborokat is le tudunk bonyolítani, meg különböző rendezvényeket is.
3: És mikor jött az ötlet, hogy tábort szeretnétek tartani a gyerekeknek?
4: A tábor az tavaly nyáron indult. Igazából a szülők fogalmazták meg az igényt, hogy annyira tetszik nekik ez a lovas foglalkozás, ez a játékos lovas foglalkozás, hogy szeretnék, hogyha lenne egy ilyen tábor is, és akkor itt tavaly indult el, ez a második nyarunk, amikor csináljuk a táborokat, ezek tematikus táborok, ezen a nyáron mesetáborunk, állatterápiás táborunk, illetve mozgásfejlesztős táborunk van.
1: Miért pont a lovakkal szeretetek volna dolgozni?
4: Mint ahogy már említettem, így a lovak olyanok, mint a tükrök, és nagyon jó önismeretre, illetve a lovak azok az állatok, akik a biztonságot, a nyugalmat, a harmóniát sugározzák, és nagyon közel tudunk kerülni hozzájuk. Nekem a lószeretet már kiskorom óta megvan, így nem volt kérdés, hogy egész életemen át az életeim részei lesznek, és a másik oldal pedig az volt, hogy a gyerekekkel nagyon szeretek foglalkozni, így jött az, hogy ezt a kettőt kössük akkor össze.
3: És hogyan indult a kapcsolatod a lovakkal?
4: A kapcsolatom a lovakkal akkor indult, amikor még nem tudtam beszélni, és a családtagok között voltak lovak, és anyukám kivitt, akkor emlékszem, hogy tél volt, és ráültettek a lóra, és még beszélni se tudtam, de nagyon örültem. Én voltam az a gyerek, akinek szerintem 1001 féle lova volt, és az, aki elment a bucsuba, és az összes lóra fel kellett ülni, mert hát ugye mindegyik ló különböző, úgyhogy az összeset ki kellett próbálni. Aztán, amikor ilyen 10 éves körül voltam, akkor megkaphattam az első saját lovamat, és azóta így is az van, hogy van egy saját lovam, már nem az, akivel 10 éves korom óta elindult ez a kapcsolat, de olyan lovak vesznek körbe, akikre azt mondom, hogy biztos, hogy itt fognak nálunk meghalni, mert annyira közel érzem már magamat hozzájuk.
3: Volt már valamilyen baleseted?
4: Igen, volt, hát ez a lovasportban előfordul, hiszen versenyszerűen is üzem ezt a sportot, én díjugratást választottam, és amikor el akartam kezdeni ezt a versenyzést, választottam hozzá egy ehhez megfelelő lovat, hiszen nem mindegyik ló alkalmas a díjugratásra, például ezek a pónik inkább így a terápiás célra alkalmasak, és az a ló, amelyiket akkor választottam, vele nem volt jó a kapcsolatom. Így utólag már kiderült, hogy mi okozta ezt a kapcsolati nézeteltérést, és azóta ezt így már így javítottuk.

kis, és én leestem akkor erről a lóról, eltörött a könyököm, meg a felkarom, négyszer műtöttek, úgyhogy volt lovas balesetem, de emellett még elmondhatom, hogy számtalanszor lépett rá a lábamra, többször hittem azt, hogy szerintem eltörött a lábujjam, de ezzel sosem mentem be a kórházba, meg is rúgott már a ló, ezek így előbb meg is harapott már, ezek előfordulnak, de hát ugye amikor állatokkal dolgozik az ember, vagy bármilyen veszélyes sportot űz, akkor ezek velejárói. 97.5 Társa Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség, és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk. 97.5. Táskarád.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Megvakult a tínédzser, mert csak chipset és sült krumplit evett.
1: Helyrehozhatatlan látásvesztés szenvedett egy 17 éves brisztoli fiú, miután éveken át szinte csak sült krumplit és chipset evett. A fiú 14 évesen került orvoshoz, mert fáradtnak és gyengének érezte magát. Az általános iskola után étrendjét kizárólag sült krumpli, chips, fehér kenyér és alkalmanként egy-egy szelet sonka vagy kolbász alkotta.
0: Az orvos akkor B12 vitamin hiányt állapított meg nála, és étrend kiegészítőket írt fel neki. Ám a fiú nem tartotta be az utasításokat, és nem is változtatott egyhangú étrendjén. Egy orvosi szaklapban publikált esettanulmány szerint a fiú 3 évvel később a brisztoli szemkórházba került, ahol előre haladott látásvesztés diagnosztizáltak nála.
1: Kezelőorvosa elmondta, hogy a fiú étrendjét továbbra is sült krumpli, burgonya chips, fehér kenyér és alkalmankénti sonka, valamint kolbász tette ki, és szinte egyáltalán nem fogyasztott gyümölcsöt és zöldséget. Az orvos szerint a fiú mindezt azzal magyarázta, hogy egyszerűen undorodik bizonyos textúrájú ételektől, csak az előbb említett ételektől érzi úgy, hogy meg akarja és meg is tudja enni.
0: Az orvosok számos fontos vitamin, köztük a B12 és ásványi anyag hiányt állapítottak meg a fiúnál, aki nem volt sem kövér, sem sovány, de súlyos alultápláltsággal küzdött. A csontjaiból kivesztek az ásványi anyagok, ami egészen megdöbbentő az őkorában, jegyezte meg az orvos.
1: A fiúnál olyan mértékű látásvesztést állapítottak meg, hogy hivatalosan vaknak számít. Orvosa szerint a fiú látását vakfoltok nehezítik, amelyek miatt nem tud vezetni, gondjai vannak az olvasással, a tévénézéssel és az arcfelismeréssel. Ugyanakkor képes egyedül sétálni, mivel a perifériás látása megmaradt, tette hozzá a szakember.
0: A fiú betegsége. A táplálkozással összefüggő látási neuropátia kezelhető, amennyiben időben diagnosztizálják. Ha azonban túl sokáig kezeletlen marad, akkor a látóideg axonjai elhalnak, és maradandó károsodás alakul ki. Az orvos szerint a fiújéhez hasonló esetek nem gyakoriak, ugyanakkor a szülőknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a gyerekük túlságosan válogatós, ezért érdemes ilyenkor szakértői segítséget kérni.
1: A szakember szerint az a legjobb, ha a szülő nem kezd el szorongani, hanem minden étkezésnél megpróbál egy-két új ennivalót megismertetni a gyerekkel. Hozzátette, hogy a multivitaminokkal ki lehet egészíteni az étrendet, de tablettával nem lehet helyettesíteni az egészséges táplálkozást.
0: Lilla, te amúgy szoktál chipset enni? Szereted a chipset?
1: Igen, szeretem, néha eszek is chipset, de ezek után meggondolom.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka, Batta Levente, Szigetvári Máté és Szigő Barnabás. Hol érdemes ingatlant vásárolni Európában? Litvánia a legvonzóbb befektetési célpont. Meglepő eredmények az ingatlan befektetési lehetőségek között. Spanyolország és Portugália nem áll az élen. Egy friss elemzés szerint, bár a legtöbben Spanyolországban és Portugáliában keresnek eladó ingatlanokat, ezek az országok nem a legjobb befektetési célpontok közé tartoznak. A legkedvezőbb ingatlanpiacokat főként a balti, közép és kelet-európai országok kínálják, ahol alacsony adók és magas huzamok várják a befektetőket. A tanulmány alapján Litvánia vezeti a listát, míg Belgium és Franciaország az utolsó helyen szerepel.
1: Első, a legalacsonyabb ingatlan adó, Litvánia. Litvánia került az első helyre, köszönhetően az alacsony ingatlanadónak és a bérleti jövedelme kedvező adózásának. Vilniusban például 5,65%-os bruttó bérleti hozamot lehet elérni, míg a bérleti jövedelem utáni adó mértéke mindössze 15%. Az ingatlanárak 2024 második negyedévében több mint 10%-kal emelkedtek, ami további vonzerőt jelent.
2: Második. Észak-európai befektetési lehetőségek, Észtország. Észtország a második helyet foglalja el. Az alacsony vásárlási költség 1,3% és az 4,5% átlagos bérleti hozam, valamint a bérleti jövedelem 20%-os adókulcsa miatt az ország különösen kedvező. Az észtországi ingatlanok ára 2024 első fél évében 6,7%-kal nőtt. Románia a harmadik helyen. Románia viszonylag alacsony adókkal és költségekkel vonza a befektetőket. A bérleti jövedelem adója 10%, az éves bruttó bérleti hozam pedig 6,46%.
3: Harmadik, közép- és kelet-európai lehetőségek. A jelentés Magyarországot, Szlovéniát és Lengyelországot is kedvező befektetési célpontként említi. Magyarország például a hatodik helyet foglalja el a rangsorban. Az ingatlanárak itt az elmúlt évben 9,8%-kal emelkedtek, míg Lengyelországban 17,7%-kal. A legkevésbé ajánlott célpontok Spanyolország és Portugália, bár népszerű, a magas ingatlanárak és bérleti díjak mellett krónikus lakhatási hiánnyal küzd. Belgiumban az ingatlan tranzakciós költségek és a jövedelemadó mértéke is magas, gyakran az 50%-ot is elérheti. Franciaországban az ingatlanárak csökkenő tendenciát mutatnak, míg a vásárlás és bérbeadás költségei még mindig magasak.
4: Negyedik. Magyar befektetők célpontja Triest. Az olaszországi Triest népszerű célpont lett a magyar nyugdíjasok körében. A város közvetlen repülőjárattal elérhető Budapestről, ami tovább fokozza népszerűségét a tengerparti ingatlan keresők körében. Ez a verzió összefoglalja a cikk kulcsfontosságú elemeit és megőrzi a fontos adatokat, valamint a befektetési lehetőségek sorrendjét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Brezné Aura és Labádi Hanna. Ismered a K-pop idolokat és együtteseket, de semmit sem tudsz a kórai filmiparról. Ne aggódj, ma elmélyedhetsz benne, mivel a mai témánk a kórai sorozatok világa. Ha érdekel, tarts velünk! Mi az a kórai dráma? A kórai dráma más néven K-dráma, egy kórai nyelvű televíziós műsor, amelyet Dél-Koreában készítettek. Ezeket a műsorokat az 1960-as évek elején kezdték gyártani, de főként belföldön fogyasztották őket egészen az 1990-es évekbeli kórai hullám felemelkedéséig. Azóta jelentős nemzetközi népszerűségre tettek szert, világszerte több millió nézővel.
1: Emellett a dél-koreai könnyű zene, azaz a K-pop és a filmek is hasonló sikereket értek el, ami a dél-koreai média gyors nemzetközi elterjedéséhez vezetett, egy jelenséghez, amelyet általában koreai hullámnak neveznek. A következő évtizedekben a nézettség az egész világon elterjedt. A gyors növekedés a 2010-es években is folytatódott az online streaming térnyerésével. Ez a 2021-es Squid Game megjelenésében csúcsosodott ki, amelyet az első 4 hetében több mint 142 millió háztartás nézett meg.
0: Már tudjuk, mi az a K-dráma, ismerjük meg a készítőit is. A koreai drámákat általában egyetlen rendező vezényli, amelyeket gyakran egyetlen forgatókönyvíró ír. Ez gyakran oda vezet, hogy minden drámának eltérő rendezési és párbeszéd stílusa. Ez eltér az amerikai televíziós sorozatoktól, amelyek több rendező és író együttműködésére támaszkodhatnak.
1: Milyen műfajú alkotások vannak? A kórai sorozatokban számos különböző műfaj létezik, például akciódrámák, történelmi drámák, iskolai drámák, orvosi drámák, jogi drámák, vagy akár horror vígjátékok. Még a legtöbb dráma romantikus elemeket és mély érzelmi témákat tartalmaz, némelyik tragédiát vagy életszerű témát is felölelhet. Különböző stílusok és hangvételek léteznek. A kórai televíziós drámák fő témái a barátság, a családi értékek és a szerelem. A drámák között azonban egyre népszerűbb trend a kórai társadalom aktuális problémáinak bemutatása, mint például a mentális betegségek megbélyegzése, a nemek közötti egyenlőtlenség, az öngyilkosság, az osztályközösség, a zaklatás, a kémkamerák, a korrupció, a homofóbia vagy a rasszizmus.
0: Akkor vannak történelmi drámák is? A szegú kifejezés minden olyan kórai televíziós vagy filmdrámára utal, mely történelmi személyeken alapul, történelmi eseményeket tartalmaz, vagy történelmi háttéret használ. Bár a szeguk közvetlenül történelmi drámát jelent, a kifejezés jellemzően a kórai történelem során játszódó drámákra tartják fenn.
1: Számos műfaj létezik, mégis a leggyakoribbak a romantikus alkotások. A kortárs korokban játszódó sorozatok gyakran szerelmi történetekre összpontosítanak, és gyakran a családi kötelékekre és a romantikus kapcsolatokra fókuszálnak. A szereplőket többnyire idealizálják, a kórai férfi főszereplőket jóképűnek, intelligensnek, gazdagnak és az egyetlen igazi szerelmet keresőnek írják le. Ez is hozzájárult a kórai drámák nők körében való népszerűségéhez.
0: Mi a helyzet a színészekkel? A 2000-es években szokássá vált népszerű K-pop idolokat szerepeltetni a drámákban. Ez kezdetben vegyes reakciókat váltott ki. Manapság ez sokkal gyakoribb jellemzővé vált a kórai drámákban, mert a közönség egyre inkább hozzászokik az idol színészek fogalmához, és egyes idolok kiváló színészi képességeiről váltak ismerté. Kritikai fogadtatásuk továbbra is vegyes. Azonban néhányan közülük, mint például Bi Suzy, IU, Im Siwan, Seo In-guk, Park Jin-young, Do Kyung-soo és Im Yuna sikeres színészekké váltak.
1: Előfordultak olyan esetek is, amikor gyerekek gyermekszínészként vagy színésznőként kezdtek pályát, általában egyes szereplők fiatalabb változatait, vagy a drámák felnőtt szereplőinek gyermekeit alakították. Ezt követően voltak olyan gyermekszínészek és színésznők, akik felnőtt koruk elérése után is folytatták színészi pályájukat, és néhányan még felnőtt kor után is sikereket értek el. Ilyen színészek például Park Solomon és Yoo Sung-ho, valamint olyan színésznők, mint Park Shin-hye és Kim Yo-jung.
0: Visszatérve az alkotókra, ők mennyire ismertek? A kórai drámák forgatókönyvírói és rendezői gyakran ugyanannyi ismertek, mint a színészek. A forgatókönyvírók túlnyomó többsége nő, akik nem csak szerelmi történeteket, hanem akciósorozatokat is írnak. A kórai mozihoz képest a televízió vonzóbb a forgatókönyvírók számára, mivel jobbak a szerződéses feltételek, nagyobb az elismerés és a fizetés is.
1: A zene fontos szerepet játszik a kórai drámákban. Minden évadhoz külön készülnek eredeti filmzenék, rövidítése OST-k. Ez a trend az 1990-es években kezdődött, amikor a producerek a tisztán instrumentális filmzenéket népszerű K-pop énekesek által előadott dalokra cserélték. Tom Larsen, koreai tévésorozatok forgalmazójának, a YA Entertainmentnek az igazgatója úgy véli, hogy a koreai filmzenék zeneileg elég kifinomultak ahhoz, hogy önálló slágereknek tekintsék őket. A 2000-es években szokássá vált, hogy a főszereplők is részt vegyenek az eredeti filmzenékben, részben a K-pop sztárok színészként való alkalmazásának köszönhetően is.
0: Ma sok mindent megtudhattunk a koreai filmiparról és a sorozatairól. Remélem, sikerült nektek is kedvet hozni ehhez a műfajhoz.

0: minden hétön Táska Rádió bemutatja.
1: Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
2: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
3: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőstálpereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagy piramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagy piramis mióta világ a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
3: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
3: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél. 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Te kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul! Indul! Ébredj ezzel!

95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Csíkrézi, Safjanka és Bali Villő. Az első fél órában megtudhatjátok, hogy mi az a Catholic Maxing, illetve beszélni fogunk a jégmentes északi sarkról is. De mindezek előtt érkezzen Kenya Grace és a Strangers itt a 95.5-ön.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Jön a jégmentes északi sark. Egy friss kutatás szerint már 2030-ra jött az első olyan nap, amikor az északi sarkon egyáltalán nem lesz jég. Ez nem csak a jeges medők miatt gáz, hanem mert teljesen megváltoztathatja az időjárásunkat.
1: Az amúgy ilyen hatalmas baj lenne, mert hogy a jégbe bele van kötve egy csomó metán, ami nagyon-nagyon elrontja az egész világunkat.
0: Hát igen, meg az alapból már nagyon szomorú, ami régóta megy, hogy ugye alapból az állatok is, amik ott élnek, tehát hogy teljesen tönkretenni az ő életüket is. Meg hát ez hatással lenne az egész világra.
1: Meg én amiről... Főleg, megemelkedne a vízszint is, hogy áradások lennének.
2: Én amiről így hallottam, ez csak így a jég meg olvadásra jutott eszembe, hogy tudjátok, vannak a gletszerek, és hogy gletszer víz, és hogy azt így iszek az emberek meg minden, és hogy az van vele, hogy ugye az úgy ott magába is folyik a hegyekből minden, és hogy van, hogy onnan isznek az emberek. Mert hogy az ilyen nagyon tisztelt tűnik, meg tudom én, és láttam, és olvastam egy olyat, amiben azt mondták, hogy egyébként lehet, hogy nagyon tisztelt tűnik, de valójában abban ilyen 1000 éves baktériumok, meg vírusok lehetnek, vagy ilyen baktériumok, amik így kiolvadtak, és nem vagyunk rá felkészülve, azt hiszem.
0: Hát ez alapból igaz, amikor szokták mondani, hogy ne együnk havat, tehát ez is olyan, hogy az emberek lapátolják a havat, és fagyit csinálnak belőle, meg ékását otthon, mikor nem szabad, mert tele van baktériummal, mert a földön van alapból. Ugyanúgy az esőt se szabad meginni. És azt is nagyon sokan, mert ez természetes víz, de hát
2: Nem, de valójában ajánlott.
0: Hát nem ajánlott egyáltalán, most nem lesz bajod, szerintem van ismerősöm, aki elvett már havat, én amúgy nem, de hogy nem lett semmi baj, szóval nem lesz bajod, persze nem azt mondom, valószínűleg ezeknek az embereknek se lett bajuk, akik hittek ebből a vízből, de...
1: Kivéve, ha mégis
0: nem tudjuk.
2: Hát igen. Tehát, hogy amit megárulnak ilyen gletszervizet, meg ilyenek, az meg nyilván gondolom valamilyen szűrt.
0: De ezt tényleg tisztított. Hát amit már árulnak, az biztos, hogy vizsgált.
2: Az már persze, az már nyilván tisztított.
0: Igen.
1: Nekünk is van otthon ilyen víztisztítónk külön erre, mert amúgy nekünk nagyon-nagyon rossz a csapvizünk.
0: Hát igen, amúgy kint Görögországban ott nem is lehet csapvizet inni egyáltalán. Tényleg. Tehát nem, főzni se lehet vele, annyira nem jó az embernek. Úgyhogy ott egészségtelen, nem lehet baktériumokkal, nagyon tele van, mert nagyon régi
2: de csövelek. De és akkor mire lehet használni?
0: Hát mosogatni, kezet mosni, hát arra lehet, csak nem lehet vele
1: kezet mosni, akkor eszel azzal a kézzel, amivel belemostod a kezed a baktériumos vízbe.
0: De nem úgy baktériumos a víz, hanem az más, amikor a kezeden van, vagy a szervezetedbe bekerül, mert annyira régi csövek vannak, hogy és nincsenek kicserélve, hogy nem egyáltalán nem ajánlott inni belőle, de volt, hogy ittunk belőle, nem lett bajunk, viszont egyáltalán nem ajánlott, tehát nagyon káros hosszú távon nagyon káros. És igazából nekünk is, nagydinémnek is víztisztítója van, ami ugye szűri a vizet, a csapvizet, és akkor úgy lehet inni a csapból is. Hát írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltok erről, és a jég olvadásáról, mi pedig megyünk tovább Alex Farrentől a Fever Dream-mel.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. Catholic Maxing a legfurább új TikTok trend. A Lux Maxing után itt az új őrület, a vallásos esztétika. Egyre több fiatal posztol katedrálisokról, gyertyákról és régi rituálékról, mert menőnek és megnyugtatóan találják a lassúbb, spirituálisabb világot.
1: Mi volt az a Lux Maxing?
0: A Lux Maxing ugye az volt, amikor a srácok az arcélüket és a kinézetüket próbálták tökéletesíteni.
1: De és...
0: Én nem tudom, értem, ezt így hogy... mennyire követitek nyomon ezeket a trendeket így TikTokon. Annyira.
1: Ez így megvan, tehát most ezt tudom, hogy mi...
0: De ez de... már régebbi volt.
1: Mi a Lux Maxing? Aha. Igen. De én ezt nem értem, ezt a Catholic Maxinget, hogy... Szóval, hogy az, hogy ilyeneket posztolnak, az...
0: De amúgy
1: mit, a... mit tökéletesítenek vele?
2: Azt a tényt, hogy titokban vampírok.
1: Haló? Most miért gyertyák? Mi a spirituális izé, gyertyák, katedrálisok, régi rituálék? Hát mi ez, ha nem ilyen vampír, meg démonidézés?
0: Hát én igazából azért nem értem ezeket, mert én nagyon aktív vagyok TikTokon, és én nem látom ezeket. Tehát én soha életemben nem láttam erről a trendről semmit.
1: Hát meg én azt nem értem, tehát hogy az Lux Maxing, akkor hogy tökéletesítik az izé arcukat, meg minden. Ezzel
0: de én erről az elnevezésről sem hallottam még. Tehát, hogy ezt
2: vagy a trend... Catholic Maxing?
0: Én... Vagy... De a Lux Maxingről se.
1: Én a Lux Maxinget ezt hallottam már, de egyszer az életben, tehát hogy nem ilyen nagyon, nagyon népszerű, de népszerű, vagy nem tudom, vagy ilyen népszerűen. Ezt a Catholic Maxinget, ezt meg soha semmikor, soha nem hallottam, és nem is értem, hogy kapcsolódik össze a kettő egyébként.
0: Tehát, hogy ugyanaz a szóval. Ezt akartam mondani, hogy ez a másik kérdésem, hogy ez hogy kapcsolódik össze most ez a gyertyás, katedrálisos trend.
1: Igen, tehát azzal, hogy kiraknak ilyen dolgokat, mert gondolják a spirituális is, és hogy jól néz ki, és hogy hangulatos, vagy nem tudom. Ez hogy kapcsolódik ahhoz, hogy férfiak Jolint tolnák meg, tökön tudja. Tehát, hogy így,
2: ugyanaz az utolsó szavuk?
1: Hogy maxolják az arcokat.
0: Hát kimaxolják a vallást.
1: Hát de itt is az, hogy nem, mert azt mondták, hogy csak menő,
0: de így is egy rossz elnevezés lenne hozzá, mert ez ilyen nagyon érdekes, tehát nem tudom, hogy ez miért.
1: Igen, nem tudom, valahogy nem kapcsolódik össze.
0: Igen. Nekem. Hát írjátok meg nekünk, hogy ti már láttatok ezt a trendet esetleg TikTokon, és hogy mi a véleményetek róla, mi pedig megyünk tovább BB Rexától a Heart Wants What It Wants-al.

0: legtöbb sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőrstál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagy piramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagy piramis mióta a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél, 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker. A mikrofonoknál Csíkrézi, Sarfjanka és Bali Villő. Eco Fashion, szemétből ruha, és szigorodnak a szabályok a Mount Everesten. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte hadd szóljon Dave & Tams közöse a Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: 95 brown eyes. 95.5-ös rádió, te is beleférsz. Szigorodnak a szabályok a Mount Everesten. Nepál bejelentette, hogy 2026-tól drasztikusan megemelik a hegymászási díjakat, és szigorúbb vizsgákhoz kötik a csúcstámadást. Túl sok amatőr és túl sok szemét a világ legmagasabb pontján.
1: Arról már én is hallottam, hogy nagyon-nagyon sok rajta a szemét, mert mindenki ugye felfele megy, és nem akarják még le is szipálni az összes szemetet, szóval csak ott hagyják.
0: Én erről nem... Gáz. Én nem erről a részéről, én arról a részéről hallottam, hogy ugye nagyon sok az amatőr, és nagyon sokan elbízek magukat, és akkor úgy gondolják, hogy nekik ez simán sikerülhet.
1: És ott ledik a végüket.
0: Hát igen, szó szerint.
2: Ja,
0: igen.
2: Egyébként az, erről én is hallottam, vagyis hát olyan szempontból, hogy sok az amatőr. Ez valahogy megvolt valamikor, mert hallottam erről, hogy ilyen, hogy valamit szigorítani akarnak, de ilyen konkrétumot, hogy ilyen vizsgákhoz kötik, meg ilyenek, azt nem.
0: Én pont tegnap előtt, szerintem tegnap előtt láttam. Erről pont a Mount Everestes mászásról. Amúgy én nem látom a filmet, mert ugye ebben van egy ilyen film, azt ti láttátok.
1: Nem, van belőle film.
0: Hát van egy ilyen...
2: Hegyet másztak.
0: A Mount Everestes film. Azt mondom, hogy pont ez a címe a filmnek, talán barátnőmnek egyik láttam. Kedvenc filmje, és nagyon sokat sírt rajta. Hát az is ilyen megviselő haláleset igazából.
2: Ja, de ilyen, az ilyen dokumentumfilm jellegű?
1: Dokumentumfilm, csak színészekkel játszották.
0: Szerintem igen. De nem vagyok benne biztos, lehet csak szimplán nem dokumentumfilm, és csak egy film. De hát igazából valós alapú, mert tényleg nagyon sok haláleset van, és amúgy szerintem ez a legszomorúbb, hogy az emberek tényleg, én azt mondom, hogy ez tiszteletre méltó, hogy valaki ezt meg akarja próbálni, és meg akarja csinálni, mert ez egy nagy büszkeség, de attól függetlenül elég veszélyes, és nagyon sok ember úgy felmegy helyet mászni, hogy ott van a családja lent, és várják haza, és hát nem megy haza.
1: Mert így, mert így belegondol, hogy ó, mi ez? Csak egy hegy, hát most mi bajom lehet? Hegy,
0: hát meg,
1: nem
0: fogok leesni. Ha tudják is a kockázatot, akkor is megpróbálják igazából, mert ez akkor egy dicsőség, hogyha ez neked sikerül, ezért ez nem egy kis dolog.
2: Ja, amúgy érthető, hogy
1: csináljanak maratont.
0: Meg hát szerintem azok az emberek, de mondjuk nekem ez furcsa, hogy amatőrök is felmennek, mert szerintem azok az emberek mennek leginkább, akik már alapból sok hegyet másztak, mert ez a csúcspont. Tehát, hogy előtte már azért bőven van több éves tapasztalatuk.
2: De egyébként én el tudom képzelni, tehát hogy mondjuk egy, tehát aki meg amatőr, annak meg nincsenek meg azok a, tehát hogy egy hegyet nem bírna mondani, egyet tud, hogy Mount Everest, mert Mount Everest, tehát mindenki ismer.
0: Ha meg szerintem szereti az elismerést.
2: Igen, és a Mount Everest az de nagy dolog, és akkor fölmegy amatőr létére, mert hogy fingja nincs, hogy hol máshol lehetne hegyet mászni, hogy mik a szintek, ezért rögtön megy oda, mert arról hallott egyedül, ami a legteteje, és aztán meg baj lesz. Úgyhogy egyébként én meg tudom érteni ezt a szigorítást. Látom értelmét a dolognak.
0: Hát én szerintem mindenképpen van értelme, hogy szigorítottak, ez mindenképp nagyon hasznos. Hát tényleg nem azért, ez nem egy sima hegymászás.
2: Igen, is arra van szó.
0: Hát írjátok már nekünk, hogy ti mit hallottatok erről, és mi a véleményetek, mi pedig menjünk tovább Dua Lipától a Houdini.

0: akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéi.
3: 97.5 Táskarádió.

0: Kedvenc vagy a táskádiót, te is beleférsz Eco Fashion a sulikban, szemétből ruha. Egy floridai design klub, Eco Creators híre járta be a világot. A diákok óceáni műanyag hulladékból készítenek high fashion ruhákat. Nem csak újrahasznosítás, hanem konkrétan hordható művészet.
1: Azt hittem, hogy neki az a lényege, hogy akkor hú, akkor most tengeri hulladék, akkor ne dobáljatok szemetet a tengerbe, mert rosszat tesz, látjátok rajtunk is, mi a rosszat tesz, itt van rajtunk a szemét, ne dobáljátok, hogy valami ilyesmi.
0: Ja nem, én amúgy úgy gondoltam, hogy hát felveszik, újrahasznosítják, de most már ugye minden újrahasznosított, tehát most már leginkább azért erre törekszünk, hogy minden újrahasznosított legyen, és amúgy úgy látszik, hogy akkor ezt ruhákba is próbálják beiktatni. Amúgy szerintem nagyon hasznos, mert hát leginkább az emberek ruhát szerintem azt szoktak vásárolni. Igen, igen. Ez ilyen nagyon központú
1: dolog. Valamiért úgy képzeltem el, hogy ilyen gumikacsa van a fejükön.
0: Meg ilyen zsákok. Amúgy a Balenciaganál vannak is ilyen stílusú cipők, meg van olyan táska, ami rendesen egy szatyor, meg egy szemetes zsák design. De ez egy rendes táska. De hogy az a design, hogy ilyen szemetes zsák, meg ilyen...
2: Ja, de azt én is
1: miért
2: láttam, de
1: az meg... szemetes zsák táska, amikor van szemetes zsákod?
0: Hát meg, a márkát fizeted meg.
2: Nem, ezzel én úgy voltam, hogy oké, de most egy szemetes zsákon még csak az se látszik, hogy márka. Olyan, mintha cipelnél magaddal egy szemetes zsákot. Most kivennéz, ki gondolná az, hogy az egy ilyen, az egy márkás
1: szemetes.
0: Igen, de ezt csak olyanok vették meg, tehát az ilyen fashion show-kon láttam, másrészt meg hírességek, tehát amikor mondjuk volt egy adott esemény.
2: Jó, jogos.
0: Tehát, hogy az utcán szerintem soha senki nem látta.
1: Hogy öltöz szemétnek, kérlek?
0: Hát ez egy design, igazából az ár és a márkát fizetett meg, hogy ez egy különleges tömegből. Hát
1: különleges, biztos.
0: Eltér a tömegtől, igen.
1: Ez biztos. Hát ez különleges. Nem jó értelemben, de igen.
0: Hát ez csak ilyen szimbolikus, szerintem ez nem volt egy ember, akinek ez ténylegesen tetszett volna, és tegyük fel, ezt használt, hogy mondjuk ezt vitte a munkahelybe a szemetes zsákot, ami amúgy Balenciaga.
2: Hát meg nekünk egyszerű halandóknak pénzünk se lenne, rá felteszem, tehát hogy ez
0: nem,
2: a márkás szemetes zsák, ez biztos, hogy rohadt drága, igen, persze.
0: Igen, több millió forint. Tehát ezért mondom, hogy ez csak ilyen jelképes dolog szerintem, meg az, hogy azt mutassák, hogy bármit el lehet adni a márkával. Tehát lehet az bármi, konkrétan egy szemetes zsák is.
1: Vagy egy banán.
0: De mindenféle ilyen extrém cuccok vannak náluk.
1: Voltak már olyan, hogy volt egy ilyen nagy ilyen festmény, vagy nagy festő, és akkor kiragasztott a falra egy ilyen banánhéjat, és akkor hú, de
2: igen,
1: nagy,
2: igen,
1: akkor
2: igen, igen, igen, az a, igen, szikszalaggal, arra emlékszem. Egyébként most jutott eszembe, szerintem az egyik ilyen, az is ilyen extrább, ilyen designer táska, ami nekem rohadtul tetszett, tehát hogy én egy olyat el is fogadnék. Lidl-ös bevásárlókosár, de táska, tehát hogy ilyen, tehát úgy néz ki, mint a, tehát hogy a bevásárló, tehát a, na, szóval konkrét fogója annak a táskának, az egy Lidl-ös bevásárlókosárnak a kis fogantyúja.
0: Uh-huh.
2: És, hát és igen. Ott fogod, meg van lánca, és hogy olyan rácsos, mint egy bevásárlókosár.
0: De azért mondom, tök sok minden kreatív van, és amúgy lehet, hogy ez az újrahasznosítós dolog is amúgy jól fog jönni, és végül lehet, hogy majd tök sok ember ezeket az újrahasznosított dolgokat is hordani fogja, és vásárolni fogja, és aztán lehet, hogy ebből egy tök nagy trend lesz. Írjátok meg nekünk, hogy amúgy ti hordanátok-e ilyesmit, mi pedig megyünk tovább Justin Bieber.

0: Két óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőrstál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagy piramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagy piramis mióta világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél, 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Becker! Ébredj ezzel!

hét a Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Csikrézi, Bali Villő és Sarfjanka. Most beszélni fogunk a 2000-es évekről és arról, hogy vége van a Mama Hotelnek Magyarországon. De ott hallgassuk meg Szomtól a Home Record-t.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A Mama Hotelnek vége Magyarországon. Egy friss Európai Uniós jelentés szerint meglepő módon Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben azoknak a fiataloknak az aránya, akik a szüleikkel élnek. Úgy tűnik, a hazai 20-as korosztály vágyik leginkább az önállóságra. Ti hány évesen akartok elköltözni otthonról?
1: Hát, én 18.
0: Én is mindig ezt mondtam. Amint tudok, én megyek onnan.
2: Hát igazából én is amúgy, de nekem nem, tehát nem azért, hogy így menekülni akarok, úgymond. Nekem a bátyám is még otthon él, és most tölti a 21-et. Tehát
0: azért el kell gondolkozod, hogy hány évesen már Keti van.
2: De én mindenképpen úgy szeretnék egyetemre menni, hogy elköltözök otthonról, de nem kollégiumba.
1: Én pedig pont, hogy kollégiumba szeretnék menni. Igen.
2: Új, nagyon
1: jó sztorit meséltek nekem a kollégiumokról.
0: Meg annyi filmet láttál, igen.
1: Igen, meg sok filmet láttam, de hogy én se azért mennék el otthonról, mert rossz körülmények vannak, vagy hogy már menekülnék, hanem csak szeretnék megtapasztalni egy ilyen másik életet, ami nem otthon van. Igen. És én nem szeretnék bejárni se egyetemre, hanem így kollégiumba, vagy akkor már egy külön lakás, hogyha kollégiumban nem vesznek fel.
3: Én.
1: De hogy így,
3: igen, hogy én is úgy megyek, hogy nem, tehát hogy nem korhoz kötöm, hogy ennyi évesen fixen költözöm otthonról, hanem ahhoz kötöm, hogy én is mondjuk egyetem alatt, hogy ú, ez tök poén lenne, hogy kipróbálnám akkor ezt, vagy valakivel együtt lakni, vagy lakásban, vagy ilyesmi. Tehát, hogy igen, inkább az ilyen önállósodás, hogy megint megtapasztalni a dolgokat, inkább azért. De hogyha úgy alakulna, hogy mondjuk nem vesznek fel a koleszbe, akkor az se zavar, nagy otthon kell laknom. De közben meg én is szívesen költöznék.
2: Én amúgy nekem nagyon nagy ilyen, hát ilyen vágyam, hogy legyen egy kis lakásom, amit én tudok rendezni. Én tudok pakolni, én tudok porciózni. És
1: amit te rendezel be?
2: Igen, én tudom berendezni, szerint. És én tudom úgymond mindent is tisztítani, mert oké, otthon is segítek természetesen a házi munkába, de az más, hogyha az ember elköltözik és a saját lakását rendezgeti.
3: Igen, meg nekem egy van, én amúgy nem akarnék egyedül lakni. Nem tudom, hogy vagytok vele, de én világéletemben, tehát nekem van két tesóm, én világéletemben egy légtérben voltam velük, és én nagyon nem szeretek egyedül lenni. Én biztos, hogy ha lakás, akkor is nem tudom, lakótársat szeretnék, hogy valami, mert én nagyon nem akarnék egyedül lakni.
1: Én mondjuk szerintem tudnék egyedül lakni, meg az, hogy így saját magam rendezhetek be egy szobát, egy házat.
2: Hát ez
1: nem
2: nagyon
1: tudom, hogy annyira vágyom erre, mert én ilyen kis kreatív vagyok, és akkor is szeretnék berendezni bútort vásárolni, elmenni a helyi kis piacra reggelente, venni valami,
2: friss gyümölcsöket.
1: Igen.
2: Vennék egy kosarat, teletenném zöldséget, gyümölcsön, ez tök jó lenne
1: és
2: amúgy.
1: És otthon főzöm magadnak, nem anyut főz például.
3: Na, az például jó. Nagyon
2: azt nagyon várom.
3: Egyre több, minél több dolgot megtanulni főzni, és akkor majd, ha magamba lakok, akkor majd ott főzőcsöket mondanak. Nem ám állandóan kaját rendelni, meg tököm, hogy megint bírálni. Nem, meg kell tanulni főzni. Amit meg nem tudsz, akkor kísérletezek, keresel egy receptet, aztán kész.
0: Akkor ezen mindegy, egyetértünk, ha jól hallom, akkor mindenki el akar menni otthonról, amilyen hamar csak tudnak, és nem feltétlen azért, mert rosszak a körülmények, csak mert önállósodni akar már mindenki. Hát akkor nektek szól ez a dal is, I Don't Wanna Wait, David Guetta és Van Republic közöse.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Nosztalgia boom vissza a 2000-es évekbe. A Pinterest 2026-os jelentése szerint a throwback kid trend mindent visz, a fiatalok imádják a szüleik 90-es és 2000-es évekbeli cuccait, vezetékes felhallgatók a digitális fényképezőgépeket, amikkel direkt ilyen rosszabb minőségi képeket csinálnak, és az ilyen retro játékokat. Ti szeretitek az ilyen 90-es éveket?
1: Igen, én nagyon szeretem, de amúgy mi is csinálunk, meg a barátnőimnek is van ilyen 90-es évekbeli kamerája, és amúgy sokkal jobb minőségű képeket lehet vele csinálni. Mert
0: tényleg?
1: Igen, nagyon jó minőségű képeket lehet vele csinálni.
2: Hát gondolom, mert hogy az kamera konkrétan, nem pedig telefonnal fotózol. Tehát, hogy kamera, ha régebbi kamera, akkor azért akkor is jobb képet csinál, mint,
1: igen,
2: mint mondjuk egy telefon.
1: Jó, hát nem a régebbi egyébként telefonra gondoltam, ja, hanem ezekre a rendes fényképezőgépekre, kamerákra.
2: Igen, igen, igen, igen. Egyébként nem tudom, egyébként én is szeretem, vagy hogy nem tudom, nem szoktam így különösebben foglalkozni vele, vagy nem az, hogy úgy, de sok ilyen 90-es évek, meg 2000-es évekbeli cuccom van, vagy ilyesmi, de én is, de az nekem is megvan, hogy ez most így nagyon megy, meg egyébként én is szeretem, nem tudom, jó cuccok voltak akkor.
1: Igen, meg most ez az egész 2026, ez konkrétan elkönyvelték, hogy ez az új 2016, és akkor így vissza minden 2016-ba, és akkor, hogy minden ilyen virágkoszorú, meg most volt ez a fesztivál, ez a Coachella is, ott is mindenki ilyen virágkoszorúkat húzott, meg ilyen, tényleg ez a 2016-os vibe-ja volt az egésznek, szóval nem ez az új futurisztikus stílusra mennek rá, hanem a régebbiekre, az ilyen kicsit ilyen vintage-re.
2: Meg én, ami nekem most megvan, hogy nagyon szeretik az emberek, hogy ugye most van ez a tudjátok, voltak régen ezek a fölhajthatós nyomógombos telefon, vagyis hát ez ugye nálunk annyira nem, inkább ilyen külföldön megy ez nagyon, de fölhajthatós nyomógombos telefon, és hogy ilyeneket esznek, de olyan, hogy ez kicsit ilyen újabb fajta, tehát hogy van érintőképernyője, meg mit tudom én, de úgy alapvetően a gombokat nyomkodod, és hogy van rajta játék.
1: Ja,
2: tehát,
1: hát van, hogy
2: kicsit egy ilyen újabb
1: telefon
2: verzió, de hogy mégis ez a fölcsapos nyomógombos, hogy ez a jaj, 2000-es évek.
1: Nekem ez mondjuk nem nagyon tetszik.
0: Nekem sem. Gyerekkoromban épp elég hülye telefont kaptam.
1: Meg én a vezetékes fülhallgatót se szeretem annyira, mert belegabajodik.
2: Igen, nem, Bluetooth. Boldog az életem, tehát hogy
1: köszönöm, igen, sokkal kábel, jobb az
2: nem is tud, egyébként a telefonomban már nem is tudok beledugni, tehát hogy ez nem, de egyébként tényleg nagyon jó hangulata van úgy ennek a 90-es 2000-es éveknek, meg a zenéket is nagyon szeretem, az akkori zenéket.
0: Igen, azok tök jó ilyen stílusok. Amúgy te, Jászmin, szereted az ilyen 90-es évekbeli zenéket?
1: Hát sokat hallgatok otthon, mivel vannak szüleim, és nálunk a család amúgy ilyen bulizós. Szeretem amúgy, mert vannak jó zenék, de vannak nagyon rosszak azért abból. Persze. Is, abból az időszakból.
0: Hát ez minden időszakra igaz. Írjátok meg, hogy ti csináljátok ezt a trendet, mi most megyünk tovább Marinótól.

0: Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtte a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőstápereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobilszámot, továbbra is 15 GB jár. Már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddigi fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagy piramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagy piramis mióta világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél, 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.

97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Csikrézi, Bali Villő és Sarfjanka. Most szó lesz arról, hogy digitális detox a táborok világsikere, és arról, hogy az AI az iskolában csalás vagy segítség. De először hallgassuk meg Lala Youngtól a Messit.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. AI és az iskola. Csalás vagy segítség? Egyre több iskola próbálkozik azzal, hogy ne tiltsa, hanem integrálja az AI-t az oktatásba. Vannak helyek, ahol már nem essayt kell írni, mert ugye az AI az megírja neked simán, hanem prezentálni kell és érvelni élőben. Amúgy ez igaz, mert hogyha ugye beküldesz valami témát a ChatGPT-nek, akkor mondjuk simán megírja, és utána nem fog azt feltűnni a találóknak, de hogyha elő is kell adni és érvelni, azért akkor tényleg meg kell tanulni.
1: Jó, egyébként az, hogy nem tűnik fel a tanároknak, azért ez így nem igaz, mert egy ilyen teljesen máshogy fogalmazza meg, mint mondjuk te, mert tehát, hogy ez
0: kortól is fog, jó, de hogyha kicsit átdolgozod, akkor már.
1: Észrevető, igen, hogyha átdolgozod, amit sok ember nem csinál meg, ami szerintem tényleg, tehát, hogy ha már beküldöd és megiratod vele, legalább annyi munkát tegyél bele, hogy akkor legalább átnézed és átírod, mert lehet, hogy belerak valami totál hülyeséget, és te megnézni fogsz, hogy vagyis pontosabban a tanár nézni fog, hogy miről van szó, és ha megkérdezi tőled, akkor te meg semmi nem tudsz rámondani, mert hogy azt mégsem mondtad, hogy hát nem én írtam.
2: Tehát, ja, persze. Én amúgy esszéket szoktam iratatni AI-ja, hogyha töridagát írunk, és általában úgy szoktam csinálni, én megírja nekem az esszét, ugye én megtanulom maga a témát, ő megírja nekem az esszét, én meg átolvasom az esszét, és ugye hogyha van benne olyan butaság, ami nem odaillik,
0: akkor te megtanultad, szóval már észreveszed.
2: Igen. És akkor, hogyha utána tök jól leírja meg minden, akkor elolvasom, akkor egy kicsit memorizálom, és akkor tudom, hogy építsem fel az esszét. Szóval nem, ugye erre ez szoktam jó,
1: tehát igazából inkább arra használod, hogy a szerkezetét, hogy építs fel a saját esszét.
2: Igen, igen. De amúgy
1: ez így tök jó, szerintem.
2: Igen, de amúgy nagyon hasznosnak tartom, hogy inkább prezentáljanak az emberek, mert például nagyon sokszor PPT-t kell csinálunk, és én azt jobban szeretem csinálni és előadni, mert oké, lehet valószínűleg, hogy azt is AI-jal csinálják az emberek, tehát manapság már minden elképzelhető. De
1: mégis akkor is
2: mondod el, és átnézed, és tudod, hogy nem írsz bele butaságot, mert vagy ha jobb esetben átnézed, akkor tudod. De na, értitek, szóval
1: igen, egyébként ez nekem is tetszik, mert igazából ezt már nem tudják megcsinálni, szerintem az iskolák egyáltalán, hogy mondjuk kitiltsák, hogy jó, ki nem használsz AI-t, vagy ilyesmit, tehát hogy ez gyakorlatilag lehetetlen. És ez tényleg egy tök jó módja annak, hogy tényleg tanuljanak valamit az emberek, meg hogy tehát biztos, hogy lesz még olyan az életedben, hogy neked elő kell adnod valamit, vagy ilyesmi prezentálni. Szóval ez egyébként szerintem egy elég jó megoldás.
0: Akkor ezzel egyetértünk, reméljük, hogy a mi iskolánk is hamar csinálja ezt. Mi most megyünk tovább, Miles Smith és Nia Horan közösével a Drive Safe-el.

0: 95 táskarádió, te is beleférsz, a digitális detox táborok világsikere. Dél-Koreában és az USA-ban már sorra nyílnak azok a nyári táborok, ahol a fiatalok súlyos összegeket fizetnek azért, hogy két hétre elvegyék tőlük a telefonjukat. Nincs TikTok, nincs Insta, nincs Discord, csak túrázás, tábortűz és valódi beszélgetések. A legérdekesebb, a résztvevők 80%-a azt nyilatkozta, hogy a tábor után sokkal boldogabbnak érezte magát, és kevesebb szorongással tért vissza a suliba.
1: Amúgy ez tök jó, bármint, hogy nem mondom, hogy elmennék egy ilyenre, mert én amúgy bevallom, telefonfüggő vagyok egy kicsit, de amúgy ez szerintem egy tök jó kezdeményezés, hogy vannak ilyen detox, digitális detox táborok.
2: Amúgy én simán elmennék, én is amúgy egy kicsit függő vagyok így a... Én egy kicsit telefonfüggő, de én azért mennék el, mert így megismernék új emberek. Én azért szeretek táborba is járni, mert megismerek új embereket.
1: Nem szeretek. Én nagyon nem szeretek, sose szerettem táborokba járni. Oh. Vagyis csak olyan táborokba, ott a táborokba sosem mentem, én nagyon, nagyon féltem. Nem szeretem, egyszerűen nem tudok sok emberrel
2: együtt aludni. Pedig sokat ne lehet fogyni. Fú, emlékszem, itt a suli táborba is olyan finom volt a kaja, hogy én 3 kilót fogytam.
1: Hát ez nem tudom, mennyire jó.
2: 4 nap alatt. De nem ilyen smackleveseket ettünk, meg chipset, tudod, ilyen full egészséges kajákat, de amúgy nagyon jó, mert én azért szeretem, mert nagyon sokat ökörködünk.
0: Én egyébként tök szeretem a táborokat, mert én szeretek új embereket is megismerkedni, meg másokkal együtt is menni ide. Azért nem mennék, mert őszintén szólva szerintem azt magunktól is meg tudjuk csinálni. Mármint úgy ért, hogy baráti kör, fogjuk magunkat, kitaláljuk hova, elutazunk oda, ott vagyunk egy hetet, és akkor hogy kikapcsoljuk a telefont, hogy jó, oké, nem nyúlunk hozzá, bezárjuk a hotel széfbe, nem nyúlsz hozzá, és akkor ott egy hétig el vagyunk, és hogy nem
2: amúgy
0: tudom.
2: Én szívesen elmennék tehát, így barátokkal, nekem ez egy tökre ilyen bakancsistás,
0: hogy barátokkal
2: túrázni, kempingezni, hogy így viszünk sátrakat, és akkor
0: légy
2: sátrazni. Légy
0: csináljuk már meg,
1: amúgy
0: én ezt nagyon szeretném.
1: Az jó, csak elveszünk, de olyan...
2: Dehogy veszünk
1: de
2: el.
1: Amúgy,
2: vannak szimbólumok a fákon, tudod?
1: Jó, hát akkor meg kell tanulni lett a szimbólumokat.
2: Nem, csak ugyanazt a szimbólumot kell követni. Nekem elmondták, hogy amúgy azoknak különös jelentése amúgy nem annyira van, hanem hogy ugyanaz a szimbólum az a túraútvonalat jelzi.
0: Igen, igen, azt akartam mondani, hogy egy adott szimbólum azt a túraútvonalat jelzi. Tehát, hogyha másik, tehát hogy lehet, hogy ugyanazon az úton mennek egy darabig, egy adott két túraútvonal, aztán az egyik erre kanyarodik, a másik arra.
2: Szóval egyszer túráztunk, és egyszer csak vége lett a túraútvonalnak, és így néztünk, hogy jó, és itt most hogy kéne átmenni valahogy, mert ott volt egy patak. És így néztük, hogy a másik oldalon meg nem volt ilyen járható út.
1: Ja, járható út, aha.
2: És akkor visszafordultunk, és elmentünk a másik irányba.
1: Jó tettétek. Nálunk a... Most erre a visszatérve erre az ilyen digitális detoxra nálam. Én nekem azon a legjobb, hogyha elmennék egy ilyen szigetre, mint mondjuk, mit tudom én, a Maldív szigetek. Na ott biztos nem telefonoznék. Ott én nem telefonoznék.
0: Ott ellenél telefonnék.
2: Azért tartanám magamnál a telefont, hogy alapból így megörökítsem a dolgokat.
1: Én is amúgy nagyon sokat képet csináltuk, legfőképpen arra használom.
0: Egyébként ezen gondolkodtam én is, viszont én úgy is elmennék egyszer, hogy lerakom a telefont, és hogy nem is fotózok, hanem csak élvezem. Mert hogy tudod, elmegyek valahova, mondjuk
2: Én már koncertre is úgy járok, hogy leteszem már.
0: Elmegyek koncertre valami, és mondjuk van kedvenc számom, oké, mondjuk azt levideózom, de kicsit úgy vagyok, hogy kedvenc számom pont azt akarnám a legjobban élvezni. És hogy
1: ez az! És én is mindig ezen gondolkodom.
0: És hogy most videózzak, hogy meglegyen az emlék, mert igazából mikor fogom én ezt újra visszanézni, majd 5 év múlva
1: amikor tele van a tárhelyed, és le kell törölni a videókat.
0: Igen, majd akkor nekiállok őket nézegetni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai Vekkeren. Zárásként hallgassuk meg Kygo és Eva Max közösét, a Whatever. This

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dörstápereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél. 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Tili. A mostani adásunkban olyan fogásokat hoztunk, amelyeket a világ minden táján megtalálhattok. Vajon miért lett ezekből az ételekből világsiker? Most megtudhatod. Első, hamburger, Amerika ikonikus fogása. Ha gyors ételről van szó, a hamburger az első, ami sokaknak eszébe jut. Az amerikai konyha szimbóluma, amely már a minden kontinensen elérhető, és rengeteg variációja létezik. A lédús húspogácsa, a puha zsemle és különböző szószok kombinációja mindenhol nagy sikert arat.
1: Második, pizza. Olaszország ajándéka a világnak. Kevés étel mondhatja el magáról, hogy szinte minden országban szeretik, de a pizza ilyen. Az olaszok egyszerű tésztáját paradicsomszószal, sajttal és különféle feltétekkel díszítve mára már világszerte milliók fogyasztják. Egyesek a klasszikus margaritára esküsznek, még mások a feltétekkel telepakolt változatokat részesítik előnyben.
0: Harmadik, gulyás. Magyarország különleges étele. A gulyás leves az egyik legismertebb magyar étel, amely paprikás húslevesként hódította meg a világot. Bográcsban főzve az igazi, és marhahússal, burgonyával, valamint zöldségekkel készül egy igazi laktatófogás.
1: Negyedik, sushi. Japán kifinomult ízei. A sushi egy különleges és elegáns fogás, amely Japánból indult világhódító útjára. A friss hal, a tökéletesen főzött rizs és az egyedi ízesítések kombinációja teszi különlegessé. A sushi nem csak ízletes, hanem egészséges is, ezért választják sokan.
0: Ötödik, paella. Spanyolország íze egy tányéron. A paella egy igazi spanyol klasszikus, mely Valenciából származik. Alapja sáfránnyal fűszerezett rizs, amelyhez a tengergyümölcseit, csirkét vagy nyulat is adnak. Egy nagy serpenyőben készítik, és a családi baráti összejöveteleken gyakran fogyasztják.
1: Hatodik, rámen. Japán ízbombája. A rámen egy japán leves, amely gazdag húsalapból, rugalmas tésztából és különféle feltétekből áll. Létezik szójaszószos, miszó alapú vagy tonkoszú változat is. Nem csak Japánban, hanem világszerte egyre népszerűbb.
0: 7. Tacos. A mexikói konyha büszkesége. A taco egy olyan étel, amely a mexikói utcáktól egészen a fine dining éttermekig mindenhol megtalálható. A ropogós vagy puha tortillában töltött hús, zöldségek és szószok olyan izorgiát nyújtanak, amelyet világszerte imádnak.
1: 8. Pad Thai. Tájföld ajándéka a világnak. A pad thai egy népszerű táj tésztás fogás, amelyet gyakran garnélával, csirkével vagy tofuval készítenek. A tamarin szósz, a földi magyarú és a lime különleges ízvilágot ad neki. Gyorsan készíthető, mégis ízekben gazdag étel.
0: 9. Csokoládé. Az édesöröm forrás, amely feltehetően Amerikából származik. Bár nem egy teljes étel, hanem inkább egy édesség. A csokoládé mindenképp megérdemli a helyét a listán. A kakaóbabból készült finomság évezredek óta az emberek egyik kedvenc nasolnivalója. Legyen tej, ét vagy fehér csokoládé, mindenki megtalálja a maga kedvencét.
1: 10. Döner kebab. Törökország ajándéka a világnak. A döner kebab egy nyáson sütött, fűszeres hús, amelyet pitában vagy lapos kenyérben tálalnak zöldségekkel és öntetekkel. Gyors, laktató és világszerte kedvelt utcai étel. Az ételek nem csak táplálnak bennünket, hanem összekötnek minket kultúránktól és hátterünktől függetlenül. Bár különböző országokból származnak, ezek a fogások a világ minden táján örömöt és élvezetet nyújtanak az embernek.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Nagy Dorina és Koma Bálint. Az elkövetkezendő percekben a témánk a digitális oktatás lesz. Sajnos napjainkban sokszor felszínre jön ez a téma, járjuk körbe egy kicsit diák szemmel. Mindkét tanulási formának megvannak az előnyei. Az online oktatás pozitívumai viszonylag triviálisak. Nem kell utazással időt töltened. Akkor tanulsz, amikor te akarsz, saját tempódban haladhatsz. Még csak fel sem kell öltöznöd, akár pizsamában is tolhatod.
1: De ez biztosan jó így? Más vélemények szerint viszont éppen ez a túlzott szabadság az egyik ok, amiért összességében a hagyományos face-to-face oktatás jobb eredményeket ér el, mint az online.
0: Nézzünk a dolgok mögé. Az online oktatás során online feladatokat és online teszteket kapunk, jó esetben, amiket beküldünk, egy tanár kiértékel, és kapunk rá egy eredményt. Egy személyes oktatás során a diáknak néha meg kell nyilvánulnia, elmondani a véleményét, be kell mutatnia valamit, vagy csoportban kell dolgoznia tőle különböző emberekkel. Eközben észrevétlenül elsajátít szociális készségeket, kommunikációs rutint, és maga biztosabbá is válik. Megtanul beszélni szakmai dolgokról, ezek nagyon hasznos tulajdonságok az életben és a karrier szempontjából is.
1: Jobb megértés és memorizálás. Amikor a tanár előtted áll, nem csak azt érzékeled, amit mond, hanem testbeszédét, gesztusait, hanghordozását, stb. Ezek segítik az agyat a tananyag megértésében és utána a visszaemlékezésben. Az ellenőrzés és számonkérés hiánya miatt az online kurzus könnyebbnek tűnik, és az is. A tesztekhez, vizsgákhoz, internetet, könyveket vagy egy hozzáértő barátot is felhasználhatunk, nincs, aki ezért nyakon csípne minket. Ezért a hagyományos oktatás során egyszerűen kénytelenek vagyunk többet tanulni és több ismeretet fejben tartani.
0: Kisebb a felelősség. Az online kurzusok nehézsége, hogy túl nagy felelősség hárul a diákra. Senki nem emlékezteti őt vizsgákra, határidőkre, vagy arra, hogy mit kellene még átismételnie, vagy gyakorolnia. Ha valamiben nem jó, azt senki nem fogja elmondani neki. Az online tanuló magára van utalva.
1: Összefoglalva. Mindennek ellenére a technológia fejlődésével egyre többen tanulnak online szerte a világban, és tény, hogy nagyon sokan sikerrel sajátítanak el valamit online oktatás keretében. Ebben nagy szerepe van a tanuló habitusának, aki erős saját motivációval bír, jól be tudja osztani saját idejét, képes a figyelmét otthon is jól fókuszálni. Van tehetsége, de van önkritikája is. Ezáltal online is remek dolgokat tanulhat meg. Az is tény, hogy szintén a technológia fejlődése miatt időről időre meg is kell tanulnunk valami újat online forrásból, nem lehet minden szakmai változás után új tanfolyamért kiáltani. Valószínűleg a legjobb megoldás a két módszer kombinálása. Az alapokat mindenképp célszerű egy hagyományos, face-to-face kurzuson elsajátítani, ami ráadásul a karrierünk beindításában is segítség. A továbbképzés, továbbfejlődés során viszont már képesnek kell lennünk, és érdemes is az online tanulással megbarátkoznunk.
2: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
3: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
4: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kossa Sándor és Fodor Ambrus. A VEC a nemzetközi autóversenyzés egyik legjelentősebb sorozata, amely a megbízhatósági versenyzés hagyományait őrzi és fejleszti tovább. A bajnokság lényege nem csupán a gyorsaság, hanem az autók tartósága, a stratégiák hatékonysága, a csapatmunka és a versenyzők állóképessége. A sorozat központi eleme, hogy egy futam akár 6, 8 vagy 24 órán át is tarthat. Így a VEC az egyik legösszetettebb és legkiszámíthatatlanabb autóverseny a világon.
1: A VEC szezonjának csúcspontja minden évvel a 24 órás Le Mans-i verseny, amely 1923 óta a világ legrégebbi és legismertebb hosszú távú futama. Le Mans nem csak technikai, hanem mentális kihívás is. Az autók és a versenyzők extrém terhelést kapnak, miközben változó időjárási és pályaviszonyok közt kell helytállniuk. A futam presztízse miatt a VEC egész szezonját gyakran ez a legendás versenyhez viszonyítják.
0: A bajnokság több kategóriában zajlik. A csúcsot a Hypercar géposztály jelenti, amelyben a világvezető gyártói többek között Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Alpine és BMW küzdenek egymással. Ezek a prototípusok a modern motorsport technológiai csúcsot képviselik fejlett hibrid rendszerekkel, aerodinamikai újításokkal és kiemelkedő teljesítménnyel. A Hypercar mellett amatőr és professzionális csapatok is részt vehetnek a GT kategóriákban, ahol olyan versenyautók indulhatnak, amely utcai sportkocsikra épülnek.
1: A VEC különlegessége a multi-drive rendszer. Minden autót három versenyző vezet, akik váltják egymást a verseny során. A siker kulcsa a versenyzők közötti összhang, a hibamentes vezetés, hatékony boxmunka és jól időzített stratégiai döntések. A hosszú távú versenyzésben a hiba ára sokkal nagyobb, mint a sprint futamoknál. Ezért a csapatoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a stabilitásra és a megbízhatóságra.
0: Az utóbbi években a VEC a motorsport egyik leggyorsabban fejlődő sorozatává vált, köszönhetően a gyártók visszatérésének és a Hypercar szabályrendszer sikerének. A bajnokságban fontos laboratórium az autóipar számára a fejlesztések jelentős része, különösen a hibrid technológia és az energiamenedzsment később a közúti autóban is megjelenhet.
1: A VEC így egyszerre a múlt tradíciónak és a jövő technológiájának találkozási pontja. A versenysorozat kihívásai, a kooperatív csapatmunka és a legendás Le Mans-i futam miatt mára a motorsport egyik legnagyobb presztízsű és legnépszerűbb bajnokságává nőtte ki magát.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet,

0: Vagy szerencsejátéktól lehet. Hallottál már a jégfüggőségről, vagy a fogfehérítéstől való függőségről? Melyek a legbizarabb függőségek?
1: Az első a tanorexia, azaz a szolárium függőség. A tanorexia egy olyan, az egészségre ártalmas függőség, amely hasonlóságokat mutat a szenvedélybetegségekkel. Már van némi bizonyíték arra, hogy az UV-sugárzás barnító hatása komoly függőséget okoz. Ennek biológiai alapja is vannak, ugyanis a barnulás során a testben endorfinok szabadulnak fel, ami egy idő után nagy dózisban függőséget okozhat.
0: Következő a plasztikai sebészet függőség. Azok az emberek, akik nem estek át plasztikai műtéten, nem tudják megérteni azt, hogy más embereknek hogyan okozhat ez függőséget. Nagyon egyszerű. Azoknál, akiken már végeztek el plasztikai műtétet, az eredmény arra ösztönöz, hogy újra és újra és újra kés alá feküdjenek. Ezek a műtétek azt hitetik el a pácienssel, hogyha tovább csinálja, akkor minden műtét után gyönyörűbb lesz.
1: A harmadik ilyen bizarr függőség a pagopágia, a jégfüggőség. A pagopágia egy megszállottság, vagyis aki ebben szenved, kényszeresen jeget akar rágni, amikor csak tud. Ez többnyire a vashiány miatt alakul ki. A vas pótlásával kezelhető a betegség, a vitaminok növelhetik a vörösvérsejt termelést, a C-vitamin pedig segít a vas felszívódásában.
0: Következik a számomra talán legbizarabb dolog, a temetés függőség. Ez egy annyira egyedi függőség, hogy még orvosi elnevezése sincsen. Egy 42 éves brazil férfi, aki ennek a szenvedélynek a rabja, 20 éve minden temetésen részt vett, ami a városában lezajlott. Még a munkahelyéről is kilépett annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a szenvedélyének. Luis Squarisi minden reggel, amikor fel kell, bekapcsolja a rádióját, és meghallgatja, hogy történt a haláleset. Nála ez a függőség 1983-ban apja temetésén kezdődött, és azóta sem hagyott alább.
1: A fogfehérítés függőség. Úgy néz ki, hogy manapság az emberek nem tudják megállni a fogfehérítést. Vannak olyanok, akik havonta többször is fehérítik a fogaikat. Ez már függőségnek tekinthető. Mivel a fehérítés egyszerű, az embereket tényleg egyszerűen magával ragadhatja és függőséget okozhat.
0: Az utolsó dolog a földevés függőség. A földdel való táplálkozás az antropológiai folyóiratok és orvosok által rendkívül jól dokumentált függőség. Ezt picának is nevezik. Ezt a függőséget általában az ásványanyag szegény étrend váltja ki. Bár tekinthető társadalmi szokásnak is, ugyanis a primitív népek, illetve a nyomornegyedek lakói napi rendszerességgel fogyasztanak sarat.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnal Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Virághalmi Kristóf.
1: A Danicki cukrászdába látogattunk el, ahol megtanultunk kóstolni és fagyit készíteni, sőt az idei versenyfagyiba is belekóstolhattunk.
2: Miből készül a fagyi?
3: Hát majd hátajöttök és meg tudom mutatni a műhelyből. Mindenük természetes. Nem használunk festékeket, aromákat, habosítóanyagot, semmiféle szintetikus dolgot. Mindenük teljesen természetes.
4: Melyik a legnépszerűbb ízű fagyitok?
3: Hát még mindig a vörösboros mána. Utána, ha sorrendbe kellene tenni, akkor a csoki, a vanília, a sós karamell, pisztácia, citrom, eper. Egyébként ez a 6-7 fajta íz, amit elmondtam, egyébként a fagylalt forgalmunknak körülbelül a felét kiteszi, a többi 80 íz, meg a másik fele.
4: Egy fagyi körülbelül mennyi idő alatt készül el?
3: Összetett dolog, mert vannak olyan ízek, amiket egyenként keverünk, van, ami meg egy úgynevezett alapból készül, és utólag ízesítjük. Hogyha egyenként készül, akkor a bekeverés, ízesítés az nagyjából egy negyed óra, a fagyasztás is nagyjából egy negyed óra, tehát nagyjából egy fél órát lehet számolni egy ízre. De attól függ, hogy ha a gyümölcs feldolgozást is beleszámoljuk, akkor lehet ez akár több óra is.
5: Melyik a legérdekesebb ízű fagyitok?
3: Nagyon sok zöldséges fagylaltunk van, amit említettem, van kapros, joghurtos uborka, narancsos sült sütőtök, vagy bazsalikomos cékla, tehát vannak ilyen extrém ízek, vagy kukoricafagylalt esetleg, ezek nem szokványos ízek, máshol nem nagyon találhatóak meg.
1: Általában hány kilogramm fagyit készítenek el egy nap?
3: Hát hét elején azt mondom, hogy tehát egy gyengébb napon mondjuk 100 kilót, egy erősebb napon van, amikor 3-400 kiló is elkészül egy nap.
6: Most megtudhatjátok, hogyan érdemes kóstolni, és az, hogy az ízeket, az édes, savanyút, sóst, keserűt és az umamit nem a nyelvünkkel érezzük.
3: Biztos voltatok már úgy, hogy náthásak voltatok? Jó kis taknyos be van az embernek dugóva az óra, akkor a legfinomabb húslevesnek sincs íze, ugye? Így van? Ez ezért van, mert nem érzitek az illatát. Ugye minden egyes anyag, amit megeszünk, a lenyeléskor párolog, és fölmegy az orrunkba az anyagnak az illata. Ezek ilyen bizonyos illóolajok, illetve olyan vegyületek, amire az orrnak a receptorai reagálnak. Na most ez azért érdekes, mert a kóstolásnál nagyon fontos, hogy például a csokoládét, ha kóstolunk, az édes íz az nagyon sok mindent képes elfedni. És úgy fogunk kóstolni, hogy tehát kirakom nektek majd a csokikat, és befogjátok az orrotokat, beveszitek a szátokba a csokit, szét kell dörzsölni a szájpadláson a csokit, ezt azért kell, hogy a nyelveteknek minden része érintkezzen a csokoládéval. Ez körülbelül egy 5-10 másodperc, tehát ameddig jól esik, tehát nem kell megfulladni. Az a lényeg, hogy figyeljetek arra, akár be is csukhatjátok a szemeteket, hogy milyen ízeket éreztek. Tehát lehet érezni, ugye egyrészt meg lesz a kesernyés íz, lehet érezni fás, mohás, a karamellás, bármiféle ízeket, és amikor elengeditek az orrotokat, és vesztek egy levegőt, akkor utána, majd arra kíváncsi vagyok, hogy mi az az íz, amit érezni fogtok. Be fog jönni még egy íz hozzá.
5: Azt nem árulhatjuk el, mi lesz az idei újdonság, de az biztos, hogy nagyon finom.
7: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshy Zsófia és Kovács Réka. Madeline Miller, Achilleus dala. Az Achilleus dala már nagy hírnevet szerzett magának a buktok berkein belül, és emberek ezreit ríkatta meg, de már a leáldozóban van a csillaga. Amit sürgősen meg kell akadályoznunk, mivel mértán híres könyvről van szó.
1: A könyv Madeline Miller műve, aki már több mitológiai alak történetét újra dolgozta, nagy sikerrel. A regény Achilleus a nagyharcos és szerelmes Patroklosz történetét mutatja be, a gyerekkorukról egészen a trójai háborúig. Achilleus apjának palotájában ismerkednek meg, és miután Patroklosz a szán segédje lesz, elválaszthatatlanná válnak.
0: Ez nem lesz másként a könyv százas repít igénylő végénél sem. A sztori olyan élvezhető formában adja vissza a mitológiát, hogy még azoknak is visszahozza a kedvét, akiknek végig kellett rágniuk magukat az Odüsszeián, és ez egy életre traumatizálta őket.
1: Azoknak pedig, akik Percy Jackson sorozaton nőttek fel, ez méltó tovább lépés oda, amikor valami komolyabbat keresnek, de a görög mitológián belül, valamint azoknak is, akik szeretnének valamilyen oknál fogva jobban eligazodni a görög mitoszokban, ami valljuk be, elég nehéz.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság, kattanj rá, 97.5 Táska Rádió, te is

0: 95.5 Táskrádióta is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Óriás rakétát jelentett be Elon Musk.
1: Elon Musk hozta a formáját az ausztráliai Adelaide-ben rendezett nemzetközi űrhajózási kongresszuson, amikor cége a SpaceX ambíciózus terveiről beszélt. Musk nem csak a Marson akart kolóniát létrehozni, szerinte igen időszerű volna már egy holdbázis is, és ha már úgyis óriási rakétát építenek, miért ne lehetne vele a Föld különböző pontjai között is minden eddignél gyorsabban utazni? Mindezt egyetlen rakétával.
0: Musk egy évvel ezelőtt is tartott egy beszédet, akkor jelentette be a fenti terveihez használni tervezett gigantikus méretű rakétát. Akkor sokan kritizálták az elképzelést, mert megvalósíthatatlannak tartották. Most a terveket némileg újra gondolták a SpaceX-nél, és egy valamivel szerényebb, de még így is óriás rakétát jelentett be Musk. A méretére utal a neve is, ami amolyan Muskosan csak Big Fucking Rocket. Nyilván így is fog kapni hideget-meleget a terv, de Musk szerint már kitalálták, honnan lenne rá a pénz.
1: A rakéta természetesen teljesen újra felhasználható lenne. A hajtóműve pályára állítaná nagyjából 100 ember szállítására alkalmas kabint, a dolga végeztével pedig leválna és visszatérne a Földre. Az elképzelés legfontosabb része, hogy a rakéta univerzális felhasználású lenne, ezzel kiváltaná a SpaceX összes többi rakétáját, és a földi utazástól a műhold felbocsátáson át a Mars expedícióig mindenre ezt használnák a jövőben.
0: Musk szerint a rakéta maximális sebessége 27 000 km/h lenne, ezzel pedig a Földön bárhonnan bárhová egy órán belül el lehetne jutni. Egy Párizs-New York út fél óra alatt meg lenne, de még a New York-Shanghai táv is 39 percből kijönne. A Mars utazás is szóba került, Musk szerint 2022-ben már 2 szállítmányt küldenének a bolygóra, ami még szerinte is ambiciózus céldátum. 2024-ben pedig további 4 útjuk lenne a Marsra, ebből 2 már emberrel.
1: Rakéta után vissza a Földre, most megtudhatod, mennyit fogyaszt széttuningolva a 18 magos Intel Core i9.
0: Az Intel megkezdte az első asztali számítógépekbe tervezett Café Lake processzoroknak és az X299-es high-end desktop platformjához tartozó csúcsközponti egységeknek forgalmazását. A termék ugyan már kapható a fogyasztói piacon, azonban elsősorban a bivaj erős munkaállomásokba szállja ezeket a gyártó. A nagy vállalatokon kívül csak a megalkuvás nem tűrő, perzsa herceg típusú vásárlók rendelhetnek efféle holmikat.
1: A most piacra került Intel processzorok a Core i9 típus körbe tartoznak. Az extrém tuningos körökben jól ismert YouTube csatorna jóvoltából kiderült, hogy a csúcsok csúcsát képező 18 magos Intel Core i9 7980X-e az elvárhatónak megfelelően igencsak durva fogyasztás produkál, ha istenesen elhúzzák a nótáját. A tesztelés során a biztonságosnak mondható 5,5 GHz-es óra jelen körülbelül 840 wattot fogyasztott az egység, míg 6,1 GHz környékén 1000 wattot kért a tápegységtől.
0: Összehasonlítási alapul a processzor gyári órajele 2,6 GHz, míg a turbó frekvenciája maximum 4,2 GHz. Az Enentek mérései szerint túlhajtás nélkül teljes terhelés alatt olyan 190 wattot fogyaszt a processzor. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál.
1: Ladányi Lilla,
2: Pétervári Dávid,
3: Varga Sagát Csaba
0: és Fűrjes Csenge. Mai témánk az iskolai bántalmazás. Titeket bántalmaztak már az iskolában?
1: Hát engem bántalmaztak így 6 éven át folyamatosan, de nem olyan durván. Titeket?
2: Engem még nem.
3: Nekem egyszer beütött az egyik osztálytársam.
1: Elmondtátok már valakinek, például tanárnak, szülőnek vagy nagyszülőnek?
3: Lényegében ott volt a tanár mellettünk, szóval látta.
0: Nekem tudtak róla, hogy nem szeretnek annyira, de hogy konkrétan bántalmaztak, arról nem.
1: Nekem mindvégig tudtak róla a szüleim, minden nap meséltem nekik, szóval így tudták.
0: És mi történt?
1: Hát igazából nagyon sokat cikiztek azért, mert vörös hajam van, meg hogy ugye én halkabb típus vagyok, és hogy fiúval barátkozok, és folyamatosan azzal cikiztek, hogy biztosan szerelmesek vagyunk, meg hasonlók. Veled mi történt, Csabi?
3: Hát egyszer tesi órán elkezdtek verekedni a fiúk, és akkor én meggondolatlanságból odamentem, én nem vagyok verekedős típus, és nagyon enyhén, de tényleg szerintem meg se érezte, belerúgtam egyet a bokájába, de nagyon gyengén. És akkor pont engem ugye a 15 gyerek közül kiválasztott, és akkor hát elkezdtem futni előle, aztán utolért, aztán beütött egyet.
1: Mi lett a következménye?
3: Utána jött be a tesi terembe a tanár, és akkor látta, hogy ott így mérgesek vagyunk egymásra. És akkor megkérdezte, hogy mi van, valami történt, az biztos, és akkor mondtam neki, hogy beütött, és akkor hosszasan beszélgettünk, eldöntöttük, hogy ki volt a hibás, meg ilyesmi. De egyébként ez az osztálytársam nagyon-nagyon verekedős típus, szóval szinte minden nap megverik egymást így a többi fiúval.
0: Lilla, te hogy tudtad ezt egész végig feldolgozni, hogy 6 éven keresztül bántalmaztak?
1: Nekem nagyon nehéz volt, és szerintem még a mai napig nem dolgoztam fel teljesen. Bennem ez nagyon mély sebet hagyott, vagy nyomot hagyott. Igazából egész idő alatt nagyon, hát mondhatni, depressziós voltam, és nagyon nehezen dolgoztam fel a dolgokat. Rengeteget sírtam, rengeteget voltam egyedül, nagyon sokáig szomorú voltam.
3: És a szüleid hogyan segítettek?
1: Hát igazából mindenben támogattak, mondták, hogy ne foglalkozzak velük, barátkozzak nyugodtan ugye a többiekkel, akik még nem bántottak, és igazából így segítettek nekem.
0: Ugye a fizikai bántalmazásnak is van lelki traumája, és te ezt hogy élted meg?
3: Én mai napig nem szeretem ezt a srácot, mert nem értem, hogy miért verekedik, miért kell verekedni. Ő egyébként 4. óta jár a sulinkba, és azóta ezt csinálja. És mindenki fél tőle, lényegében. Dávid, nektek van ilyen az osztályban?
2: Szóval most jött hozzánk egy új srác 6. elején, és őt elég sokat piszkálják, előző iskolájában is sokat piszkálták.
1: És miért piszkálják?
2: Rengeteget szellent órán, meg olyan idegesítő, hogy mindenhova követ, de mégis olyan irritáló. De szerintem kibírható úgy, hogy ne kelljen piszkálni, de a többiek mégse bírják.
1: Nálunk is van egy ilyen gyerek, akit piszkálnak, rá azt mondják, hogy meleg, mert igazából egy kicsit halkabb, meg inkább lányokkal barátkozik, meg rengeteget krákok folyamatosan, futásnál kb. Fut 10 métert, és már rögtön liheg, pedig igazából nem is olyan duci, hanem elég vékony gyerekről van szó.
3: És hogy érzi magát a suliban?
1: Hát igazából nem tudom, mert eléggé egyedül van, mindig látom a fején, hogy egy kicsit szomorú, de néha szoktunk beszélgetni is, szóval nem tudom, hogy ez mennyire vidítja fel a napját, de igen, egyedül van.
3: És próbált már segítséget kérni?
1: Hát igazából még nem, mi szoktuk mondani neki, hogy nyugodtan menjen oda, barátkozzon másokkal is, ha nem is szimpatikus, akkor is legalább menjen oda, próbálja meg. De azt mondta, hogy neki vannak barátai az iskolán kívül is, de neki innen senki nem szimpatikus, ezért inkább meg se próbálja.
0: Ugye én is a Lillával ugye egy osztályba járok, és hát ugye ő az osztálytársam szintén, és én igazából azért nem szeretem, mert tényleg ilyen nagyon kisgyerekes, és állandóan a Lillán lóg, és nagyon idegesítő. És hiába mondjuk neki, hogy barátkozzon, ő nem hajlandó senkivel se barátkozni, és utána meg azért nyavajok, hogy egyedül van.
3: Nekem nagyon érdekes, mert van az osztályomban egy lány, aki nem beszél, és már 6 éve nem beszél, meg se szólal. És otthon beszél, de az iskolában nem. De úgyhogy semmi szóbeli, sehol se szólal meg. És tényleg még sose hallottuk a 6 év alatt.
1: Bántják a többiek?
3: Nem, ő is ilyen visszahúzódó, nem nagyon szokott oda menni senkihez, csak ül a helyén, és annyi. Nem szoktuk bántani.
1: Igen, én a Csabával járok egy suliba, és hallottam már erről a lányról.
0: Én egyszer beszéltem is vele, és hát megpróbáltam rávenni, hogy beszéljen, de nekem sem volt hajlandó semmit sem mondani.
4: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Hedrik Mira és Varga Villővirág. Az edzés fontossága az aerob és az anaerob mozgásforma.
1: Mozogni nem csak azért kell, hogy jól néz ki, hanem azért is, hogy egészséges maradj. A mozgás az egyik legmegfelelőbb módszer a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a kondi fejlesztésére, a testzsír százalék csökkentésére. Két fajtája van, az aerob és az anaerob edzés.
0: Mindkettő energia a termelő anyagcsere folyamat. A mozgás erőkifejtése határozza meg az adott edzés tartományát. Bizonyos edzéseket tarthatunk csak aerob, vagy aerob és anaerob fázisok váltakozásával. Légzésünk alapján is meg lehet állapítani, hogy a kettő közül melyik edzésformát folytatjuk éppen.
1: Az aerob edzéshez szükséges energia nagy mennyiségű oxigén felhasználással történik. A szervezet az oxigén segítségével égeti el a rendelkezésre álló zsírokat és szénhidrátokat. Így biztosít elegendő energiát az izmok számára. Kis erőkifejtést igénylő mozgás esetén lép fel az aerob folyamat. Ilyenek például az aerobik, kocogás, hegymászás, úszás vagy a biciklizés. Növeli a kitartást, az állóképességet, és általában nincs lihegés vagy kifulladás.
0: Akkor beszélünk anaerob mozgásról, ha edzés közben nem jut bőséges oxigén a szervezetbe. Magas intenzitása miatt rövid ideig tartható fent. Intenzív erőkifejtés közben játszódik le. Ez általában lihegést vagy kifulladást eredményez. Ilyen például a sprint, a súlyzózás és az izomerősítő gyakorlatok. Növeli a teljesítményt és az izomlázat. Na de miért is fontos a mozgás?
1: Egy 2010-es ajánlás szerint a 17 éven alattiaknak minimum napi 60 perc testmozgásra van szüksége. A 18 és 64 év közöttieknek viszont már 150 perc mozgást, vagy legalább heti 75 perc futás igény lenne a szervezete.
0: A testmozgás a szívet is megdolgoztatja, növeli a jó koleszterin szintet, javítja az inzulinérzékenységet, hatásos az inzulinrezisztencia kialakulása ellen, javítja a kognitív funkciókat, csökkenti a stroke kialakulásának kockázatát, növeli a szervezet oxigén felhasználásának hatékonyságát.
1: Churchill álláspontja egészen más volt, hiszen azt mondta, a hosszú élet titka a mozgásszegény életmód, a whisky és a szivar.
0: Szerinted Churchillnek igaza volt, vagy fontos az állandó mozgás és sportolás? Válaszodat írd meg nekünk.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőstál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobilszámot, továbbra is 15 GB jár. Már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagy piramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagy piramis mióta világ a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület szíleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összesen 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél, 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az emberi test titkai, mi történik alvás közben? Az alvás egy olyan állapot, amikor a testet pihen, az agyat pedig különleges módon aktívvá válik. Alvás közben különböző szakaszokon mész keresztül, és ezek mindegyik eltérő szerepet játszik a szervezetet helyreállításában. Az éjszaka első felében a mély alvás dominál, ami rendkívül fontos a fizikai regenerálódás szempontjából. Ilyenkor az izmok és a szövetek regenerálódnak, és az immunrendszer is megerősödik. A mély alvás után következik a REM fázis, amikor a gyors szemmozgás zajlik. Ez az a pont, amikor az álmok életre kelnek, és az agyad szinte teljesen olyan aktív, mint amikor ébren vagy. A kutatók szerint a REM alvás folyamatos szerepet játszik az érzelmek feldolgozásában és a memóriák megszilárdításában.
1: Az alvás minősége tehát nem csak a pihenésről szól, hanem létfontosságú a mentális egészség szempontjából is. Az alvás megvonás, akár már egyetlen éjszaka is, komoly hatással lehet a koncentrációra, a döntéshozatalra és az érzelmi stabilitásra. Sőt, hosszú távon a krónikus alváshiány olyan súlyos problémákhoz vezethet, mint a cukorbetegség, a szívbetegségek vagy a depresszió. De miért is alszunk rosszul? A modern életmód számos tényezője befolyásolja az alvásodat. A képernyők használata lefekvés előtt, a stressz, a rendszertelen alvás ébren létciklusok. Ezek mind megzavarják a természetes ritmusodat, amit cirkadián ritmusnak nevezünk. Ez a biológiai óra szabályozza, mikor érzed magad álmosnak, és mikor vagy ébren. Ha ezt az órát folyamatosan megzavarod, alvás problémák léphetnek fel.
2: De ne aggódj, van megoldás. Az alvási szokások javításával sokat tehet az alvás minőség javítása érdekében. Például érdemes kialakítani egy esti rutint, ami segít ellazulni, kerülni a koffein délután 3 óra után, és lehetőség szerint próbálj meg egy rendszeres alvási ciklust követni. A sötét, csendes és hűvös hálószoba is hozzájárulhat ahhoz, hogy mélyebb és pihentetőbb legyen az alvásod. És végül hallgass a tested jelzéseire. Ha fáradtnak érzed magad, ne küzdj ellene. Az alvás az egyik legfontosabb regenerációs eszköz, és ha hagyod, hogy a tested pihenjen, sokkal energikusabb, egészségesebb és kiegyensúlyozottabb leszel a mindennapokban. Aludjatok és pihenjetek minél többet, ahogyan az időtök csak engedi.
3: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Vegyi Glória Bella.
1: Emlékszel arra, hogy mit csináltál múlt szombat délután?
0: Vagy hogy hol voltál 2008. augusztus 3-án?
1: Esetleg arra, hogy milyen ruha volt rajtad 2015. március 28-án, éppen 15 órakor?
0: Az utóbbira szinte biztos nem, ha csak nem kapcsolódik pont ehhez a naphoz egy érzelmileg nagyon erős élmény. Vagy ha nem vagy hiperamnéziás.
1: A hiperamnézia egy nagyon zavarba ejtő és rejtélyes állapot. A hiperamnéziás embereknek rettentően fejlett az önéletrajzi memóriájuk, gyermekkorukig visszamentve meg tudják mondani, hogy egy adott napon mi történt velük. Az Egyesült Államokban összesen 50 olyan emberről tudni, akinek az agya így működik.
0: A hiperamnéziás emberek az olyan apró részletekre emlékeznek nagyon pontosan, mint hogy mi szólt egy 15 évvel ezelőtti reggel a rádióban, mi volt aznap a reggeli, milyen volt az idő.
1: Jill Price 1965-ben született, és állítása szerint 1980. február 5-től kezdve múltja minden napjára erőfeszítés nélkül emlékszik. Szinte nincsenek hézagok a memóriájában.
0: Emlékezetem úgy áramlik, mint egy film, megállíthatatlanul és kontrollálhatatlanul, mondja. Teljes életem pereg le a fejemben minden nap, és ez őrítő.
1: Price 10 éves korától vezeti naplóit, 50 ezer oldal hihetetlenül apró betűivel teleírva. Életeseményein kívüli dolgokra érdekes módon nem emlékszik túl jól. Amikor memorizálnia kellett egy verset vagy egy drámai monológot, bevallása szerint teljesen stresszessé vált.
0: Viszont bármely kedvelt sorozatából vetítenek le egy-egy epizódot, azonnal ráismer, és kapásból elmondja, melyik évben, melyik napon látta azt, és mi történt még abban a részben. Tökéletes önéletrajzi emlékezetét azonban nem tudja irányítani. Mindig számtalan emlék áraszt jel, s úgy átérzi azokat, mintha az események most zajlanának, saját múltjának fogja.
1: Az ezredforduló körül különösen maguk alá gyűrték rossz emlékei. Depresszióba esett, és attól félt, megőrül. 2000. június 5-én beült 7 számítógépe elé, és egyetlen keresőszót írt be. Memória. Így talált rá James McGaughra, vezető memória specialistára egy kaliforniai egyetemen, aki sok éven át vizsgálta őt.
0: A barátai által tréfásan humán kalendáriumnak nevezett hölgytünet együttesének a szakemberek új nevet adtak. Hiperamnézis, vagyis túlemlékezés. Azóta több százan jelentkeztek McGaughnál azzal, hogy memóriájuk mindent megőriz, de három kivételével mind csalók voltak.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.7 Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Lépj ki a komfortzónádból!
1: Az életed során rengeteg gondolat államfut át az agyadon, de mennyit is valósítunk meg ezekből? Sajnos csak a töredékét, ugyanis mindig találunk valami kifogást, hogy most éppen miért nem tudunk vele foglalkozni. Összeszedtük neked a leggyakoribb kifogásokat, és adunk pár személyes tippet, hogyan kerüld el ezeket.
2: Az első a kifogás az idővel. Majd holnap megcsinálom, most túl elfoglalt vagyok, majd legközelebb. Ismerős mondatok, ugye? Legtöbben azért nem kezdünk bele új dolgokba, mert félünk az időtől. Sokkal könnyebb a kanapéról nézni a kedvenc sorozatunkat, mint az edzőteremben izzadni 2 órát. De vajon, amikor nap végén lefekszel, büszke lehetsz magadra?
0: Én egyébként azt szoktam csinálni, hogy lefekvés előtt mindig elmondok 3 olyan dolgot, amit aznap megcsináltam, és azt mondom, hogy na, ez tök jó, hogy nem halasztottam el másnapra. És ugye például itt az edzés hoztuk fel, ami igen, valószínűleg arra lesz mindig a legbüszkébb az ember, de szerintem akár egy jó könyv olvasása, vagy egy érzelmes beszélgetés is lehet olyan hasznos, ami így előre lendít téged, akár a célod eléréséhez is.
2: Hát én pont az az ember vagyok, aki mindent az utolsó pillanatra hagy, és nagyon összecsapom, és utána nagyon megbánom, és mindig megfogadom, hogy jaj, majd változtatok magamon, aztán valahogy soha nem jön össze.
1: A következő kifogás az, hogy rettegsz az ismeretlentől. Előfordul, hogy egy feladatot nem ismersz minden oldaláról. Mik lesznek a buktatói, az előnyei, és úgy összességében hogyan fog ez rád hatni? Nem árulok el ezzel nagy titkot, ha nem próbálod ki, örökké megválaszolatlanok maradnak számodra ezek a kérdések.
0: Az én módszeremhez csupán egy tollra és egy papírlapra van szükséged. Én egy táblázatot szoktam készíteni az év összes hónapjához, és minden hónaphoz 2 rubrika tartozik. Az első rubrikába egy olyan esemény kerül, amit még nem csináltam, a másodikba pedig egy új sportélmény, például elmentem jógázni vagy falat mászni, és ezek mindig egy ilyen új ilyen löketet adtak az adott hónapra, hogy majd következő hónapban ezt csinálom, meg azt csinálom, és így egész évben igazából így megvolt az a pörgés, meg az az új kíváncsiság egy program után, és egész évben kutakodtam, mi legyen a következő, és igazából így nekem a 2018-as évem egy annyira jó lett, hogy nagyon sok élmények gazdagodtam, új barátaim lettek, és az egész évemet így nagyon feldobta.
1: Hát igazából én nem vagyok ennyire táblázatfüggő, meg az ennyire nagyon komoly rendszerezésem az én műfajom, szóval ha van valami új, amitől úgy igazából félek, vagy nem ismerem azt a dolgot, akkor csak fogom magamat, és azt mondom, hogy na erre elmegyek, és ezt megcsinálom. Tehát nekem nem kell ez a valamilyen plusz, hogy na ezért csináljam meg, hanem én azt mondom, hogy megcsinálom, és akkor én megcsinálom. Aztán ha nem válik be, vagy nem lesz olyan, ami a fogamra való, akkor igazából abba hagyom, vagy nem megyek el még egyszer egy foci edzésre például, vagy box edzésre, vagy igazából bármire, hanem akkor abba hagyom, és ott pont. Kipróbálok, amikor legközelebb van lehetőségem valami újat. És igazából biztos, hogy fog jönni valami olyasmi, amivel lekötöm magam, és az nekem jó lesz.
2: Szerintem a legrosszabb, amikor a külső negatív hatások miatt döntesz máshogy. Ne engedd, hogy a környezetet határozza meg, mit csinálsz. Bizonyíts be nekik, hogy vagy olyan erős, hogy megvalósítsd az álmaidat. Gondold ki magadban, esetleg készíts pro-kontra listát. Indulj el a kiszemelt utadon. Ne aggódj, itt is csak az első lépés nehéz. Mikor már túl vagy az elején, és nem lehet lebeszélni téged semmivel, akkor mondd el a barátaidnak és a családodnak.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os October Rust-tal, és rajongó tábort szerzett Hey Studio album, két legjobb válogatás és koncert DVD.

0: Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták, és Typo Negatív névre telepedtek. Steel még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steelt, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hardot.
1: Bledek és Sess leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az Orgona által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verzió 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hookban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bár Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitárra. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternemek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekari hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltséggel hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk, ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témával jövünk, ami talán a legfontosabb kérdés minden fiatal életében. Ki vagyok én? Milyen ember szeretnék lenni? És hogyan találjam meg önmagam egy olyan világban, ami minden percben mást vár el tőlem?
1: Ez tényleg a legnagyobb kérdés ma, mert a mai fiatalok rengeteg elvárással találkoznak. Legyenek sikeresek, szépek, jól tanulók, okosak, kedvesek, magabiztosak, kreatívak. De közben azt érzi, de ki vagyok én valójában ezek nélkül?
0: Régen a fiataloknak volt idejük lassan kialakítani azt, hogy kik ők. Ma viszont minden felgyorsult. Az internet, a közösségi média, az állandó összehasonlítás miatt a fiatalok úgy érzik, már 15 évesen ki kell találniuk az egész életüket.
1: És ez óriási teher, mert ma te 16 évesen nem tudod, hogy mihez kezdj. Már azt hiszed, le vagy maradva. Pedig ez nem igaz. Nem lehet 17 évesen tudni, hogy ki lesz belőlünk, erre 20-25 évünk van.
0: A fiatalok azért érzik magukat elveszettnek, mert a világ minden pillanatban üzen nekik valamit. Legyél ilyen, ne legyél olyan. Ha más vagy, kilógsz, és közben az identitásuk még épp csak formálódik.
1: Ezért lesznek bizonytalanok, ezért akarják el az érzéseiket, ezért próbálnak tökéletesnek látszani, mert félnek attól, hogy ha megmutatják a valódi énjüket, akkor elutasítják őket.
0: De az identitáskeresés pont arról szól, hogy megmerjük találni azt az embert, akik mi vagyunk a maszkok nélkül. Az ember, aki megmeri mondani. Én ilyen vagyok, és ez rendben van.
1: És fontos tudni, a fiatalok nem azért keresik magukat, mert bizonytalanok, hanem mert fejlődnek. Az identitás nem egy pont, amit el kell érni, ez egy út, amit végig kell járni.
0: 16 évesen természetes, hogy nem tudod, mihez akarsz kezdeni. 17 évesen természetes, hogy változik a személyiséged. 18 évesen teljesen normális, hogy egyik nap azt érzed, minden világos, másnap pedig az, hogy fogalmad sincs merre tovább.
1: És aki ezt sem érti meg, az vagy sosem volt fiatal, vagy elfelejtette, milyen volt keresni önmagát. A mai fiatalok nem rosszak, nem lusták, nem szétszórtak, csak egy túl gyors világban próbálnak megtalálni valamit, ami lassú önmagukat.
0: És ebben nincs semmi szégyelnivaló, mert a világ tele van zajjal, elvárással, szerepekkel. De egyetlen dolog biztos, senki nem tudja megmondani neked, ki vagy. Azt csak te találhatod meg.
1: És talán ez a legszebb az egészben, hogy minden fiatalnak joga van időt kérni, tévedni, váltani, felfedezni, újrakezdeni, mert az identitás nem mások véleményéből épül, hanem abból, ahogy lassan-lassan megérted saját magad.
0: A valódi önmagunk megtalálása nem sprint. Ez egy hosszú, emberi, néha kaotikus, de gyönyörű út. És ha egyszer megtalálod, akkor már nem tudnak összezavarni a világ elvárásai. Mert akkor már tudod, nem kell másoknak megfelelned, hanem önmagadnak. És ez a valódi szabadság.
2: Megkérdeztük, te miért?

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Presti Zsófia és Marosán Dorka. A zenének nagyobb jelentősége van, mint gondolnánk. Az emberek fülhallgatóval közlekednek az utcán, a bevásárlóközpontokban, edzőtermekben, éttermekben, mindenhol szól valamilyen zene. Ha szomorúak vagyunk, zenét hallgatunk, ha bulizunk, zene szól, sokan még tanuláshoz, munkához, utazáshoz is zenét hallgatnak. Zene nélkül tehát nem igazán tudunk, és nem is tudunk soha élni.
1: Zenére szükségünk van, hiszen nagyon sok jó hatása létezik. A zene segít megküzdeni a mindennapos stresszel, de még a fájdalmat is csillapítani tudja. A zene nyugtató hatást gyakorol az emberi szervezetre, és abban segít, hogy jobban érezzük magunkat. Teljesen mindegy, hogy milyen stílusú zenéről van szó. A klasszikus zene épp úgy nyugtatóan hat az emberi szervezetre, mint a rock zene.
0: Hogyan segít a zene, vagy a zeneterápia stressz kezelésében? Elsősorban figyelemmel terő hatása van, hiszen amikor zenét hallgatunk, figyelünk a zene ritmusára, a zene szövegére, vagy csak dúdoljuk az adott dalt. Ezek nagyon jó lehetőségek arra, hogy kiszerjük a kavargó gondolatainkat, amelyek stresszt generálnak bennünk. Amikor idegesek vagyunk és elkezdünk zenét hallgatni, nem foglalkozunk az adott problémáinkkal, vagy annyira feltöltődünk energiával a zene által, hogy a gond vagy a zavaró gondolatok elrepülnek, vagy találunk valami megoldást rájuk.
1: A zene hatással lehet az agyunkra? Mikor zenét hallgatunk, nem csupán kellemes akusztikus ingereket élvezhetünk. A dallamok nagyon is komoly hatást gyakorolnak az agyunkra és az egész szervezetünkre. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az egyes zeneterápiás foglalkozások. Nagyon jó eredményeket értek el ezekkel a demencia, a Parkinson-kor, az autizmus és egyes szívbetegségek kezelésében.
0: A zene hatása az agyra legkülönbözőbb módon történhet. A zene hatása a lélekre, az emberre, a személyiségétől és a zene típusától is függ. De számít az életkor is. Az ember másra vágyik, és másként éli meg ugyanazt élete különböző szakaszaiban.
1: Tudtad? Manapság a zeneterápia pozitív és jótékony hatását egyre többet használják, például magas vérnyomás vagy mentális betegségek hatékony kezelésében. Általában a gondozás több irányú, a zeneterapeuták, orvosokkal, ápolókkal, szociális munkásokkal dolgoznak a depresszió, trauma, skizofrénia és egyéb állapotok enyhítésén.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: Láncrajtott Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Gergő és az államfogók. A történet izgalmas regény arról, hogy egy átlagos budapesti fiú, aki haverokkal lóg és játéktermekbe jár, hogy ismerkedik meg a mondák és a múlt titkaival.
1: Mielőtt belevágnánk, tudnunk kell, hogy Gergő családja kicsit más, mint a legtöbb emberé. Édesapja ugyanis korábban egy súlyos betegségben meghalt. A fiúnak ezért édesanyja új férjével, Botlik Dénessel, okleveles cipőpucolóval és annak kicsit furcsa és pimasz lányával, Zsófival kell együtt élnie.
0: Édesanyja Boglárka próbálja megbékíteni a feleket, a családtagjai azonban még sincsenek túl jó viszonyban egymással, hiszen a sértettség és a büszkeségük mindig viszályt szít.
1: Ezért sem repesett mindenki az örömtől, amikor Boglárka előállt a hírrel. Hivatalosak a vajákosok, táltosok, énekmondók, sámánok és egyéb révülők találkozójára.
0: Azonban Gergő hallani sem akar az ötletről, mivel riasztják a régi történetek a sámánokról, az életfáról vagy bármilyen hasonlóról.
1: A habatortán az, hogy még Bogi kiállhatatlan barátnője, Apollónia is velük kíván tartani. A találkozó helyszínén aztán azonnal különös események és furcsa szerzetek bukkannak fel.
0: Kezdve a lidérc fianc gerillákkal, vajákos asszonyokkal, boszorkányokkal, sámánokkal, totemekkel és titokzatos erőkkel.
1: Az álomvilág bevonja az olvasót és a szereplőket is, hogy utána sok lerágott köröm és kaland után fényderüljön a gonoszra.
0: Eközben sokat lehet tanulni az önismeretről, elfogadásról, gyászról és együttműködésről is. Gergő a főszereplőnk, de a történetben több szemszöget is megismerhetünk.
1: Megláthatjuk, mennyire más minden ember és varázslény, valamint, hogy a múltra és a jelenre egyaránt figyelni kell, hiszen a múltban gyökerezik a jelenünk is.
0: Ajánlom mindenkinek, aki szeretne a régi magyar hitvilággal megismerkedni, vagy egy érdekes és izgalmas fantasy történetet keres.
1: Szerencsére, akinek nem volt elég az első rész izgalma, a második és a harmadik rész kapuja is nyitva áll.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: 5-9, brown eyes.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garaina Zira és Eihammer Karina.
2: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
1: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
2: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
1: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
2: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
1: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
2: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
1: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
2: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos futón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
1: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
2: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
1: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőrstál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta világ a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület szíleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél. 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. Mit is takar a fóbia kifejezés és milyen fajtái vannak? A fóbia maga indokolatlan viszolygás vagy ösztönös félelem rendszerint állatoktól, helyektől, személyektől vagy különböző élethelyzetektől. Általában a fóbiás személy is felismeri, hogy szorongása és félelme túlzott mértékű, de mégsem tud szabadulni a félelem érzésétől. Félelmetesebb tulajdonságokkal ruházza fel azt a helyzetet vagy tárgyat, amitől fél, és igyekszik elkerülni azokat. A fóbiák esetén intenzív, irracionális szorongás jelenik meg. Maga a fóbia szó görög eredetű, rettegést, félelmet, menekülést jelent.
1: Betegségről csak akkor beszélhetünk, ha a szorongás függetlenedik a valóságtól, és intenzíven jelen van az érintett életében. Valamint a következményei jelentősen befolyásolják az illető életét, többnyire súlyosan nehezítve azt. A kórkép kialakulása közben a szorongás keres magának egy tárgyat, így a partalan szorongás helyében valamitől való félelem lép. Ez könnyebben kezelhető az adott személy számára. Egyszerű esetekben a félelemkeltő tényező könnyen elkerülhető. Ilyen mondjuk a kígyóktól való iszony, máskor viszont jelentősen nehezebbé teszi az egyén életét, például az emberektől, terektől való félelem.
0: Sajnos a fóbia hajlamos úgymond terjedni. Vagyis, amíg az illető eddig csak a buszoktól viszolygott, most már a villamosok, vonatok, de akár az utca is félelmetessé válhat számára. Gyakran társul rosszulét a fóbiákhoz. A rosszulét tünetei a fulladás, remegés, szédülés és akár a halálfélelem is. Ezek a betegeket menekülésre késztetik, és ezt követően majd elkerüli a hasonló helyzeteket. A fóbiák igen változatos formában fordulnak elő, több mint 60 változatukat különböztetjük meg, melyek három nagy csoportba sorolhatóak. Agorafóbiák, szociális fóbiák és egyéb speciális fóbiák.
1: Az agorafóbiák mindegyike jelentősen beszűkíti az adott személy életterét, hiszen ide tartoznak a különböző helyektől, terektől való félelmek. A legismertebb ide tartozó félelem a tériszony. Súlyos esetben a beteg csak kísérővel tud kimozdulni saját otthonából, vagy még úgysem. Minden családtagjai támogatására szorul, ez a támogatás pedig túlféltéssé alakulhat, ami csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Ilyen esetekben sokszor a pszichoterápiás kezelés a megoldás, mely jelentős javulás esetleg gyógyulást is hozhat az érintett életébe.
0: A szociális szorongás csoportjában a társas helyzetektől óckodnak az emberek. Mondjuk be kell mutatni egy prezentációt az egész osztály előtt, válaszolni kell egy kérdésre, vagy több ember előtt kell lenni. Gyakori, hogy valaki szorongását alkohollal, gyógyszerekkel vagy drogokkal próbálja oldani, de ezek csak ideiglenes megoldások, mivel ezeknek a szereknek hamarabb függőjévé válhatunk. Természetesen a szociális szorongást is lehet kezelni, és javítható az életminősége az ezzel együtt élő embereknek.
1: A tárgyaktól, állatoktól, természeti jelenségektől és az életeseményektől való félelmek a speciális fóbiák csoportjába tartoznak. Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne félne valamitől kisebb-nagyobb mértékben. Általában ebbe a csoportba tartozó fóbiák nem vagy kisebb mértékben nehezítik meg az életünket. Többnyire gyerekkorban alakulnak ki ezek a félelmeink, és van, hogy okuk homályba veszik.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A középkorban a gyógynövények fontos szerepet játszottak a gyógyításban és az orvoslásban. Az emberek ebben az időszakban nem rendelkeztek a mai modern gyógyszerekkel, így a természetből származó növények és egyéb természetes anyagok segítettek a betegségek kezelésében és a sérülések gyógyításában.
1: Bár a régi hagyományok sokáig megmaradtak, a kereszténység új fordulatot hozott ezen a téren is. Szerzetesek karitatív munkaként betegek gyógyításával is foglalkoztak. Tudásuk az antik orvostudomány eredményein, valamint gyakorlati tapasztalataikon alapult. Általában a betegek keresték fel a kolostort. A kolostor mellé nem egyszer kórház is épült, hol a fekvő betegeket állandó megfigyelés alatt tudták tartani. Egyes helyeken csak a rendtagjai számára tartották ezt fenn, de másút idegen betegek ápolására is lehetőség volt.
0: A középkorban a gyógynövényeket széles körben alkalmazták az egészség megőrzésére és a betegségek kezelésére. Az emberek felismerték, hogy a természet rendelkezik olyan növényekkel, amelyek gyógyító tulajdonságokkal rendelkeznek, és ezeket a növényeket a mindennapi életük részévé tették. Számos olyan gyógynövényt használtak, melyeknek ma is ismerjük a gyógyító hatását. Ezek a növények nem csak helyi eredetűek voltak, hanem kereskedelmi útvonalak révén eljutottak a középkori Európa más részére is.
1: Számos különböző problémát gyógyítottak gyógynövényekkel a középkorban. Ilyenek például a légúti betegségek. Köhögésre, torokfájásra, kakukkfüvet, kamillát és édesgyökeret használtak. Ezek gyulladás csökkentő hatásuk révén enyhítették a torokfájást és a köhögést. Megfázás és nátha esetén az echinácia és a bodzavirág segítettek az immunrendszer erősítésében és gyorsabb gyógyulást eredményeztek.
0: Emésztési problémákat is gyakran kezeltek gyógynövényekkel. Gyomorfájdalom esetén a kamilla, a borsmenta és a zsája enyhítette a gyomorégést, a puffadást és más gyomor- és bélrendszeri panaszokat. Emésztési zavarokra az ánist, az édesköményt és a gyömbért ajánlották. Ezek serkentették az emésztést és csökkentették a gyomor-bélrendszeri kellemetlenségeket.
1: Nem csak belsőleg, de külsőleg is sikerrel alkalmazták a gyógynövényeket elsősorban fájdalomcsillapításra és sebgyógyításra. A bodza és az orbánzfű gyulladás csökkentő hatása segített enyhíteni az ízületi és az izomfájdalmakat. Az aloe vera és a körömvirág pedig kenőcskét használva sebegyógyulását és a bőr regenerálódását gyorsította.
0: Ez csak néhány példa a középkori időkben népszerű gyógynövények használata közül. Az emberek még sok más növényt is felhasználtak a különböző betegségek kezelésére és az egészség megőrzésére. A középkori gyógynövények világa kimeríthetetlen és izgalmas, és számos lehetőséget rejt ma is a természetes gyógyítás terén.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vaseszti, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 tippet a hatékony bocsánatkéréshez.
1: Bocsánatot kérni nem olyan egyszerű, mint amilyennek azt elsőre gondolnád. Valószínűleg a megbocsátáshoz senkinek sem lesz elég az, hogy azt mondod bocsánat. Akitől bocsánatot kérsz, annak látnia kell, hogy valóban őszinte a bocsánatkérésed, illetve hogy tényleg megbántad a dolgot, és komolyan is gondolod.
2: Sokszor nem elég egyetlen szó ahhoz, hogy megbocsátást nyerj. Meg kell indokolnod, hogy miért bánod, amit tettél, és hogy hogyan tennéd jóvá. Legtöbb esetben ekkor a másik fél megbocsát, és kibékültök. Most 5 olyan tippet hoztunk el neked, amelyek segítségével gyorsabban kibékülhetsz a barátoddal vagy a barátnőddel.
0: Az első a sajnálkozás. Ez a bocsánatkérések egyik tipikus fajtája, melyben elismerjük, hogy hibáztunk, és azután elnézést kérünk. Ez általában az érzelmekre hat, és a lelki fájdalmat igyekszik enyhíteni. Sajnálom, durván fogalmaztam, tudom, hogy megbántottalak, ne haragudj rám.
1: Második tippünk a bocsánatkéréshez, hogy vállalod a felelősséget. Ez a bocsánatkérésnek az a fajtaja, melyben felelősséget válasz tetteidért, és beismered, hogy hibáztál. Például ne haragudj, nem kellett volna ilyen hangnemben beszélnem veled, vagy esetleg túl hevesen reagáltam, bocsáss meg.
2: A következő a kárpótlás. Egy egyszerű bocsánatkéréshez sokkal jobban hangzik egy olyan, melyben a hibáid után kárpótlást nyújtasz a másik fél szeretet nyelvén. El sem tudom hinni, hogy milyen szörnyen reagáltam, elnézést kérek, mondd, mivel tudnálak kiengesztelni.
0: Hangsúlyozd, hogy szeretnél változtatni a viselkedéseden. Az ilyenfajta bocsánatkérések során nagyon fontos, hogy lássák rajtad azt, hogy tényleg meg akarsz változni, és nem szeretnéd legközelebb megbántani őt. Elveszítettem a fejemet, tudom, hogy nem volt helyes, amit tettem. Nem akarom, hogy ismét előforduljon, tudsz adni valamilyen tanácsot annak érdekében, hogy ez ne történjen meg többé.
1: Az utolsó tipp, megbocsátást kérni. Ebben az esetben előbb kell megbocsátást kérni, mint fogadkozni. Itt is nagyon fontos az, hogy őszintének látszon, amit teszel, és hogy valóban hihetően add elő. Ne haragudj, nem kellett volna kiabálnom, nem fog máskor előfordulni.
2: A legjobb módszer persze, ha nem bántasz meg senkit, így nem kerülsz olyan helyzetbe, hogy bocsánatot kelljen kérned. Éppen ezért jól gondold át, hogy mit teszel. Ám akkor, ha mégis hibázol, akkor igyekezz az előzők szerint bocsánatot kérni, és bocsánatkérés közben sohasem felhántorgatni a másik hibáit. Ne keresd kifogásokat a vitát kiváltó tettedre, és vállald azok következményeit. Meglásd, így egyhamar elszáll a harag.
1: Ti éreztétek már úgy, hogy hiába próbálkoztok bármivel azért, hogy megbocsásson a partneretek, egyszerűen nem fogadta el, és nem sikerült?
0: Hát nálam volt már ilyen, de meg is volt rá az oka. Tehát nyilván, hogyha nem tudok valakit kibékíteni ezekkel a tanácsokkal se, vagy semmi mással, amit másoktól kaptam, vagy a saját ötleteimmel, akkor az nyilván azért van, mert valami olyat tettem, ami neki annyira rosszul esett, hogy nem tud megbocsátani ilyen könnyen. De nyilván idővel ez elmúlik, és a harag is elszáll, meg minden, és akkor egyszerűbben bocsát meg, de abban a pillanatban, akkor és ott, abban a helyzetben nem sikerült.
2: És most fordítsuk meg, volt már olyan, hogy tőletek kértek bocsánatot, és ti nem bocsátottatok meg azonnal?
1: Persze. Bármikor, amikor a testvéreimmel veszekedtem, azért nem volt olyan egyszerű megbocsátás, hanem így húzzuk, halasszuk egy kicsit. Jó, hát nyilván nem hetekről, meg hónapokról beszélek itt, hanem szerintem testvéri szinten ilyen órák is nagyon sokat számítanak. De én már vesztem össze úgy barátnőmmel, hogy ugyannak durva vége lett, és így nem beszéltünk, vagy nem beszélünk azóta se.
0: Ti azért ne adjátok fel ilyen könnyen. Ha megbántottatok valakit, akkor is kérjetek bocsánatot. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Nár Barbara és Fésű Amira Bonita. A mai adásban az Isten belájkolt című sorozatról lesz szó.
1: Az Isten belájkolt egy 2018-tól vetített amerikai televíziós filmsorozat, amelynek alkotói Steven Lillian és Brian Winbrandt. Amerikában 2018. szeptember 30-ától a CBS csatorna vetítette. Magyarországon pedig az RTL Klub tűzte műsorra 2019. június 14-én. A széria első évadának összesen 20 része van. Igaz, a sorozat egyelőre véget ért, de az RTL moston visszanézhető az összes része.
2: A műsor főszereplői Miles Feiner, akit Brandon Michael Hall játszik, Cara Bloom, akit Violet Beanie játszik, Rakesh Singh, akit Shurai Sharma játszik, Ali Feiner Miles húga, akit Javesha Leslie alakít, és Arthur Feiner lelkész, Miles és Ali apja.
0: A sorozat az Amerikai Egyesült Államok beli New Yorkban játszódik több helyszínen. A szériában megismerhetjük New York nevezetességeit is. Mivel sok jelenet játszódik olyan ismert turisztikai helyszíneken, mint például a Central Park, a Times Square, a Szabadságszobor és a Brooklyn Bridge. De láthatjuk a Little Red Lighthouse, azaz a kis világító tornyot is.
1: A film cselekménye a következő. Miles megrögzött ateista, apja lelkész. Miles podcastjében folyamatosan tagadja Isten létezését. Ám egy napon valaki Isten azonosítóval ismerősnek jelöli a Facebookon. Eleinte azt hiszi, ez valami számítógépes tréfa egy hacker részéről, és mivel komolytalannak tartja, ezért többször elutasítja a jelölést. Ám Isten nem tágít, míg végül Miles elfogadja. Isten ismerősöket kezd ajánlani neki, akik neve Miles számára ismeretlen.
2: Elsőnek egy férfit ajánlanak neki, aki egy perc múlva figyelmetlenségből neki megy az utcán, miközben feleségével veszekedik. Ezért Miles követni kezd és megmenti az öngyilkosságtól, amikor a férfi az érkező metró elé akar lépni.
0: Majd Isten ismerősnek ajánlja Karát, aki újságíró és nem tudja, miről írjon cikket. Ezért felmerül, hogy ki akarják rúgni a cégtől, mert 6 hete nem adott le cikket. Miles felkeresi és megpróbálnak együtt utána járni a rejtélyes Isten adatlap tulajdonosának. Miles számítógépes programozó haverja, Rakesh, ugyancsak próbálja lenyomozni az Isten azonosítót használó IP címét, de Rakesh egy számára áttörhetetlen tűzfalba ütközik.
2: Én életemben nem voltam nagy sorozatnéző, de ahogy megláttam az RTL-en az előzetest, egyből tudtam, hogy nagyon szeretni fogom, és ahogy elkezdődött, egyből még jobban megszerettem, és imádtam, hogy a szereplők minden alkalommal újabb és újabb kalandokba bonyolódnak bele, de engem nagyon érdekelte az, hogy hogy fogják megoldani ezt a rejtélyt.
0: Én azért is nagyon szerettem ezt a sorozatot, mert nagyon jó helyszíneken játszódik, nagyon szépek a helyszínek, és a főszereplők, szereplők is nagyon szimpatikusak. És mit csinálnátok akkor, ha titeket jelölne be egy ilyen Isten profil?
2: Én biztosan belemennék ezután a sorozatban, hogy ezt már így láttam egyszer magam előtt.
0: Én nem tudom, szerintem én is benne lennék, mert így sok embert megismerhetek, segíthetek másoknak.
1: Írjátok meg Facebookon, nektek mi lenne a reakciótok erre? Ne is beleférsz! Táska Rádió!

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhamár Karina és Garai Nazira.
1: A mai adásban érdekességeket hoztunk a kutyákról. Egyes kutyák képesek kihallgatni a beszélgetéseket.
0: Ismertén, hogy a kisgyerekek képesek új szavakat megtanulni pusztán azzal, hogy mások beszélgetéseit hallgatják. Most kiderült, hogy a rendkívül intelligens kutyák ugyanezzel a módszerrel képesek bővíteni a saját szókincsüket.
1: Egy friss kísérlet bizonyította, hogy a magas intelligenciával rendelkező kutyák hallgatózásra is képesek új szavakat megtanulni.
0: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a játékok nevének megtanulásában tehetséges kutyák képesek-e új szavakat elsajátítani úgy, hogy csupán kihallgatják gazdáik beszélgetését. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a válasz egyértelműen igen.
1: A kutatásban résztvevő 10 kutyát először hagyományos módon tanították meg két új játék nevére. A gazdák ismételten kimondták a játékok nevét, miközben minden figyelmüket a házi kedvencükre fordították.
0: A folyamat meglepően gyors volt. Shani Dror állatviselkedés szakértő állítása szerint 8 perc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kutyák teljesítsék a feladatot.
1: A 10 kutyából 7 képes volt azonosítani az új játékokat, amikor erre kérték őket, írja a CNN.
0: Ezt követően a kutatók csavartak egyet a kísérleten. A gazdák ezúttal mondatokba ágyazva ejtették ki az új játék nevét, de közben csak egymással beszélgethettek, közben tilos volt kommunikálniuk a kutyáikkal, rájuk sem nézhettek.
1: A kutyák sem léphettek kapcsolatba velük, és nem kaphatták meg a játékot. Az állatokat gyerekráccsal választották el gazdáiktól, vagy kutyaágyban, kutyakosárban tartották őket.
0: Az eredmény lenyűgöző volt. A 10 kutyából 7 hallomás után is megbízhatóan teljesítette a feladatot. Közülük 6 ugyanaz volt, amelyik az első kísérletben is jól teljesített.
1: A harmadik kísérletben a tudósok azt tesztelték, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan használnak-e társas jelzéseket az új szavak megtanulásához. Ezúttal a gazdák csak azután mondhatták ki a játék nevét, miután azt egy bödörbe helyezték, így az már nem volt látható.
0: A kutyák többsége még ebben az esetben is helyesen azonosította az új játékot, sőt, 2 héttel később is emlékeztek rájuk.
1: A felfedezés arra utal, hogy azok az összetett szociális képességek, amelyek segítettek az embereknek mások beszélgetéséből tanulni, Dror szerint valószínűleg a nyelv kialakulása előtt fejlődött ki, ezért képesek rá a kutyák is.
0: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy erre nem minden kutya képes. Az intelligensebb egyedek tudják csak megugrani a lécet. A kutatók szerint például egy átlagos családi kutya nem képes erre.
1: Korábbi tanulmányok azt bizonyítják, hogy a nagyon okos kutyák mindössze 4 hallás után megtanulják a játékok nevét. Hetente akár 12 vagy még több nevet is képesek elraktározni, és több mint 2 évig emlékeznek azokra.
0: Bár sok bordákori található közöttük, a képesség rendkívül ritka. A vizsgálatban résztvevő intelligens kutyák között volt német juhászkutya, labrador retriever, ausztrál juhászkutya és különböző keverékek is.
1: A kutatók egyelőre nem értik pontosan, miért rendelkeznek bizonyos kutyák ezzel a különleges képességgel. Bár a nagyon okos kutyák hasonló módon tanulnak új szavakat, mint a kisgyerekek, valószínűleg eltérő tényezők hoznak létre hasonló viselkedési mintát és eredményt.
0: Szerinted a te kutyát hallgatózik?
1: Írd meg nekünk kommentben.

95.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bali Villő és Hedrik Mira. A film története. A film története az 1880-as években kezdődött az első mozgógép rögzítő kamerák feltalálásával, és 1895-ben vált szélesebb körben ismerté a Lumière fivérek kinetoszkópjával, amely lehetővé tette a filmek vetítését is. Az első hangos film 1927-ben készült, és az 1930-as évekre terjedt el, míg a színes filmtechnológia az 1900-as évek elején jelent meg, és az 1930-as években vált széles körben elérhetővé a Technicolor eljárással. Az első kísérletek. A mozgógép létrejöttének alapjait az 1880-as években rakták le a mozgógépek rögzítésére alkalmas kamerák kifejlesztésével. Az 1888-ban rögzített már a fennmaradt legelső film, a Roundhay-i kerti jelenet, és ekkor készült. A mozgókép születése. 1895-ben a Lumière fivérek feltalálták a kinematográfot, amely alkalmas volt a mozgóképek rögzítésére és egyidejűleg több néző számára történő vetítésére is. Így ekkortól számítjuk a filmgyártás igazi kezdetét. A hangos film korszaka. A hangos filmek megjelenése 1927-ben a Warner Brothers a Jesse énekes című filmjével vette kezdetét, és ez a technológia az 1930-as évekre széles körben elterjedté vált. A színes film korszaka. A színes filmek kifejlesztése az 1900-as évek elejére tehető, és az 1930-as években a Technicolor eljárás hozta el a széles körű elterjedést, amit a Walt Disney sokat fejlesztett. Digitális korszak. A 70-es években a Dolby laboratórium kifejlesztette a zajszűrő rendszert, majd a 80-as években megjelent a digitális hangrögzítés. A mozi magyarországi története a Lumière cég vetítéseivel kezdődött. Az első állandó vetítőterem 1898-ban nyílt meg a fővárosban. Ugyancsak Budapesthez kötődik az első hazai film elkészítése is, ez Zsitkovszky Béla Tánc című néhány perces munkája volt 1901-ben. A film eredetileg egy tánctörténeti előadás mozgóképes illusztrációjaként szolgált. A komolyabb filmgyártás csak 1912-ben indult meg, és a fővárosi gyártóhelyek mellett különleges szerepet töltött be Kolozsvár, ahonnan például Korda Sándor és Kertész Mihály rendezői karrierje is indult. Korda később Angliában telepedett le, ahol az angol filmgyártás legfontosabb alakja lett testvéreivel.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga Sagát Csaba, Rónai Kitti, Győrösi Antónia és Töreki Léna. Talán sosem repültél, de ha mégis, majdnem biztos, hogy nem beszéltél még pilótával.
1: Ezt a nem mindennapi foglalkozást ismerheted meg most. Füri Viktor első tiszttel beszélgetünk.
0: Miért döntöttél úgy, hogy pilóta leszel?
2: Ez valahogy így, amikor a gimnáziumba kerültem, akkor kattant be ez a pilótásdi repülős dolog. Sokan ismerőseim közül szimulátorra játszottak otthon számítógépen, és ennek volt egy ilyen külön faja, amit egyébként pont itt a suliban javasolt az igazgató, akkor a Lovranics József. Úgy nézett ki, hogy mindenki otthon repült a kis számítógépén a repülési szimulátorra. Ezt így továbbfejlesztve, ezt egy online közösségi térben csináltuk. Tehát gyakorlatilag teljesen ugyanúgy nézett ki, mint amit most a valóságban csinálunk. Csak ott annyi volt, hogy mindenki otthon ült a számítógép előtt, és ugyanúgy volt, aki irányított, és volt, aki repült, és nekem ez ott így becsípődött valahogy ez a repülés dolog, és én ezt akkor kitaláltam, hogy én ezt szeretném, és akkor utána úgy alakítottam a kis életemet, hogy sikerült is, szerencsére.
1: Milyen volt az első repülésed?
2: Nekem az első repülésem az 14-13 éves volt, amikor volt, és akkor édesapámmal mentünk Japánba egy üzleti útra, és nagyon érdekes egyébként, mert mindig a kollégáimnak szoktam mesélni, amikor Párizsban gurulunk el a terminálok mellett, hogy átszállással mentünk Japánba, és Párizsban volt az átszállás, és az egyik terminál végén van egy ilyen nagy ablak, és előttem megy el a guruló út, és a guruló útról, vagy az ablakból néztem a repülőket, ahogy mennek el a guruló úton, és most mindig, amikor elmegyünk a terminál mellett, akkor szoktam erre így visszaemlékezni, hogy én is ott álltam annó ilyen kis 13 éves fejjel, és néztem a repcsiket.
0: Volt példaképed?
2: Nekem a Lindbergh az, aki egy kicsit ilyen példaképem, ugye ő volt az első, aki átrepülte az Atlanti-óceánt leszállás nélkül a Spirit of St. Louis-val. Egy kicsit őt tekintem úgy példaképnek, de ő is inkább egy ilyen pionírja volt ennek az egésznek.
1: Hány országban jártál eddig?
2: Igazából a jelenlegi munkám mellett legfőképpen Európában belül dolgozunk. Tehát Európában én úgy gondolom, hogy nem volt olyan ország, ahol nem lettem volna, talán Svédország az, ami kimaradt.
1: Miért a nagyobb repülőgépek mellett döntöttél?
2: Igazából engem a kisgépes világ is nagyon érdekel, illetve a mai napig nagyon, nagyon mozgat, és szeretnék benne maradni. Nyilván az egy kicsit költségesebb dolog. Általában az úgy néz ki, hogy mindenki kisgépen kezdi, azokon csináljuk meg az alapképzéseket, és akkor úgy megyünk följebb egyre nagyobb és nagyobb repülőre, illetve hát ki hol találja meg a helyét, vagy a végső számítását, és én a mai napig szeretek kis repülővel repülni, és nagyon szívesen csinálom.
0: Milyen repülőket vezettél eddig?
2: Én egy SF-25-ös Falcon kezdtem, az egy motoros vitorlázó repülőgép, és akkor onnan Cessna 152-es, 172-es, 182-esre repültem. Ezt követően a két motoros típusom az egy Piper Seneca volt, valamint én a nagygépes karrieremet azt egy Boeing 737-esen kezdtem, és akkor már 3 éve pedig egy másik cégnél dolgozom 757-esen.
1: Van korhatára a pilótaságnak?
2: A legelső szakszolgálati engedélyt az 16 éves kor alatt nem lehet elkezdeni rá a képzést. Ugye 17 éves korban lehet megkapni, tehát ez végülis hasonlít az autó jogosítvány megszerzéséhez. A nagygépes kereskedelmi pilóta, az, ha jól tudom, akkor az 21 éves kor alatt nem lehet senki, és ez 65 éves korig lehet csinálni a kereskedelmi repülés részét a dolognak.
0: Ki kerülhet be az iskolába? Van-e valami feltétele a repülőgépvezetésnek?
2: Igazából én nem repülős iskolában jártam. Magyarországon ugye csak Nyíregyházán van repülős iskola, ahol egyetemi keretek között oktatják a repülést is. Oda nagyon nehéz bekerülni, magas a pontszám. Én nem is pályáztam, hogy oda menjek, amikor végeztem a gimnáziumban. Magán cégeknél lehet képzéseket venni, és akkor gyakorlatilag ilyen egyesével is. Tehát, hogyha valaki mondjuk csak magának szeretne repülni, nem tudom, évente párszor, akkor ugyanúgy kezdi el, mint ahogy én elkezdtem. Ugye ma már vannak ilyen integráltabb képzések is, de ezek a lépcsők, ezek mindenkinél ugyanúgy ugyanazok.

0: 97.7 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attina, Vas Eszter és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 7 dolgot, amivel feldobhatod a sulis napokat.
1: Első ilyen dolgunk a bandás termékek. Szerintem érdemes arra figyelni, hogy egy olyan bandát válassz, akit valóban szeretsz, mert az eléggé hülyén néz ki, hogyha egy olyan bandának a logóját hordod, akiknek azt se tudod, hogy milyen a zenéjük.
2: Második, a cuki hátizsákok. A régi iskolatáskák szerintem már a múlté, hiszen most már mindenben a divat hódít, és minden üzletben már felelhető az új hátizsákok, akár műbőlből, szörméből, sérjemből, vagy bársonyból készülnek. Szerintetek milyen egy jó iskolatáska?
1: Én igazából személy szerint azokat a táskákat szeretem, amiket jól meg lehet pakolni, és rengeteg titkos zseb van bennük.
0: Igen, meg aminek jól tart a pántja, meg az sem árt, hogyha esetleg vízállós, ha leöntöd véletlenül.
2: Ja, és nem szakad el az első könyv után.
0: A harmadik ilyen dolog a farmer. Hogyha elhordod a tavalyi farmerodat, akkor mindenképpen jól jön egy új, kényelmes darab, mert ezeket még a lusta napjaidon is hordhatod. Ti milyen fajtákat szerettek hordani?
1: Én leginkább a skinny fazonú gatyákat szeretem, de ezekből sajnos nem találok magamra jót, mivel hogy köztudott, hogy én egy kicsikét húsisabb típus vagyok.
2: Nekem igazából mindegy, csak jó legyen. Mindig úgy megyek be, hogyha farmert vásárolok, hogy legyen a méretembe, de hát vagy bő a dereka, vagy hosszú a szára, szóval ez mindig a mamánál köt ki, aki átszabja kb. A fél nadrágot.
1: Negyedik ilyen dolgunk a kényelmes cipő. Eléggé fontos az szerintem, hogy a divatos cipőnk egyben kényelmes is legyen, mivel hogy néha futni kell a buszra, és hát eléggé rossz egy magas sarkúban futni.
2: Ötödik a motivációs határidőnapló. Most már az okostelefonok világában szerintem jól jöhet akár még egy kézzel vezetett napló is, amiben a vizsgák időpontját, a házikat vagy a baráti találkozókat tudod fölírni, hiszen rend a lelke mindennek.
0: Hatodik ilyen dolog a termosz. A hideg napok alatt is, de néha a nyári melegebb napokon is megkívánhatsz egy meleg italt, és erre a termosz nagyon jó ötlet.
2: A múltkor tök náthásra mentem suliba, és annyira megkívántam a teát, de nem volt nálam termosz, és a suliban pedig a negyedórás szünet alatt nem készül el a tea, vagy leforrázom az egész torkomat, úgyhogy tök rossz volt, hogy nem tudtam inni.
1: És az utolsó dolog, amivel feldobhatod a napodat, az a toll. Magyarországon még elég sok olyan hely van, ahol elvárt az, hogy ne laptopba jegyzetelj, hanem kézzel írj, és ezért eléggé jól fel tudja dobni a napjaidat az, hogyha valami cuki tollal írsz.
0: Igen, mint az Eszti kacsás tolla.
2: Imádom azt a tollát. Kíváncsiak vagyunk, hogy te melyiket használod ezek közül. Írd meg a Táskarádió Facebook oldalára.

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dörstápereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: A felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél. 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin és Fretli Zsófia. Argentínában van egy kör alakú sziget, ami nem csak lepeg, de még forog is.
1: Dél-Amerika második leghosszabb folyója, a 4880 kilométeren át csordogáló Paraná három országot, Brazíliát, Paraguayt és Argentinát is érinti.
0: 4880 kilométer nem kevés. Ez ad bőven akad érdekesség egy folyó életében, a Paraná esetében pedig az egyik legizgalmasabbat a deltájánál találjuk. Ez pedig nem más, mint egy 120 méter átmérőjű, szinte teljesen kör alakú, a tengelyek körül szabadon forgó úszósziget.
1: Az úgynevezett lebegő vagy úszósziketek a föld több pontján is előfordulnak. Van ilyen például a Finn-tavakban, Szerbiában, a Duna-deltában, a Bolívia és Peru határán található Titikaka-tóban, Törökországban, Olaszországban, vagy éppen az indiai Loktak-tóban is, de hosszan sorolhatnánk a helyszíneket. Az argentin szigetet viszont kiemeli a többi közül a formája és a folyamatos forgása.
0: Az ilyen lebegő szigetek alapját általában a vízbe került nagyobb tömegű növényi gyökerek jelentik. Ezen kezd el nőni valami más vízkedvelő növény. A vizes élőhelyek partvonalán megtalálható növények gyakran a parttól befelé is terjeszkednek, oda, ahol a mélyebb vízben a gyökerük már nem éri el a tó vagy a folyó mélyét. Ebben az esetben a gyökértömegükben lévő oxigént használják felhajtó erőnek, a környező növényzetet pedig támasznak, így tudnak fennmaradni a vizen.
1: Az időről időre lecsapó hevesebb viharok viszont képesek elszakítani az ilyen lebegő növényszigeteket, amiket aztán a szél ide-oda szállíthat a tavon belül. Idővel általában újra nyugalomra lelnek valahol a partvonalában, vagy az erősebb szél miatt teljesen felbomlanak. Néhány esetben viszont hosszabb időre is fennmarad a lebegő sziget. Sőt, a már említett Titikaka-tóban például egy 120 szigetből álló csoporton külön benszülött törzs az Uru is lakóhelyre lelt. Ezek a szigetek viszont folyamatos karbantartást igényelnek azért, hogy fennmaradjanak.
0: A Csokszem szigetként emlegetett argentin földdarab kialakulásához egészen speciális áramlatok kellettek, amelyek folyamatos mozgásba tartják a kör alakú szigetet. Így a környező résznek ütközve újra és újra leválnak róla az iszapos részek, amitől esetleg nyugalomra lehetne.

0: 97.5 Társkarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A mai naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdett itt az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve?
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teóba Tíma és Domján Székely Boglárka. Bizonyára téged is rabulájtett már egy sorozat, és nem tudtad abba hagyni a nézését, amíg aztán már éjszaka is azzal győzködted magadat, hogy csak még egy epizódot megnézel és mész aludni. A műsorunkban a sorozat függőségről fogunk nektek beszélni.
1: Visszaemlékeztünk hazánkban a televíziós sorozatokat megelőzve, már a rádió kiválasztotta a szereplők iránti elkötelezettségünket. Csak a legidősebbek emlékeznek a Szabó családra, arra, hogy amikor betegre írták benne Szabó nénit, a rádióhallgatók meleg vacsorát vittek neki a kórházba. Pszichológusok írták le a telekommunikáció okozta függőség természetrajzát. Sorozatok rabjaivá válnak a nézők, ami bizony keményen felépített tudatos hadjárat a nézettségén. A sokféle függőség, alkohol, játék, sport, munka között helyet követelnek maguknak a film és a sorozat függőségek is. Évtizedekkel ezelőtt még napokat, heteket vártunk a kedvenc sorozatunk új epizódjára. Így voltunk a krimi sorozatokkal, Simon Terpmannal, a Szomszédokkal, előtte a Tenkes kapitányával, a Zorroval vagy a Dallasszal. És ma már kattintás, és ott a következő teleregény fejezet. Mivel az okos tévéken, számítógépeken könnyen elérhető folytatás, gyorsan nézzünk még egy részt, és még egyet. Hosszú órák mennek el, mire észrevesszünk magunkat, bámuljuk a monitort, a képernyőt, és minden teendőnkről megfeledkezünk. A témával foglalkozó, ismeretterjesztő cikkekből kiderül, a sorozatok készítői kezdetek óta úgynevezett cliffhanger hatással tartják izgalomban a nézőket. Ez azt jelenti, hogy az epizódok végén függőben hagynak egy kérdést, és ha meg szeretnék tudni a választ, muszáj megnézniük a következő részt. Az évadok végén ez általában egy nagy volumenű rejtély, titok, összeesküvés. Az emberi kíváncsiságra építenek, ami ösztönszerűen sodor bele minket a sorozatok iránti rajongásba.
0: Már nem csak nagymamáink kedvelt időtöltése, hanem szinte minden korosztályt rabulájt. Az NRC szabadidőkutatás rávilágít, hogy a megkérdezettek 82%-a átlagosan közel 3 órát szórakozik egy szokványos hétköznap. Közülük pedig 44%, leginkább fiatalok, tölti film vagy sorozat nézéssel ezt az időt. Ráadásul nem csak a szabadidőnket töltjük ezzel, ugyanis a RadioTimes.com felmérése szerint, ha rákattintunk egy sorozatra, sokan még beteget is képesek vagyunk jelent azért, hogy egyhuzamban nézhessük meg az összes részt, akár 8 órán át. Azonban bármilyen hihetetlen, a sorozatok darálása egyáltalán nem olyan ártalmatlan kikapcsolódás, mint azt elsőre gondolnánk, mivel komoly hatással lehet a szervezetünkre, fizikai és mentális állapotunkra. A legtöbben a munka és a családi élet után este vagy éjszaka kezdünk bele kedvenc sorozatunkba, és bár jól tudjuk, hogy le kellene feküdni időben, túl nagy a csábítás, hogy ellenálljunk egy újabb résznek. Így a pihenéstől és az alvástól veszük el az időt, ami krónikus fáradtsághoz, napokig vagy akár hetekig tartó kialvatlansághoz vezet. Emellett egy átlagosan 30-45 perc hosszúságú epizódok, azt az illúziót keltik, hogy nem rabolnak sok időt, ellentétben a 2 órás nagyjátékfilmekkel. Pedig a kipihentség szempontjából nagyon is sokat számít, hogy például éjfél előtt vagy után kerülünk ágyba. Mondta Stoll Dániel, a Budai Egészségközpont szakszioterapeutája, ambulancia vezető klinikai szakszichológusa. Egy-egy hosszabb sorozat befejeztével nem meglepő, hogy a gyászhoz hasonló érzéseket élünk át, hiszen nehezünkre esik elengedni kedvenc szereplőinket, és úgy érezhetjük, mintha valóban elvesztettünk volna valakit. Ugyanakkor még ennél is aggasztóbb, hogy az amerikai Toledo Egyetem kutatása szerint összefüggés van a binge-watching és a depresszió között. Tanulmányukban 406 felnőttet kérdeztek meg, akiknek meglehetősen nagy aránya, 35%-a állította magáról, hogy szokott sorozatokat darálni. Miután pedig kikérdezték a résztvevőket a mentális problémáikról, kiderült, hogy a sorozatnézők között jóval magasabb a depresszióval küzdők aránya.
1: Mindez persze további vizsgálatokat igényel. Egyelőre nem tudni, hogy ezek az emberek azért küzdenek a depresszióval, szorongásos tünetekkel, mert jellemző rájuk a binge-watching vagy a sorozatmaratonokkal, pont, hogy már a meglévő depressziójukat próbálják enyhíteni és elterelni a figyelmüket. Az azonban biztos, hogy a sorozatfüggőség komoly hatással van az agyunkra, ezért érdemes minél inkább megacélozva az akaratunkat tudatosan törekedni arra, hogy egyszerre csak egy-két részt és ne egy egész évadot nézzünk meg. Nektek mi a kedvenc sorozatotok? Írjátok meg nekünk Instán a Táska Rádió oldalán.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ne ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéi.
3: 87.5. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Stéger Zina és Brics Boglárka. 20%-kal kevesebbet alszunk, mint 100 évvel ezelőtt. Sok minden befolyásolhatja az alvásunkat, mint például a mennyiség, az idő, a hely, a környezet, az álmaink és az életkorunk is. Ezen kívül mindenkinek megvannak a saját alvási szokásai, hogy a lehető legnagyobb kényelemmel alhasson.
1: Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyit is kellene aludni. Ideálisan 8 órát lenne szükséges aludni minden nap. Ez persze változhat, ha korán kelünk, de későn fekszünk, mert elhúzódott egy feladat, ami másnapra kell. Vagy egy rémálom miatt nem tudunk visszaaludni. Az is lehet, hogy a szobatársa túl hangosan horkol, vagy nagy vihartomból tett éppen aznap este.
0: A környezet és a hely is számít, ha alvásról van szó. Egy város zajosabb, mint egy falu, így rengeteg lehet a zajszennyeződés. Az is gyakori, hogy valaki csak a saját ágyában tud elaludni, szálláshelyeken vagy barátoknál pedig nem. Sokan azért képtelenek elaludni, mert alvásbetegségben szenvednek, mint például szomnifóbia.
1: A szokásaink is segítenek abban, hogy jobban aludjunk. Vannak, akik csak hűvösebb hőmérsékletű szobában tudnak elaludni, mások pedig inkább a melegebbet kedvelik. Sok ember halkzenével alszik, vagy esetleg valamilyen fényforrással. Egyeseknél még a párnak mennyisége sem mindegy vagy az, hogy milyen vastag a takaró. És még a felnőttek közül is rengeteg, aki még mindig szeret a kedvenc plussivel megosztozni az ágyon.
0: Az ember életkora is nagy szerepet játszik, mennyit is alszik. Az idősebbek általában jóval korábban kelnek, és korábban is fekszenek. A tinédzserek ezzel ellentétben későn fekszenek,

0: állatok, például a tehén, a ló vagy az elefánt tudnak állva aludni. A vízilovak pedig a víz alatt körülbelül 5 percig. A süketek hiányában a vakok vízről is kép nélkül álmodnak. És végül tudtad, hogy csak az ember képes késletetni az elalvás időpontját, de a túlzott ébrenlét bizony károsítatja az agyat?
1: Az alvással kapcsolatban a lényeg, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő körülményeket a pihentető alváshoz, az egészség megőrzéséhez.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Most az alvászavarról lesz szó. Az alvászavar egyszerre lehet tünet és betegség is. Az alvás során a szervezet takarékműködésre kapcsol, regenerálódik, valamint fellazul a környezettel való kapcsolata. Ha valaki túl keveset vagy túl sokat alszik, akkor az egyaránt fáradtsághoz vezethet. A kialvatlanság számos negatív következményt okozhat. Ilyen a hangulat és memóriaromlás, rontja a munkahelyi teljesítményt és növeli a baleset kockázatát. Életünk átlagosan

0: egynegyed részét alvással töltjük, így mennyiségileg sem elhanyagolható.
1: Az alvászóros betegek 15%-ánál valamilyen szíves feszültség mutatkozik. A betegek túlnyomó része nem is érzékeli a nappali feszültséget, csak az alvászavar jelentkezésén keresztül érzi a problémát. Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak mellékhatásként alvászavart, de a túlzott koffeinfogyasztás is okozhat ilyen problémát.
0: Az alvászavarnak 4 nagy csoportja van. Az első a diszomnia. A legismertebb a diszomniák között az alvási apnoe szindróma, mely főként a horkolás közbeni hosszas levegővétel kihagyásáról ismerhető fel, melyet egy horkantásszerű nagy belégzés követ. De ide soroljuk a nyugtalan lábszindrómát, amely egyfajta zsibbadás vagy fájdalom, mely nem hagyja pihenni a végtagot. Ugyanez a kategória a hirtelen nappali elalvás, a narkolepszia.
1: Második csoportja a paraszomnia. Ennek a legismertebb változatai az éjszakai rémálomból főriadás, az éjszakai bevizelés és az alvajárás. Harmadik csoportja az inszomnia. Az inszomnia álmatlanság, alváselégtelenség egyfajta állapota, amikor a páciens permanens fáradtságot érez. Kívánja az alvást, mégsem tud elaludni. Az alvás nem pihentető, felületes, illetve túl rövid ideig tart. A folyamatosan fennálló inszomnia túlnyomó többsége tünet. Hátterükben körülbelül a felénél mentális betegség áll. De lehet belgyógyászati, neurológiai betegség vagy életmódbeli okok.
0: Utolsó csoportja az alvászavaroknak a hiperszomnia. Ez nappali fáradtsággal járó zavar. Látszólag erre semmi oka a páciensnek, mivel elegendő időt szán a napi szinten az alvásra. Azonban a pihenéssel töltött idő nem kielégítő a szervezet számára, felszínes. Az alvási apnoe szindróma ilyen állapothoz vezet, mivel a légzés szünetek, fulladások folyton felébresztik a szervezetet, mély alvásba a szenvedő csak nagyon minimális mértékben merül, ami hosszabb távon kimerülést okoz.
1: A narkolepszia is egy alvászavar, jellemző, hogy bármikor akár nappal is néhány percig tartó mély alvás tör a betegre. Jellemző további tünetei az alvásparalízis. Ébredéskor vagy elalváskor rövid ideig tartó teljes mozgásképtelenség áll be. Előfordul az elalváskor jelentkező érzékcsalódás, halucináció, mely intenzív érzelmek hatására fellépő hirtelen tónusvesztés, összeesés, anélkül, hogy elveszteni a beteg az öntudatát, azaz nem ájulás. Hiperszomniás panaszokat a depresszió és a szorongás is okozhat.
0: Általában az alapbetegség kezelése után az alvászavar is megszűnik. Ezek a zavarok nem csak a szervezet regenerálódását nehezítik meg, hanem a mindennapos fizikai és szellemi tevékenység elvégzését is. Ezért ajánlatos ezeket kezeltetni. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vasesti és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 dolgot, amit soha ne tegyél fel az internetre.
1: Ha a közösségi oldalakon lúgsz a barátaiddal, könnyen elfelteted, hogy hol a határ. Vannak bizonyos témák, amiket kizárólag 4 szem közt vagy személyesen szabad megbeszélni, hiszen nem tartozik másra. Elhoztunk neked 5 olyan dolgot, amit biztosan ne tegyél ki az online oldalakra.
0: Képek az előző esti buliról. Mindenki azt állítja, hogy ismeri ezt a szabályt, de partizó, ittas és cigiző emberekről nap mint nap kerülnek fel képek a Facebookra. Miért butaság? Mivel online bárki tovább küldheti a fotókat annyiszor, ahányszor szeretné, és annak, akinek csak szeretné. A munkáltatók gyakran ellenőrzik a közösségi oldalakat, mielőtt döntenek arról, hogy kit alkalmaznak, tehát egy kompromittáló kép szó szerint tönkretelti a jövődet. Hogy mit tegyél? Nos, kezdésnek ne viselkedj kompromittáló módon egy partim. Különösen, ha közelben kamera is van. És mivel már minden ember zsebében kamerával ellátott mobil lapul, jobb, ha óvatos vagy.
1: Ha már a képekről beszélünk, a kihívó képek is elég cikisek lehetnek. Ebbe a kategóriába tartozik a félig mesztelen képtől elkezdve bármi olyan, magadból többet megmutató kép, amit nem szeretné, hogy a szüleid vagy más ismerőseid is lássanak. Ez azért rossz dolog, mert az ilyen típusú képek hajlamosak nagyon gyorsan gazdát cserélni. Lehet, hogy azt hiszed, ez csak a kedvesed látja majd, de ha egyszer elküldted, minden ellenőrzésedet elvesztett felette. Nem tudhatod, hol végzi majd. Néha a féltékeny exek küldözgetik őket, vagy éppen a büszke barátod, barátnőd mutogatja majd.
0: A telefonszámod vagy a címed. Néhány közösségi oldal lehetővé teszi, hogy személyes infókat közölj a profilodon, és néhány oldalon nyilvános parti meghívásokat küldhetsz, ahol bárki megtalálhatja a lakcímedet. A személyes információk közösségi oldalakon való közzététele a legegyszerűbb módja, hogy megoszd a barátaiddal. De egyidejűleg a legegyszerűbb módja annak is, hogy a legfurább ismeretlenekkel, esetleg egy zaklatókkal közölt személyes adataidat akkor is, ha nem szeretnéd, hogy az ajtódon kopogtassanak. Ezeket az infókat csak privát üzenetekben, e-mailekben küld el. Lehet, hogy időigényesebbnek tűnik, de sokkal egyszerűbb, mint később megváltoztatni a telefonszámodat vagy felhasználó nevedet. És ahelyett, hogy partira felhívó nyilvános meghívót készítenél, egyszerűen csak küldj szét néhány e-mailt, üzenetet a partnerlistádon található személyek között.
1: Jobb, hogyha a véleményedet a főnöködről vagy a tanáraidról szintén nem az interneten folytatod le. A közösségi oldalak nagyszerű helyek a panaszkodásra a munkával vagy a sulival kapcsolatban, nem? Emlékezz, akármit írsz, mindig visszajuthat ahhoz a személyhez, akiről írtad. Ha amit írsz, nem igaz, vagy egyszerűen csak nem túl hízelgő, később megbüntethetnek, vagy akár ki is rúghatnak miatta. Mint azt a lányt, aki azután bocsátottak el a munkahelyéről, miután közölte Facebook oldalon a barátaival, hogy szerint a munkája unalmas. Inkább tarts magadban a sopánkodást mindaddig, amíg nem találkozol a barátaiddal, és nem tudod személyesen elmesélni nekik, mi történt. Egyébként is úgy sokkal élvezetesebb.
0: Az 5. olyan dolog, amit biztosan, hogy ne tegyél fel az internetre, azok a lelki problémáid és a magánügyeid. A közösségi oldalak melegágyai a baráti harcoknak, szakításoknak és szemérmetlen pletykáknak. Az egered egyetlen kattintásával szuper egyszerűen megoszthatod másokkal életed sötét részleteit. Néhány beszélgetés jobb, ha 4 szem közt történik. Ha nagy közönség előtt személyeskedsz, az tönkreteszi a személyes reakció varázsát, sérti a barátaidat és esetleg még több konfliktus szül. A közösségi oldalakat ne olyan helynek használd, ahol kiteregeted a szennyest a barátokról, ellenségekről. Helyette használd pozitív dolgok megosztására. Írd meg a jó dolgokat, amik történnek veled, a személyeskedést pedig tartsd meg magadnak. Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvegyi Glória Bella.
1: Ma hoztunk pár hasznos tippet arra, hogy hogyan válhatsz te is profi íróvá.
0: Ír minden nap, keresd meg rá az időt. Létezhet az úgynevezett alkotói válság, de ezek sosem hosszú életűek, és egyébként is önértékelési problémából fakadnak, illetve ötlethiányból. Ha nem írsz minden nap, akkor az agyad elveszíti a ritmust. Akkor is írj, ha 3 nap múlva a nagy részét kitörled. Dolgoztasd az agyad, mert munkanélkül sosem lesz készen a könyv.
1: Csukd be a füledet a tévhitek, saját félelmeid, mások negatív hozzáállása előtt. Csak az építő jellegű kritikát és a fejlődési pontokat figyeld.
0: Járd a saját utadat. Nem ciki 1 hónap alatt megírni egy könyvet, vagy magánkiadásban könyvet megjelentetni.
1: Írj olyan könyvet, amire kíváncsiak az emberek, amire lesz kereslet, olvasóközönség. Ne írd meg az élet történetedet, ha előadást szeretnél generálni, mert az unalmas és a kutyát sem érdekli. Az olvasóközönség leginkább saját magát szereti.
0: Az írás akkor tart sokáig, ha sokáig csinálod. Ha minden nap írsz, pár hónap alatt végzel.
1: Készíts vázlatot, mindig ezzel kezd az írást.
0: Nem kell mindig egyedit kitalálnod. Lehetnek klisék a történetedben, ha egyedi módon tudod előadni. Írhatsz varázslós vagy erotikus történetet, ha tudsz adni valami pluszt, amit mások nem.
1: Az ihlet jó barátod, de ne várj rá. Ülj le és írj, mintha csak munkába mennél. Az elhatározás fontosabb faktor az írásban, mint a tehetség. De ha mindkettővel jó viszonyban vagy, bestseller író is lesz belőled.
0: Ne tartsd vissza az ötleteidet, mondván ezt a csavart a következő könyvben írom meg. Ha sokat írsz, egyre kreatívabb leszel, nem kell a szomszédba menned ötletekért. Adj bele mindent!
1: Jobban teljesítünk, ha a határidő lebeg a szemünk előtt, főleg, ha ezt a határidőt mi magunk állítottuk fel. Nem szabad arra várni, hogy megjöjjön a kedvünk, az ihletünk, a motivációnk, mert akkor sosem cselekszünk.
0: Ahhoz, hogy kitaláld, miről is ír könyvet, pontosan tudnod kell, mi is a célod a készművel. Miért akarsz írni? Légy magaddal kíméletlenül őszinte, és tárd fel pontosan az okaidat. Szinte mindnyájan azért írunk, mert hatással szeretnénk lenni a körülöttünk élő emberekre, és mindezért pénzt is szeretnénk kapni, de ennél pontosabban.
1: Arról írj, ami igazán fontos neked, ami szívből jön, ami fűt, ami ébren tart éjszaka, ami neked az életben számít.
0: Ne arról írj, amiről mások, és ne úgy, ahogy mások, már csak azért sem, mert fogalma sincs róla, nekik működik-e.
1: A fejezet címek legyenek olyan hívogatóak, mintha blogot írnál.
0: Akármiről is van szó, ne várd, hogy rögtön profin lép fel. Gondolj bele, van egy kis magaskád, amit el szeretnél ültetni. Mit vársz tőle? Hogy megmaradjon és kicsírázzon, nem az, hogy egyből zamatos gyümölcsöt teremjen. Éppen ezért ne várd az első írásodtól, hogy jó legyen. Írj és tanulj, és csak ennek a kettőnek az intenzitásától függ, mikor lesz belőled profi.
1: Tanulj attól, aki már jól csinálja. Olvasd könyveket írásról, vegyél részt online és személyes tanfolyamokon. Attól tanulj, aki már elérte azt, ahová te szeretnél fejlődni.
0: Olvasd sokféle történetet, mert abból is nagyon sokat lehet tanulni, hogy mások hogyan írnak.
1: Ha úgy érzed, ezeket a pontokat teljesítetted, és már meg is van a következő könyved története, akkor ragadj papírt és tollad, és ami eszedbe jut, kezd el írni.
0: Ha van valami ötleted, még mire lehet odafigyelni írás közben, azt írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. Most megtudhatod, miért jó olvasni. A mai világban az olvasás eléggé ritka dolog a fiatalok körében, pedig ha az ízlésünknek megfelelő könyvet találunk, akkor ez egy kiváló időtöltés lehet. Általános iskolás koromban azt vettem észre, hogy az egy Ropi naplója című könyv igen nagy népszerűségnek örvend azoknál, akik nem szeretnek olvasni. Ez a könyv azért lehet népszerű, mert az író humoros és könnyen fogyasztható iskolás gyerekeknek szánt sorozatot írt. Én személy szerint nem igazán rajongtam az egy Ropi naplójáért, engem főleg a kaland és fantasy könyvek ragadtak meg, bár ennek ellenére a Harry Potter sorozatot csak filmben láttam. Szerintem már csak az ismerős történetekkel és azokkal a karakterekkel hozhatják vissza ezeket az olvasni nem vágyókat, amelyekkel könnyen lehet azonosulni.
1: Tanulmányok kimutatták, hogy az olvasás lassítja, vagy esetleg meg is akadályozhatja az Alzheimer-kór és a demencia lefolyását, mivel aktivizálja az agyi területeket, így tartva mozgásban. Ugyanúgy működik az agy is, mint bármely más izom a testben, vagyis megfelelő gyakorlatokkal, aktívan és egészségesen tartható. Ilyen módszer az olvasáson kívül a sakkozás, keresztrejtvények és a társas játékozás is. Azt mondani sem kell, hogy fejleszti a tudásod, és új ismeretekkel bővülhetsz, akár egy szimpla regényben. Az olvasás stressz csökkentő és segít az elalvásban is, mivel semmilyen fényt nem bocsájt ki, amilyet a digitális eszközök. Olvasás után sokkal koncentráltabb leszel, szóval, hogyha munka vagy iskola előtt olvasol, az sokat segíthet. Manapság igazán fontos, hogy fejleszti a szókincset, mert bármennyire is meglepő, 6. osztályban is lehet látni olyanokat, akik nem tudnak rendesen elolvasni egy szöveget.
0: Ha valaki nem szeret olvasni, az általában azt mondja, hogy ehhez nincs fantáziám. Ez hülyeség, mivel a fantázia nem egy külön adottság, az bárkinek lehet. Ezért kell olyan könyvet választani, ami tényleg érdekel és világával te is szimpatizálsz. Hiába van itt az internet, mégis a könyv az, amit megismerteti velünk igazán a világot. Reméljük sikerült kedvet csinálni az olvasáshoz, hidd el, megéri!

0: részvét a Táskarádió Te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Repülő motort kapnak a dubai rendőrök.
1: Hogy a dubai rendfenntartóknak jó dolga van, az enyhe kifejezés. A felszereltségüket minden más állam megirigyelhetné. A kormány ellátja őket a szükséges csúcs technológiával, legyen szó Lamborghini márkájú vagy önvezető rendőrautókról, tűzoltóknak szánt jetpackekről, vagy éppen komplet rendőrségi robotszázadokról. Az arzenál most egy új szupergéppel bővült, egy repülőmotorral.
0: A Scorpion megnevezésű repülőjárművet egy orosz cég, a Hoover Surf tervezi. A Scorpion 4 propeller segítségével marad a levegőben. A jármű csúcssebessége 64, az utazó sebessége 40 km óránként. Az együléses jármű teherbírása nagyjából 270 kg. A gyártó Facebook oldala szerint a vállalat aláírt egy szerződést a dubai rendőrséggel, akik nagy tételben rendeltek a járműből.
1: Repülő motor után adattárolás, 2500 film fér el a jövő merevlemezén.
0: A Western Digital szerint a merevlemezek adattároló kapacitása rövidesen meghaladja a 40 terabájtot, vagyis a 40 ezer gigabájtot. Szemléltetésképpen a mai okostelefonok átlagosan 32 gigabájtosak. Ezt úgy érnék el, hogy a hagyományos 3,5 hüvelykes merevlemezekre mikrohullámmal írnák az adatokat.
1: A cég szerint ez a kapacitás elérhető, csupán a merevlemezek adatsűrűségét kell megnövelni. Ez sikerülhet, ha a forgótányérokra mikrohullámmal írják rá a mentett adatokat. Az eljárást MAMR-nak hívják, ez a Microwave Assisted Magnetic Recording, azaz mikrohullámú mágneses rögzítés rövidítése. Az első MAMR prototípusok már elkészültek. A legfontosabb partnerek már jövőre megkaphatják az első használható modelleket, a nagyüzemi gyártásra 2019-ig kell várni. A gyártó azt ígéri, 2025-re a 40 terabájtos kapacitás is meghaladható lesz.
0: Maradjunk a technikai újdonságoknál, a Sony érintőképernyőt csinál az asztalból.
1: Piacra dobta az Xperia Touch nevű projektorát a Sony. Ennek az a különlegessége, hogy bármilyen sík felületre rá tud vetíteni egy teljesen funkcionális androidos interfészt, amelyet ugyanúgy tapicskolással lehet vezérelni, mintha egy telefont vagy tabletet babrálnánk. Az érintés vezérelt projektorkép 23 hüvelykes, a mozdulatokat egy 13 megapixeles másodpercenként 60 képkockát látó kamera és egy infraérzékelő közvetíti. A kivetített érintőkép segítségével lehet együtt játszani az asztalon, interaktív prezentációkkal szöszölni a falon, közösen ötletelni rajta egy meetingen, vagy csak olyasmire használni, amire egy mobileszköz kis kijelzője vagy virtuális billentyűzete nem elég.
0: Ezen kívül a hardware nagyjából olyan, mint egy telefoné. 3 GB RAM, 32 GB tárhely, illetve Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, gyroszkóp és gyorsulásmérő is van benne. Az Xperia Touch hagyományos projektorként is használható filmezésre, videójátékra és hasonlókra. Ebben a módban 80 hüvelykes képet ad, viszont csak 1366x768 pixeles felbontásra, 100 lumenes fényerőre és 1:4000-hez kontraszt arányra képes, ami ezekre a tradicionális felhasználási módokra nem túl a célos teljesítmény. Pláne úgy, hogy 1700 dollárba, azaz 445 ezer forintba kerül.
1: Ha még több érdekességre vagy kíváncsi, akkor irány a táskaradio.com. Csak a te

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táskarádióban.
1: Képzések voltak az idősebb korosztálynak. 5. évadát kezdi a különleges nyári hangversenysorozat. Idén is átadták az aranyember díjakat. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Online ügyintézés, e-mail küldés és a mobil applikációk használata is szerepelt abban a képzésben, amelyet 65 év felettieknek szervezett meg az Alba Innovár és az Alba Régia Nyugdíjas Egyesület Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával. A 10 alkalomból álló időseknek szóló oktatás célja az volt, hogy fejlesszék e korosztály digitális képességeit. Az internet, az online ügyintézés, a közösségi terek és a mobil applikációk felfedezésére 10 nyugdíjas vállalkozott, akiket hétről hétre Góver István középiskolai informatika tanár vezetett be a digitális világ rejtelmeibe. A képzéssorozat záró eseményére ellátogatott Horváth Miklós Csaba alpolgármester, aki felidézte a pilóta program indulásának körülményeit. Mint mondta, a tavalyi évben az Alba Régia Nyugdíjas Egyesület elnöke Cifra Attiláné és a Fejér megyei Szabadidősport Szövetség elnöke Paral Bálint kereste meg a várost azzal az ötlettel, hogy az egyre szélesebbé váló online ügyintézés világában felmerült az idősebb korosztály részéről is az igény a képzésre. A gondolatot TET követte, és partnereket kerestek a terv megvalósításához. Az Alba Innovár helyet adott a képzésnek, Székesfehérvár önkormányzata pedig örömmel támogatta e kiváló kezdeményezést, melynek reményeink szerint lesz folytatása, tette hozzá az alpolgármester. A tudatos internet használat során megtanulták a résztvevők a böngészők használatát, a fájlok letöltését, de megismerkedtek az online lét veszélyeivel és a mesterséges intelligenciával is. Külön szó esett a felhő alapú adattárolásról, az e-mail használatról, valamint a mobiltelefonos applikációk alkalmazásáról, a letöltéstől a használaton át a feleslegessé vált törlésig. Számos kérdés merült fel a közösségi média használat és az e-ügyintézés témakörében is. Legyen szó banki műveletekről, az egészségablak használatáról, vásárlásról, vagy éppen a közüzemi számlák online kezeléséről. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum meghitt hangulatú udvara, a Quardum immár 5. alkalommal ad otthont az Egyházmegyei Múzeum és az Alba Régia Szimfonikus Zenekar közös nyári hangverseny sorozatának, melynek első felvonását június 12-én tartják. A részletekről Smohai András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója, Ruf Tamás, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója, valamint dr. Szabó Balázs zenetörténész, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar tanácsadója tartott sajtótájékoztatót. Napokban. Az Egyházmegyei Múzeum és a Székesfehérvári Szimfonikusok között valójában már 6 éve tart az együtt gondolkodás. Ekkor kezdtünk el beszélgetni arról, hogyan lehetne ezt a teret, ezt a gyönyörű egykori ferences kvadrumot élettel megtölteni. Kiváló partnerre találtunk a zenekar vezetésében és művészeiben, akik, kimondani is furcsa, de idén már 5. alkalommal szórakoztatják majd kiváló produkcióikkal a közönséget. Hangsúlyozta a Smohai András igazgató, aki visszautalva a tavalyi köszöntőjére, úgy fogalmazott, hogy az elkészült, közösen épített úton most már nem csak haladni, hanem szaladni is tudnak. Jól megépített, széles az út. Remélem, hogy a város kulturális életének egy biztos és izgalmas színfoltjává érett ez a kezdeményezés, tette hozzá. A történelem folyamán soha nem volt könnyű a művészeknek. Kellettek a mecénások, akik támogatták a kultúrát, de mindig itt volt az egyház is, akiknek nem lehetett elképzelni a művészetek jelenlétét, fejlődését, virágzását. A két intézmény közös munkája ennek is egy szimbóluma. Fontosnak tartom, hogy az egyházzal közösen hozzunk létre programokat, és nagyon-nagyon kell az a támogatás, amit az egyház vagy az egyház intézménye nyújthat a művészeteknek, azon belül a zeneművészeteknek. Fogalmazott Ruf Tamás, az Arzó igazgatója, aki szerint már látszik az elmúlt 5 közös év gyümölcse. Mint mondta, idén június 12-én várják először a zeneszeretőket, az első alkalmat kifejezetten a klasszikus kamarazenének szentelik, augusztusban folytatják a kantáta sorozatot, a harmadik esemény pedig a fúvós zenéjé lesz. Az Aranyember díj odaítéléséről 11. alkalommal döntött a Tarsói Ifjúságért Egyesület által megbízott Aranyember díj bizottság. A kitüntetést évente azok a Fehérvár megyéhez kötődő polgárok és közösségek nyerhetik el, akik, amelyek a szakterületükön kimagasló munkát végeznek Székesfehérvárért és az itt élőkért, szemléletüket, értékrendjüket meghatározza a nyitottság. Ebben az esztendőben Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője, rendezője, Tarsói Péter, az Óbudai Egyetem tanára, földmérő mérnök, Gábornak, geoinformatikai szakmérnök, a fehérvári heti betevő, az évek óta töretlen lendülettel, önkéntes segítőkkel végzett munkájáért és posztumusz Zágoni Erzsébet újságíró részesült az elismerésben, amelyet fia Pallós István vett át. A római szerződés az első lépés volt annak idején, 1957-ben az európai integráció felé, az Európai Unió megalakításához. A kitüntetést Herzog Edit, az egykori európai parlamenti képviselő alapította 2012-ben. Az elismerést évente azok a Fehérvár megyéhez kötődő polgárok és közösségek nyerhetik el, akik a szakterületükön kimagasló munkát végeznek, szemléletüket és értékrendjüket meghatározza a nyitottság, amely egybevág az európaiság gondolatával. Ennek szellemében arra is elkötelezetten törekednek, hogy átadják ismereteiket, tapasztalataikat a társadalom minden rétegének, különösképpen a fiatalabb nemzedékeknek. Elfogadták a tavalyi esztendő zárszám adását és a város gazdasági társaságainak beszámolóit is a 2025-ös gazdasági évről. Döntöttek kettő óvoda igazgatójáról, belvárosi társasházak tetőfelújításához nyújtandó támogatásról és arról is, hogy a belvárosi teraszokon hangosítás nélküli élőzenés programokat is lehet tartani a hétvégén. A közgyűlésen az utak és az intézmények felújítására is írtak ki közbeszerzési eljárásokat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 27-én szerdán rendezik a kihívás napját, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmódra és kedvet teremtsen a sporthoz, a mozgáshoz. Székesfehérvár idén is csatlakozott a felhíváshoz, városszerte változatos programok várnak minden érdeklődőt. A kihívás napja 1982-ben indult Kanadából, ahol két szomszédos település összefogásával szerveztek egy egésznapos programsorozatot. A kezdeményezés nagyon hamar meghonosodott Európában és szerte a világon. Magyarországon 1991 óta tart a vetélkedés a legsportosabb címek elnyeréséért. Székesfehérvár városát az elmúlt években több alkalommal is díjazták a kiemelt helyi aktivitások okán. A székesfehérvári programok hivatalos megnyitója május 27-én szerdán 0 órakor lesz a Bregyó közi sportcentrumban, ahol áloműző bemelegítő gimnasztikai gyakorlatok után már is kezdhetik a gyaloglást és a futást a résztvevők, de az éjszaka folyamán kosárlabda, gruntfoci, célbarúgások és dobások is szerepelnek a programban. A kihívás napi sokadalomban napközben újra megmozgatják az egész várost. Csatlakoznak a székesfehérvári bölcsödék, óvodák, általános és középiskolák, lakótelepi és a városi sportegyesületek. Továbbá több intézmény, például a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház is. A nyitott tornatermek program és a Nordic Walking foglalkozások szintén beépülnek a kihívás napjába.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: És most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bódis Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk nektek Stephen Kinget. Stephen Edwick King 1947. szeptember 21-én született May Portland városában. Miután édesapja elhagyta, így édesanyjának kellett eltartani a Stephent és testvérét. Anyukája alkalmi munkával próbálta azt megoldani, de minden igyekezete ellenére sokat nélkülöztek és költöztek akkoriban.
1: Stephen King már 7 éves korában is írt történeteket. Nagy hatással voltak rá a gyerekkorában látott sci-fi és fantasy filmek, innen származik a rajongás a horror iránt. 13 éves volt, amikor rátalált egy dobozra tele édesapja befejezetlen írásaival, amik főként horror és fantasy alkotások voltak. Későbbi elmondása szerint ez egy meghatározó élmény volt az életében. Első történeteik 19 éves korában jelentek meg a Comics Review magazinban. Legelső novellája, a The Glass Four 1967-ben jelent meg. 3 évvel később elkezdett dolgozni életének legjelentősebb regény folyamán, a Sötét Torony sorozaton, amelynek első kötete 1982-ben jelent meg. Egyetemi évei alatt ismerkedett meg Tabitha Spurs-szel, aki szintén író és később feleségül is vette. 3 gyermekük született, Naomi Rachel, Joseph Hillstrom és Owen Philip. 2 fiúból később író lett.
0: Tanulmányai befejezése után később angoltanár lett. De mivel nem tudta eltartani ebből a családját, plusz munkát vállalt el egy mosdóban. Bár kevés ideje maradt az írásra, pár novellát azért meg tudott jelentetni. Ekkor azonban még nagyon messze járt attól, hogy csak az írásból meg tudjanak élni. Első sikerei előtt is már írt regényeket, de azokat később Richard Bachman álnévvel jelentette meg. Kingről köztudott, hogy fontosnak tartja műveiben az apró részletek kidolgozását, a folytonosságot és a visszatérő elemeket szereplőket műveiben. A könyvei nagyrészt mély államban játszódnak. Művei között rengeteg ponton találkozások, kapcsolatok és átfedések vannak. Ennek köszönhetően életműve számtalan spekulációra, találgatásra ad lehetőséget, és így mindig újabb érdekességekkel szolgál. Köteteiben rengeteg utalás van az amerikai történelemre és kultúrára. Visszatérő elemek például a vietnámi háború, rasszizmus és a természetfeletti jelenségek. Stephen regény előtt pár évvel 1980-ban lelepleztek egy sorozatgyilkos bohócot. A bohócot Pogó néven ismerték, a polgári néven John Wayne Gacy, aki 33 kisfiút végzett ki, mire a rendőrök végre elkapták. Az író soha nem erősítette meg azt, hogy a gyilkos bohóc ihlette volna.
1: Az IT, más néven azaz, 1986-ban jelent meg, magyarul először az Európa Könyvkiadónál. A történet 7 gyerekről szól, akik szembe kerülnek egy gonosz alakváltóval, vagyis azzal, mely legbensőbb félelmeik alakjában tűnik fel. A történetben legtöbbször bohócként, krajcárosként jelenik meg. A 7 főhőst 2 idősíkon mutatja be, az elsőt megtörténéskor, a másikat 25 évvel később. A műben megtalálhatóak a klasszikus King elemek, mint például a régi emlékek nyomasztósága, gyermekkori traumák és a kisvárosi bágyadság mögött ott rejtőző gonosz. Az IT 2017-ben jelent meg a mozivászon. Nagyon jónak bizonyult a film, mert óriási sikert aratott és nagyon jó kritikákat is kapott. Az idén érkező folytatásnak, az második fejezetének az első részhez hasonló a hatalmas bevételt jósolnak, de az első reakciók alapján nem sikerült felérni az elvárásokhoz.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matko Rebeka. A legtöbb kutyatartó tisztában van azzal, hogy például csokoládéval sosem szabad megetetni a kutyát. De azonban akar sok más élelmiszer is, akár a kertünkben, ami hasonlóan mérgező lehet négylábú kis kedvencünk számára.
1: Első, a szőlő. Egyes kutatások szerint nem maga a szőlő, hanem a gyümölcs magja az, ami mérgező lehet az állat számára. Míg mások szerint a gyümölcs húsát, továbbá a mazsolát sem szabad fogyasztaniuk. Ugyanis akár kis mennyiségben is a kut veselégtelenséget és vizelethajtást is okozhat.
2: Második, a citrusfélék. Amíg a citrusfélék húsa gyomorpanaszokat okozhat, addig a héja, a szára, levele és a magja már mérgező hatással lehet az állatra, mivel ezek nagy mennyiségű citromsavat és illóolajat tartalmaznak, amelyek károsítják kedvencünk központi idegrendszerét, az agyat és a gerincvelőt.
0: Harmadik, az őszi barack és a sárga barack. Az őszi barack egy csontélyes gyümölcs, ami kifejezetten nagy magvakkal rendelkezik, amik cianidot tartalmaznak. A sárga baracknak az összes része mérgező a kutyák számára. Ez magába foglalja a szárát, a leveleket és a magokat is. Hasonlóan, mint az őszi barack, ami a magban elég cián tartalmaz, hogy komoly károkat okozzon egy kutyának.
1: Negyedik, a ribizli. Az apró kerek gyümölcs fehér, fekete vagy piros változatában is kapható. A mazsolához hasonlóan a ribizli is akut veselégtelenséget okozhat a kutyánál. Ezen kívül súlyos hányást és hasmenést is okozhat. Ha van ribizli bokor az udvaron, mindig szedjük le a lehullott gyümölcsöt, hogy biztosítsuk kutyánk biztonságát.
2: Ötödik, alma magvak. Bizonyos kistestű vagy érzékeny gyomrú kutyák számára az alma húsának elfogyasztása sem ajánlott, de magok jelen esetében is mindegyik kutyafaj számára tiltott gyümölcs.
0: Mit nem ehet még a kutya? Dr. Bodó Andrea állatorvos szerint az egyik legrosszabb emberi étel, amit a kutyának adhatsz, a csokoládé. Ez ugyanis egy koffeinhez hasonló teobromin nevű anyagot tartalmaz, amit az állat szervezete nagyon lassabb bont le, ezért durva izgalmi tüneteket válthat ki nála. Minél magasabb a csoki teobromin tartalma, tehát minél keserűbb, annál veszélyesebb. Fogyasztása szapor a szívverés, remegés, lihegés, nyáladzás, hasmenét és hányást okozhat.
2: A kutyára nézve károsak szilit, azaz a nyírfacukor is, ami az édességek mellett rágógumikban, cukorkákban és fokrémekben is előfordulhat. Ez jelentősen megemeli az inzulin szintjét, így a vércukor szintje kritikusan lecsökkenhet, ami hasmenést, hányást, levertséget, bizonytalan mozgást vagy kómát képes előidézni, illetve májkárosító hatása is lehet.
1: Az állatorvos nem javasolja nyers húsos etetést, különös tekintettel a sertéshúsra, ami nem csak fertőzés veszélyes, hanem álveszettség is kialakulhat miatta, csak úgy, mint a túl zsíros, fűszeres ételeket sem, melyek hasmenést, hányást, gyomorrontást vagy hasnyálmirigy gyulladást eredményezhetnek. Dr. Bodó Andrea hozzátette, a zöldségek közül tiltottak még a hagymafélék, így a vöröshagyma és a fokhagyma is, melyek károsíthatják a vörös vérsejteket, illetve súlyosabb esetben hozzájárulhatnak a vérszegénység kialakulásához.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Villanyi Kata és Gábor Janka. Ma egy tengeri állat fajáról hoztunk érdekességeket nektek. A medúzák sejtjei valódi szöveteket alkotnak. Testszerveződésük két sejtréteg több mint 97%-ban vizet tartalmaznak. Kocsányos, vékony sejtes elemekben szegény. Kültökarójukat egy rétegű hengerhám sejtek alkotják.
1: Ragadozókat és planktonevőket különítünk el. Testükön egyetlen szájnyílás van, az űrbél. A szájnyílás peremén tapogatók helyezkednek el. A kisebb medúzák planktonokkal táplálkoznak. A nagyobb fajok kis rákokkal, mégpedig úgy, hogy karjaikkal vizet áramoltatnak szájnyílásuk felé, beszippantják és kiszűrik a táplálékot.
0: Egyes fajok aktív vadászok. Csalánsejtekkel tartalmazó tapogatókkal megmérgezett áldozataik akár halak is lehetnek. Ezeket is egészben juttatják űrbelükbe, majd megemésztik.
1: Mivel csalánozók, karjaik végén apró csalánsejtek találhatóak, amely a bőrfelülettel érintkezve allergiás reakciót válthat ki. A csípések, melyek eleinte veszélytelennek tűnhetnek, körülbelül egy óra elteltével görcsöt és iszonyatos fájdalmakat okoznak. A csípés hatására a vérnyomás hirtelen felszökik, akár agyvérzést, szívbénulást is okozhat. Ha ilyen csípést tapasztalunk, akkor azonnal jöjjünk ki a vízből, mert rendkívül fontos, hogy a csípést követő 15-20 percen belül orvosi segítséget kapjunk.
0: A medúzák elszaporodása a tengerek élővilágának megváltozásával járhat. A medúzák a halak ikrájával táplálkozva egyes fajok kihalását is eredményezhetik. Más medúzák, mint például az óriás medúza Japánban a halászok munkáját keseríti meg, amikor a halakat elriasztva hálóiba úsznak és széttépik azt. A japán halászok fémhálókkal próbálnak védekezni a medúza támadások ellen, de a kisebb példányok a hálón áthatolnak.
1: A régi görög mítosz azt mondja, hogy a medúza egy szárnyas szűz, aki mindenkiben félelmet kelt. A világ végén tanyázik, a feje sárkány pikkelyes, haj helyett kígyók tekergőznek rajta. Szájából óriási vatkanszerű agyarak állnak ki, kezei vasból, szárnyai aranyból vannak. Medúza fogatát egyesek szerint szárnyas sárkányok vontatták.
0: Te találkoztál már medúzával? Ha igen, írd meg nekünk!
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97 a Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. A fekete lyukak érdekessége. A fekete lyukak az univerzum legrejtélyesebb és legizgalmasabb objektumai közé tartoznak. Ezek olyan égitestek, amelyek gravitációs vonzása rendkívül erős, így még a fény sem képes elhagyni őket. A fekete lyukak tanulmányozása nem csak a csillagászatban, hanem a fizika alapvető kérdéseinek megértésében is kulcs szerepet játszik.
1: A fekete lyukak többféleképpen is kialakulhatnak, de leggyakrabban nagy tömegű csillagok életének végén jönnek létre. Amikor egy ilyen csillag kifogy az üzemanyagából, magja összeomlik saját gravitációja alatt, és ha a tömeg elég nagy, fekete lyuk keletkezik. Az ilyen csillagok összeomlása során a téridő annyira megkörbül, hogy egy eseményhorizont nevű határ alakul ki, amelyen belülről semmi sem képes kijutni.
0: A fekete lyuk vonzása a saját belseje felé vonz minden tárgyat vagy energiát, vagyis a szingularitás felé. A szingularitás az energia tömörülése középen, ahova minden elnyert energia és anyag megy. Itt a fizika törvényei már egyáltalán nem érvényesek. Ez pontosan a fekete lyuk közepe, vagyis túl van a horizont vonalon, ami lényegében a fekete lyuk felszíne, nem szilárd anyag, és semmi nem juthat ki belőle, még a fény sem.
1: Mivel a fekete lyukak maguk nem bocsátanak ki fényt, közvetlenül nem láthatók. Azonban jelenlétüket közvetett módon észlelhetjük, például a körülöttük lévő anyag mozgásának megfigyelésével, vagy a gravitációs hullámok detektálásával, amelyek fekete lyukak összeolvadásakor keletkeznek.
0: Ha egy ember egy fekete lyuk közelébe kerülne, rendkívül erős gravitációs hatásokkal kellene szembenéznie. A fekete lyukhoz közeledve az emberi test különböző részeire eltérő gravitációs erők hatnának. Például, ha lábbal erőre zuhanunk, a lábainkra erősebb gravitációs vonzás hat, mint a fejünkre. Ez az árapály erő a testet megnyújtja, és végül szétszakítja, amit spagettifikációnak nevezünk, mivel egy majdnem végtelen hosszú tésztaszállá nyújtja a tárgyakat, szósz nélkül.
1: Az eseményhorizont az a határ a fekete lyuk körül, amelyen belülről semmi sem képes kijutni, még a fény sem. Ha valaki átlépi ezt a határt, a külvilág számára láthatatlanná válik, és az időérzékelése is megváltozik. Az eseményhorizont átlépése után az illető elkerülhetetlenül a fekete lyuk középpontja, a szingularitás felé zuhan, ahol a tér és az idő fogalmai elveszítik értelmüket.
0: A fekete lyukba zuhanás túlélése gyakorlatilag lehetetlen. Az extrém gravitációs erők és a spagettifikáció miatt az emberi test nem maradt a tépségben. Ezen kívül a fekete lyuk belsejében uralkodó körülményekről nagyon keveset tudunk, de a jelenlegi fizikai ismereteink alapján ott az élet nem lehetséges.
2: 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk, úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi, fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz. De a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igent mondasz magadra.

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Manapság a szuperhősök korát éljük, hiszen az elmúlt évek képregény filmjei hatalmas népszerűségnek örvendenek a mozikban, és bizonyára sok mindenki fejében megfordult a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha ezek az igazságosztók megvédenének minket a való életben is. Sajnos vagy nem sajnos, űrlények és félistenek nem védhetnek meg minket, de az úgynevezett street level szuperhírók igen.
1: Ezek azok a hősök, akik nem rendelkeznek semmilyen képességgel, és csupán harci tudásukat használják fel a gonosz erők ellen, mint például Batman. Az ilyen hősök nem koncentrálnak az egész világ megmentésére, de az éjszaka folyamán ők felelősek városuk békéjéért. Bármennyire is meglepő, valóságunkban is tűntek már fel szuperhős csapatok, mint például az 1990-es évek Amerikájában alakult Real Life Superhero mozgalom, aminek tagjai félig legális polgárőrségként teljesítettek önkéntes rendvédelmi szolgálatot jelmezben különböző álnevekkel.
0: A legismertebb valódi igazságosztó mégis Phoenix Jones volt, aki a 2010-es évek első felében védelmezte Seattle városát. Phoenix Jones eredeti nevén Ben Fodor, Texasban született, ma is ismert nevét nevelőszüleitől kapta, akik egy árvaházból vették magukhoz a fiút. Eddig ez tényleg olyan, mint egy szuperhős eredet története, nem igaz? Testvére Carlos Fodor sikeres MMA harcos lett, és az ő hatására Ben 18 évesen csatlakozott az amatőr ketrec harcosok közé. 4 év alatt 15 győzelme és 2 veresége lett.
1: Ahelyett, hogy tovább építette volna karrierjét, felvette a Phoenix Jones nevet, és beállt utcai szuperhősnek. 2011 és 12 volt hősködésének fénykora, és a sajtó örömmel követte ténykedéseit. Nagyrészt kisebb betöréseket, kocsilopásokat akadályozott meg, és kocsmai verekedéseket oszlatott fel. Természetesen ruhájához golyóálló mellény is tartozott, de azért így is összeszedett pár sérülés, tehát egy szuperhős csak így lehet igazán tisztelni. Néhány hónap alatt Phoenix egy egész szuperhős csapatot szervezett, szóval ők lettek az igazi bosszúállók. A csapat olyan tagokkal büszkélkedhetett, mint például Buster Doe, Green Reaper, The Mantis, No Name, Red Dragon, Midnight Jack, Omega, Karma, Skyman és El Caballero.
0: Ők voltak a Rain City Superhero Movement, akik teljes menetfelszerelésben járőröztek Seattle-ben. Az akciók gyakran átfordultak olyan önbíráskodásba, ami nem tetszett a rendőrségnek, és egyre gyakrabban vették pár órára őrizetbe a hősöket. Mindemellett Phoenix Jones folytatta MMA karrierjét is, de nem lett túl sikeres, és gyakran vereséget szenvedett, és egyszer a saját bátyja is legyőzte a ringben. A nagy csapat végül szétszédett, szóval Phoenixnek egyedül kellett védelmezni a várost, de egyre többször balhézott össze a rendőrsége, és gyakran tartóztatták le őt a bűnözők helyett.
1: Hős karrierje koporsójába végül az verte a szöget, amikor 2020-ban lebukott azzal, hogy drogot próbált eladni egy rendőrnek. Rövid ideig a börtönben ült, majd szabadulása után végleg visszavonult mind a ketrecharcos léttől, mind a szuperhősködéstől.
2: The

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestárdinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi még kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni. De ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult. De bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Méra, Fürjes Csenge, Hanti Kata és Gál Zsombor. Ha szeretnél az állatokon segíteni, esetleg adományoznál, akkor a Harassment hely egy nagyon jó választás. Krebs Gyöngyivel, az állatotthon vezetőjével beszélgetünk.
1: Mióta működik Fehérváron a Hérosz?
2: 1992-ben jött létre a menhely, de magának az egyesületnek a helyi szervezete az 88-ban alakult, tehát itt arról van szó, hogy van egy országos egyesület, a Herman Otto országos, Magyarországos Állat és Természetvédő Egyesület, és ennek helyi szervezete jött létre 1988-ban, és 4 év után jutott el oda a szervezet, hogy kaptunk egy területet, és elkezdtük a kutyamenhelyet létrehozni, amiből aztán a mai napra már állatotthon fejlődött ki.
1: Hány állat van most a menhelyen?
2: Hát macskából körülbelül 100-110 közötti a létszámunk, kutyából olyan 70 körül van, van ugye egy teknősünk, és hát van néhány vadon élő madár, amelyek a vadmadárkórháznak a betegei.
3: Mennyi idő volt, amíg felépült a menhely?
2: Hát ugye az állatotthon az 1992-ben jött létre, akkor egy használaton kívüli sertés hízlaldának kaptuk meg a területét, ahol volt egy rizige rozog a kerítés, volt néhány dőledező épület, és ezt kellett olyanképpen először alkalmasát tenni kutyák elhelyezésére, de nyilván ahogy elkezdtünk működni, kiderült, hogy mindenféle más állatot is be kell fogadni, úgyhogy tulajdonképpen hosszú-hosszú évek alatt épül a menhely, és folyamatosan fejlődik. Tehát 96-ban már befogadtunk cicákat is, de az az elhelyezés, ahogy a cicák akkor voltak, azért nem nagyon volt jó, ezért a 2000-es években elkezdtünk macska karantént építeni, cicaóvodát, macskaházat, megcsináltuk az egyedi keneleket a kutyáknak, és hát felújítottuk 2002-ben azt a részt, ahol tulajdonképpen annak idején a sertéseket hízlalták, mi oda raktuk el ugye a kenelsorra a kutyákat. Ugye ahol egy sertés nem ugrik ki, tehát neki egy alacsonyabb kerítés is jó, ott a kutyáknak azért igen csak komoly magasításokra volt szükség. 99-ben építettük fel a felnőtt kutyák karanténját, aztán 2006 után átadtuk a kölyök kutyáknak is a házat, aminek két része van, tehát óvoda is van benne, illetve ott van a kölyök kutyáknak a karantén, aztán tulajdonképpen egy konténer épületben helyeztük el az állatorvosi részleget, akkor nyertünk egy pályázatot a 2000-es évek elején, abból készült el az irodánk, később építettünk időseknek egy külön házat, ahol az idős kutyákat el tudjuk különíteni a fiataloktól, aztán építettünk újabb kenneleket, ahol gyakorlatilag egyedi elhelyezésben vannak a kutyák, mert azt azért tudni kell, hogy az ide kerülő állatok nagyon sokszor nem szocializáltak, és nem mindig hiába van az, hogy a kutya falkában él, nem mindig lehet őket összerakni. Úgyhogy most gyakorlatilag egy 10-12 állatépületünk van, de ez évtizedek alatt épült meg.
0: Hogyan működik a menhely?
2: A menhely működése az ugye nagyon sokrétű. Tehát egyrészt ugye van a napi működés, hogy a már itt lévő állatokat el kell látni, ebbe láttatok most egy kicsit bele, ugye reggel etetés van, itatás, sorra kitakarítjuk a házakat, összeszedjük az ürüléket, fertőtlenítünk mindent, és megkezdik a dolgozók a betegeknek a kezelését, és délután pedig fogadjuk a látogatókat. És tulajdonképpen a menhelynek ez a másik része, ahogy működik, hogy fogadunk ugye be mindig új állatokat is. Itt fogadunk talált állatokat, és fogadunk akár gazdától is állatot, ennek azért van egy bizonyos menete. Nyilván a Fehérváron talált sérült állatokat, azokat bevesszük, a gazdával szemben viszont vannak azért feltételek, hiszen a tulajdonosnak az állatvédelmi törvény szerint vannak kötelezettségei, ezeket azért nyilván átvesszük velük, de vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tudnak tovább tartani egy állatot, és lemondanak róla. És aztán ugye van a része a működésnek, amikor a bekerülő állattal kell foglalkozni. Ugye van egy állatorvosi egységünk, rendszeresen kijár az állatorvos, minden egyes új állatnak ugyanazon a protokollon kell keresztül mennie, tehát egy vizsgálat, egészségellenőrzés, ha kell, gyógyítás, féregtlenítés, külső-belső paradicsommentesítés, oltások és ivartanítások, és csak ezután kerül arra sor, hogy az állat kikerül arra a részre, ahol a látogatók látják, és örökbefogadható. És az örökbefogadás ez pedig úgy zajlik, hogy időpontot kell foglalni, ki lehet jönni, ismerkedni az állattal, és ha tényleg komoly a szándék, akkor ugye el lehet vinni az adott állatot.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőrstápereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobilszámot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddigi fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél. 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lesdár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája. Hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket látunk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetősége mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 95.
1: 95. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Noémi és Csóka Mira. A világ 222 országából 440 jelöltet neveztek be a természeti csodák versenyébe. Ezek közül egy szakértői bizottság döntése alapján 2009. júliusában 28 helyszín maradt a listán. A versenyben maradt természeti csodákra több mint két éven át lehetett szavazni. Az eredmény hirdetésre 2011. november 11-én 11 óra 11 perc 11 másodperckor került sor. Íme a világ 7 természeti csodája.
2: Amazónia első erdeje. Amazónia a Föld legnagyobb alföldje, 2 millió négyzetkilométernyi, fél európányi terület, melyen a világ legbővízi folyója kanyarok keresztül és a legnagyobb egybefüggő erdős területet foglalja magába. Az Amazonas medencéhez tartoznak Brazília, Peru, Ecuador, Kolumbia, Venezuela, Guyana, Suriname és Francia Guyana egyes területei.
1: Halongöböl. Vietnám és most már hivatalosan is a világ egyik legszebb látványossága a Halongöböl, vietnámi nyelven Vinh Halong. A Vinh Halong jelentése az alámerülő sárkány öble. A vietnámi öböl ezen részén 1969 mészkőszikla emelkedik ki a vízből, ezek nagy része több száz méter magas, lakatlan szirt és sziget. 1994-ben az UNESCO természetvilág örökségi helyszíneinek listájára került.
2: Harmadik, az Iguazú vízesés. Az Iguazú vízesés az Iguazú folyón található Argentína és Brazília határán az Iguazú Nemzeti Park területén. 80%-a található Argentínában, 20%-a nyúlik át Brazíliába. A vízesés 270 különálló zuhogóból és kisebb vízesésből áll, melyek a folyón 2,7 km szélességben húzódnak. A víztömeg a vízeséseken maximum 82 métert esik, átlagosan magasságuk 60 méter.
1: A negyedik a Jeju-sziget. Dél-Korea legnagyobb szigete. A koreai félsziget déli partjától 60 km-re délre található. Nagyjából ellipszis alakú, hossza kelet-nyugat irányban 70 km, szélessége körülbelül 30 km, területe 1848 négyzetkilométer. Vulkanikus eredetű, itt található az ország legmagasabb pontja, az 1950 méter magas Halla-hegy.
2: Az ötödik a Komodo Nemzeti Park. A Komodo Nemzeti Park Indonéziában található 219.322 hektár területű nemzeti park. Nevét a Föld legnagyobb hüllőjéről, az itt élő komodói varánuszról kapta. A nemzeti parkot három kis sziget alkotja, Komodo, Rína és Padar.
1: Hatodik a Puerto Princesa. A Fülöp-szigeteki Palawanban Puerto Princesa városában található a világ leghosszabb föld alatti folyója. A 8,2 km hosszú barlangrendszerben kanyargó folyó nem csak egyedülálló cseppkő képződményei miatt lélegzet elállító, hanem különleges torkolata miatt is, mely szinte rögtön a dél-kínai tengerbe ömlik.
2: A hetedik pedig a Táblahegy. Table Mountain, Dél-Afrika, illetve Fokváros természeti különlegessége. A hegy azért kapta ezt az elnevezést, mert a Fokváros fölé szinte függőleges falakkal 1082 méter magasságban emelkedő hegy teteje egy nagy fennsík, olyan, mint egy asztal lapja.
1: Ezekről a természeti csodákról az interneten találsz képeket. Ha megnézted őket, írd meg nekünk, hogy melyik tetszett a legjobban.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vaseszti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 5 tipikus hibát, amit sok fiú elkövet az első randin.
1: Első a megjelenés. Nem kell díszmagyarban megjelenni, de nagyon fontos azért, hogy mit veszel fel az első randira, hiszen ez az első benyomás, amit egy lány kap rólad. Fontos az, hogy ápoltan nézzél ki, legyen levágva a körmöd, jól nézzen ki a frizurád, és a ruhaválasztás is nagyon-nagyon meghatározó. Fontos az, hogy ne szakadt cuccban jelenjél meg, a legjobb, amivel nem lőhetsz mellé, az a farmer nadrág és ink kombinációja.
0: Második tipikus hiba, hogyha nincs egyensúlyban a beszélgetés. Ezt úgy értjük, hogy a fiú vagy túl sokat kérdez a lányról, vagy önmagáról beszél túl sokat, és ez egyik sem jó, törekedni kell az arany középútra, mivel nagyon szeretnénk mi is megismerni titeket, fiúk, viszont hogyha túl sokat meséltek magatokról, akkor nagyon beképzeltnek tűnhettek, és ez nem jó első benyomás.
1: Például nálam egyébként ez ilyen tipikus hiba, hogy nem is tudom, hogy hibának nevezzem, de belőlem ki kell húzni a szavakat az első találkozásnál, szóval bárki kérdez valamit, az igen nem, találon kívül nem tudok többet megszólalni, mert egyszerűen nem tudom, gyomorgörcsöm van, vagy nem tudom, de én mindig olyan új szituációban, vagy úgy környezetben is mindig ez a külső megfigyelő vagyok, és akkor utána bontakozik ki a személyiségem, aztán később ezt sokan megbánják, de nem tudok ellene mit tenni. Szóval nekem inkább egy ilyen pasi kell az első randin, aki sokat beszél magáról, vagy legalábbis megtöri a kínos csendet.
0: De azért szerintem az se jó, hogyha túl sokat beszél magáról, még ilyen esetekben sem, mint amilyen a tiéd, mert akkor úgy érezheted nagyon könnyen, hogy nem érdekled őt, és csak azért van itt, hogy önmagáról beszéljen, nem?
1: Hát igen, ez is előfordulhat.
0: Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, én azt mondom, hogy próbáld ki a dupla randit, mivel hogy így sokkal egyszerűbb beszélgetni, és talán nem feszengsz annyira, hogyha mondjuk a barátnőddel mész, vagy egy jó barátoddal együtt randizni.
1: Köszi a tippet, majd megfogadom. És jön a következő pont, amire nagyon oda kell figyelni. Mindig a lánynak kell programot választani. Mi lányok azért szeretjük, hogyha van bennetek némi kreativitás és céltudatosság. Ha mindenben ránk támaszkodnak, az unalmas. Ezért tanácsoljuk nektek, hogy javasoljatok programokat, és akkor majd a lány eldönti, hogy hát most inkább moziba menjünk, vagy csak üljünk be egy kávéra, szóval legyen sok lehetőség a tarsolyotokban.
0: Negyedik tippünk, hogy ne apuci kocsijával akarj minket lenyűgözni. A normális lányokat szerintem egyáltalán nem fogja érdekelni az, hogy mennyi pénzed van, főleg, hogyha nem is te keresed, hanem apukád vagy anyukád, és így egy felszínes kisfiúnak tűnhetsz akár a szemükben, ez pedig nem valami pozitív dolog.
1: És egyébként is, ha a csaj csak a kocsid érdekli, az nem jó választás. És végül az utolsó hiba az, hogy túlságosan nyomul, vagy éppen, hogy egyáltalán nem kezdeményez a srác. Itt is az arany középutat tudjuk javasolni, hiszen az sem jó, hogyha nem lehet levakarni, és az sem, hogyha nem teszi meg az első lépéseket a srác. Mindkét eset úgy hathat, mintha félnél tőle. A lányok a magabiztos fiúkat szeretik, akik védelmezik őket.
0: Egyébként egy extra tippünk is van nektek, fiúk. Kössétek fel alaposan a gatyátokat, mert velünk nőkkel nem lesz egyszerű dolgotok semmiképpen sem.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál, Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek hét különleges tényt Ady Endréről.
1: Ady 1877. novemberében született, de a keresztlevele szerint nem az Endre, hanem az András nevet kapta. Az ismerősök szerint édesanyjára, Pásztor Máriára hasonlított, sötét bőrét, haját és szeme színét is tőle örökölhette. Volt egy másik különös családi öröksége is. Mindkét kezén 6 ujjal született. A csökevényes plusz ujjakat a bába egy-egy cérnahurokkal elkötötte, így azok végül elsorvadtak és szinte nyom nélkül eltűntek. Ady minden esetre szívesen mutogatta a kezén lévő hegeket, mivel kiválasztottsága bizonyítékaként tekintett rájuk. A hiedelmek szerint a sokújúság a táltottság bizonyítéka volt.
2: A hatójúság mellett voltak más testi problémái is. Mindkét oldalt lenőtt füllel és feltűnően nagy, rövidlátó szemmel született. Felnőttként hiúságból nem hordott szemüveget, inkább egészen közelre hajolva olvasott. Lábai alkatilag véznek, gyengék voltak, ennek tudhatta be bizonytalan járását, nagy bütykei miatt pedig speciális cipőket kellett hordania. Vékony lábait nem szerette, ezért nem is nagyon maradtak fel róla egész alakos fotók. Széles, férfias vállaira viszont büszke volt.
0: A harmadik tény, hogy már egészen fiatalon hőszerelmes volt. Kisgyermekkorában először a szomszédék kis rózája kell.

0: történt, de az élmény finoman szólva nem teljesítette be a várakozásait.
1: Adi alkoholbetegsége már nagyon hamar, 10 éves korában kialakult, és aztán meghatározta egész életét. Elképzelhető, hogy ennek nem csak az akarat gyengesége volt az oka, mert állítólag már kisgyermekkorában is itatták. Adi többször is említést tett róla, hogy csecsemőkorában egy-egy pohárka bort adtak neki, hogy erősödjön, de az is előfordult, hogy pálinkába mártott rongyolat adták el. Első lerészegedése is még gyermekkorában volt egy lakodalmon. Később rendszeresen előfordult, hogy a versíráskor a pohárhoz nyúlt, bár részegen ő sem tudott dolgozni.
2: Elég valószínű, hogy Adinak lett volna gyereke, ha kicsit máshogy alakulnak a dolgok. Léda 1907. augusztus 26-án halva született lánya ugyanis igen nagy eséllyel Adi Endrétől származott. A magzat pár nappal a születés előtt halt el a méhben, bárhogy mi volt ennek az oka nem derült ki. Zeisel Endre szerint vagy az történt, mert Léda sokat cigarettázott a terhesség alatt, vagy pedig a vérbaj okozta a tragédiát. Bár bizonyíték nincs rá, hogy Adi volt az apa, szinte 3 érv is emellett szól. Egyrészt Adi végig kísérte a terhességet, és Léda őt hívta, amikor rájött, hogy baj van. Másrészt Léda és Adi Endre a fogamzás legvalószínűbb időpontjában 1906. december 4-én, illetve az azt megelőző és követő 2 hétben együtt voltak, harmadrészt pedig Adi magáénak vallotta a gyermeket, mert 6 ujjal született, mint ő.
0: Az alkoholizmus mellett Adinak más szenvedélyei is voltak. Rengeteget cigarettázott és szerencsejáték függő is volt. Ráadásul nagyon rossz alvó volt, gyakran szenvedett álmatlanságban, így a gyógyszerek fogja is lett. Életét végig kísérte a neurasztenia, azaz az ideggyengeség is. 1913-ban a problémával felkereste Ferenczi Sándor pszichoanalitikust, ő azonban nem vállalta a kezelését.
1: Bár Adi már régóta beteg volt, a halála mégis váratlanul érte az embereket. Az állapota igazából ekkor már majdnem egy éve elég kritikus volt. A vérbaj tünetei mellett más problémái is voltak, állandóan lázas volt és többször volt tüdőgyulladása is. Végül, amikor már nagyon rosszul volt, a Liget szanatóriumába szállították, ahol még 2 hétig élt. Adi utolsó reggeléről Pap Márta, az őt gondozó nővér számolt be.
2: Este megvacsorázott, aztán elaludt csendesen. A láz ekkor pontosan 39,9 volt. Éjfél felé én is lefeküdtem, és reggel 8 óra után arra ébredtem, hogy a beteg lélegzete nem normális, és arca hirtelen elfehéredik. Megijedtem, hozzáugrottam és kérdeztem. Fáj? Mi fáj? Hívjak orvost? Nem válaszolt. Aludt. Rémületemben nem mertem otthagyni a szobában, elkezdtem tapsolni hangosan, mint a színházban szokás, hogy valaki észrevegyen a folyosóról. Úgy küldték fel Reis doktor kisasszonyt, ő volt az inspekciós. Kámfor és koffein injekciókat kapott, majd elkezdett hörögni, de még mindig nem ébredt fel. Pár pillanatig tartott az egész, 8:45-kor álmában meghalt.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. Te hallottál már a növényvilág legjeiről?
1: Ahogy az ember vagy az állatok világában, a növényeknél is vannak csúcstartók. Ha az ember megfigyeli a természetet, megdöbbentő dolgokat figyelhet meg. A természet minden élőlényt rákényszerít az alkalmazkodásra. Megdöbbentő eredményeket képesek produkálni az organizmusok. Méreteikben, illatukban, gyökereikben vagy a termésükben is a növények is alkotnak legeket. Nézzük is meg őket!
0: A legnagyobb növény. Ennek a díjnak a kiosztásához nem árt tisztázni, hogy ez mit is takar tulajdonképpen. Egyetlen növénynek számít ez a képződmény, amely genetikailag teljes mértékben megegyezik, illetve a lombváltás is egyszerre történik benne. Úgy viselkedik akár egy telepes testfelépítésű állat, mely egyetlen organizmusként él. Ez jellemzi a világ legnagyobb növényét is. Ennek a díjnek a tulajdonosa egy USA-ban élő rezgő nyárfa. Kiterjedése 43 hektárt foglal el, tömege közel 6000 tonna.
1: A legnagyobb lombkorona. Bármilyen hihetetlen, a világ legnagyobb lombkorona címét nem más birtokolja, mint egy fügefa. Példánya Sri Lankán él, melynek a lombkoronája a körülményeknek köszönhetően 1,2 hektárnyi területet árnyékol be. A növény törzs kerülete 412 méter. Ám ha ez még nem lenne elég, ennek a növénynek 1200 támasztó gyökere van. Szüksége is van rá ekkora lombkorona megtartásához.
0: A legnagyobb fa. A legnagyobb fa kitüntetését Matuzsálem viselte, mely sajnos már nem él. Kb. 100 évvel ezelőtt egy vihar következtében dört ki. A mamutfenyőről van szó, mely elérte a 3000 tonna tömeget is, amihez 2500 köbméteres törzs társult, ami a magasságát illeti bőven volt 100 méter.
1: A legnagyobb gyökér. Ennél a kategóriánál két nyertes is van. Ennek az oka, hogy nem mindegy, hogy főgyökérzetről, vagy csak mellékgyökérzetről van szó. Az egyik nyertes egy fügefa, amely Dél-Afrikában található meg. Gyökere több mint 120 méterre nyúlik le a talajban. Ennek megmérésére egy barlang adott lehetőséget, amely a fa alatt húzódik. A barlangban megtalálható a növény gyökerének a vége.
0: A másik nyertes pedig egy rozs. Igen, egy egyszerű gabonanövény. Bár ennél talán egy picit csaláskönyv vehetünk el magunkban, mert ki kell bogozni a gyökérzetet ahhoz, hogy meg lehessen mérni. Az egyet 600 kilométernyi kapaszkodó rendszerrel rendelkezik.
1: A legnagyobb termés. Ezt a világrekordot magasan a Maldív dió nyerte. Ez a termés egy Seychelles szigeteki pálmának a termése, mely 20 kg. Sajnos veszélyeztetett faj, tehát már csak a Preslin természetvédelmi területen található meg.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naál Barbara és Tokori Blanka.
1: Harry Styles 1994. február 1-én született Angliában. A Holmes Chapel Comprehensive iskolának volt a tanulója. Tanárai szerint beszédes gyerek volt, amolyan osztálybohóca. Rendkívül népszerű volt sportokban, jeleskedett, azonban tanulmányaiban segítségére szorult, ezért nővére Gemma korapetálta. Iskolai tanulmányai alatt ismerkedett össze Nick Lowe-gal, Hayden Morris-szal és Will Sweeney-val, akikkel közösen megalapították a White Eskimo elnevezésű zenekart. Harry itt kezdett el először énekelni. A zenekarral egyszerre jelentkeztek a Bandák csatája elnevezésű helyi versenybe, ahol rajtuk kívül számos fiatal tehetség mutatta be, mit tud. A fődíjat ők vihették haza, ugyanis megnyerték a megmérettetést. A divat már tiniként fontos volt számára, népszerűsége véget, így fizetését a ruhatára frissítésére költötte, és többek között ezért vállalt hajnali munkákat, mint a pékségtakarítása vagy újságkihordás.
0: 2010-ben jelentkezett a 7. alkalommal megrendezett X-faktorba, mint szóló énekes. Első meghallgatásán Stevie Wonder Isn't She Lovely című dalát adta elő, ezzel a dallal pedig 2 igent kapott, így tovább jutott a második fordulóba. A második fordulóban már nem volt elég a Michael Jacksontól előadott Man in the Mirror dala. A zsűrik házánál Nicole Scherzinger énekesnő és vendégzsűritag azt javasolta annak az 5 fiúnak, Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik és Louis Tomlinson, hogy alkossanak egy fiúbandát, mert ugyan tehetségesek, de sikert külön-külön nem fognak elérni. Ennek hatására a fiúk 2 hetet kaptak arra, hogy összeszokjanak, ez alatt pedig összebarátkoztak és megismerték egymást, ezután már együtt el is kezdtek gyakorolni. Mivel a zenekarnak nevet is kellett adni, Harry a One Direction-nel állt elő, hiszen ugyan eddig nem ismerték egymást, de egy irányba tartanak az énekesi pályán. Simon Cowell-nek a mentoruknak tetszett az ötlet, szint ugyanígy másik fiúnak is, így lett a banda neve One Direction. A nagy sikerek után a banda feloszlott, mivel a tagoknak különböző céljai voltak.
2: Harry Styles szexualitása nem egyszer került gorcső alá, hiszen a rossz nyelvek, sőt meg annyira rajongó szerint az énekes a saját neméhez vonzódik, vagy legalább biszexuális. Styles nem igazán foglalkozik a pletykákkal, és gyakran süt el kétértelmű poénokat, tovább borzolva ezzel a kedélyeket. 2013-ban azonban egyértelműen tagadta a GQ magazinnak a vádakat azzal, miszerint 100%-ban heteroszexuális, és egyáltalán nem gondolja magát biszexuálisnak. Emellett a szóbeszédek nem zavarják, és mindig nagy támogatója lesz az LMBT közösségnek, hiszen hisz az egyenlőségben.
1: Szabad idejében sem tétlenkedett, hanem a korábbi pletykáknak igazatéve elvállalta első mozis film szerepét egy Christopher Nolan háborús drámában, ami a II. Világháborúban játszódik. Styles hátránnyal indult a One Direction-ös múltja véget, de a stábtagok nyilatkozata alapján láttak benne valami pluszt, amiért meg akarták tartani, és tetszett nekik, hogy ennyire harcolt a karakterért.
2: A film kedvéért vágta le hosszú haját, amelyet elajándékozott rákos gyermekeket támogató intézmény számára. Első kislemeze április 7-én érkezett, amihez a promóciós klippet március 25-én osztották meg az ITV-n. Styles ugyanezen a napon lecserélte az összes közösségi oldalának dizájnját fehérre, és eltűnt a One Direction weblapja az elérhetőségei közül.
0: A Sign of the Times először a BBC Radio One műsorában került lejátszásra, ahol Styles egy 2 órás interjút adott. Előtte pár perccel felkerült a felvétel az összes letöltő helyre, beleértve az iTunes-t, Apple Music-ot, Spotify-t és YouTube-ot is.
2: Reméljük, a jövőben még sokat hallunk Harry Styles-ról.

0: 97.9 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

0: hang.
1: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás, Sarf Janka és Bali Villő. Kleopátra tűje. A Central Park buja növényzetek között fekszik New York város legrégebbi szabadtéri emlékműve, a Kleopátra tűje. De hogyan került oda ez az impozáns ókori egyiptomi obeliszk, és hogyan kapta a nevét? Ez könnyen lehet egy hollywoodi kasszasiker témája. Kleopátra tűjének ókori története a vörös gránitból faragott és Heliopolisban, egy ősi városban a mai Kairótól északkeletre, Egyiptomban készítették. 20,7 méter magas és körülbelül 224 tonnát nyom.
2: Történelmi történetének megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hogyan jutott el New Yorkba. Neve ellenére a 3500 éves obeliszk valójában egyike volt annak a párnak, amelyet harmadik Tutmosz fáraó uralkodása idején készítettek, körülbelül időszámításunk előtt 1450-ben, ami 13 évszázaddal Kleopátra trónra lépése előtt volt. Az obeliszkek koruk mérnöki csodái voltak, az ókori egyiptomiak fáraók vagy istenek tiszteletére állított emlékműként használták, Bob Breyer egyiptológus pedig ősi felhőkarcolóknak minősítette őket.
1: Harmadik Tutmosz uralkodásának 30. évének megünneplésére készült, mindegyiket egyetlen darab bányászott kőből faragták. Az emlékművet hieroglifák díszítik, amelyek Tutmosz katonai eredményeit ábrázolják imák és himnuszok mellett. 200 évvel később II. Ramszesz hozzáadta a saját hieroglifáit a keverékhez.
3: A Tutmosz obelixeket a perzsa invázió során időszámításuk előtt 525-ben döntötték le, és több mint 500 évig a homokba temetve feküdtek. Augustus császár korában az obelixeket Alexandriába helyezte át, és a Cézárium előtt helyezte el. Ez az a templom, amelyet Kleopátra rendelt Julius Cézár tiszteletére, a római dominanciát képviselte Egyiptomban. Az egyik valószínűleg az 1300-as krétai rengés során esett el, így a New York-i mára ritka számra megy.
4: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis rifentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi. Oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: 97.5 Táska Rádió.
3: Táska Rádió.
2: Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: Itt a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dörstápereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagy piramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagy piramis mióta világ a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél. 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 9. Top slágerek megállás nélkül. Ez a BPM
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Mert itt mennek a legjobb zenék.
2: Még az anyám is ezt hallgatja, miközben tojáslevest főz.
0: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz. You know the

0: annak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Mert a sztárok legizgalmasabb dolgait innen tudom meg.
2: Az osztálytársaim is a Táskarádiót hallgatják még órák alatt is.
3: 97.5 Táskarádió.

0: vagyod a... 15 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőrstál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 gigabyte ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 gigabyte ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobilszámot, továbbra is 15 gigabyte jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 gigabyte ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 gigabyte-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta világ a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: A felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél. 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Miért a Táskarádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltok, óriási!
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táskarádió.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőstápereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 gigabyte ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 gigabyte ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 gigabyte jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 gigabyte ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 gigabyte-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta világ a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület szíleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A felhős időben csapadék előfordulhat, napközben enyhül a szél, 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Na ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.

0: te rádiód. 95.5. Kásko Rádió. Te is beleférsz.
1: Teszek, megyek, gyalog, hát a kellemesebb lesz.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak elő Tapolcán. Sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőrstál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobilszámot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddigi fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület szíleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összesen 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, a szél mérsékelt lesz, napközben 27 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Mert a sztárok legizgalmasabb dolgait innen tudom meg.
2: Az osztálytársaim is a Táskarádiót hallgatják még órák alatt is.
3: 97.

0: akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak elő Tapolcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőstál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta világ a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összesen 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, a szél mérsékelt lesz, napközben 27 fokot mérhetünk.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella.
1: Hogyha te is nyelvet tanulsz, biztosan gondolkodtál már azon, hogy a nyelvtanfolyamra vagy magánórára érdemes inkább szánni az időt. Ma ennek a kettőnek az előnyeiről fogunk beszélni.
0: Az igazság az, hogy mindkettőt érdemes kipróbálni. Azt kell csupán tudnod, mi a célod, milyen a személyiséged, mi motivál és a tanulás melyik fázisánál tartasz.
1: Ha rövid távon gondolkodsz, és például munkainterjúra készülsz, vagy egy hónapod van a nyelvvizsgáig, és most kezdtél speciálisan készülni, akkor célszerű magántanárt választani.
0: Amennyiben hosszú távú elképzeléseid vannak, 2 évet adott a cég arra, hogy levizsgázz, vagy módszeresen szeretnél végighaladni az alapoktól, már is tartolhat a tanfolyam.
1: Fontos, hogy a tanulási szakaszhoz igazítsd a választást. Kezdőszintél tanácsosabb tanfolyamot választani. Pörgősebb, motiválóbb tanulási forma ebben a szakaszban, amikor a cél még nem kimondottan konkrét. Ha szerencséd van és jó a csapat, a társaság miatt indulsz el gyakran tanulni, és még az is előfordulhat, hogy az órák után jutalomból legurítotok egy jó kis kávét.
0: Egy újrakezdő tanfolyamon olyan eset is történt, hogy 2 diák, 120 együtt töltött nyelvóra, 8 igeidő elsajátítása, leckénként 30 szó megtanulása és tucatnyi szituációs gyakorlat után jól össze is házasodott.
1: Ilyen élményekben alig ha lesz részed már, ha a középfokon is túl vagy, és a szókincsedet akarod bővíteni, meg szinten tartani a kemény munkával megszerzett tudásod, mivel ebben a szakaszban többen preferálják a magánórát, és elfogy a tanfolyamra jelentkezők száma.
0: Most nézzük meg mindkettő mellett szóló érveket, de ne feledd, bármelyiket választod, mindenképp nyert ügyed van, hiszen nyelvet tanulsz.
1: A magánóra előnyei.
0: Te diktálhatod a tempót, nem kell alkalmazkodnod a többiek üteméhez, nem maradsz le, de nem is lesz olyan érzésed, hogy neked ez kevés.
1: A fókusz kizárólag rajtad van, nincs megúszós játék. Mondd, hogy örülsz.
0: Egyénileg osztatod be az időt, persze a tanár idejét sem felejted el megtisztelni.
1: Közvetlenebb és gyakoribb személyes visszajelzést kapsz a tanártól.
0: Befolyásolhatod, milyen tananyagot vesztek, például összeállíthatjátok együtt a másnapi prezentációt.
1: A nyelvtanfolyam előnyei.
0: Interakció. Hamarabb megjön a kedved a beszédhez, ha hasonszörűek is motiválnak.
1: A többiek gyakran kérdeznek rá olyasmire, ami neked eszedbe se jutott volna, vagy nem merted megkérdezni.
0: Mivel az óra időpontja többnyire fix, ezek mellett ez is segít kialakítani a nyelvtanulási rutint.
1: A csoportos tanulás bátorítja a kreativitást, különböző egyéniségek, különböző személyiséggel, akár új tanulási módszereket is kaphatsz a társaktól.
0: Mivel egy cipőben jártok, könnyen tudjátok bátorítani egymást, és ha a társunk kéri, hogy beszéljünk, könnyebben szólalunk meg.
1: Akár nyelvtanfolyam, akár magánóra mellett voksolsz, nem árt emlékeztetned magad, ha elégedetlen vagy, és nem azt kapod, amit vársz, az nem feltétlenül a tanár hibája. Ha magadban puffogsz, és nem mondod el neki, mi a gond, nem tud segíteni.
0: Az építő jellegű kritikát a legtöbb nyelvtanár egészen jól viseli, és mivel célotok a sikeres nyelvtanulás, ha valami nem jól működik, azon kölcsönösen változtatni kell. Az is előfordulhat ugyanakkor, hogy a fent említett előnyök a jó szándékú próbálkozás ellenére sem érvényesülnek, akkor lehet, hogy nem csak változtatnod, hanem váltanod is kell.
1: Minden esetre okos döntéseket, kitartást kívánunk hozzá.
0: Ti melyiket választanátok? Írjátok meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: Sztorik, pletykák és a te zenéd. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdalna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgép tervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült. Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjátékdíjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáit.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. A lovaglás sport vagy nem sport? A mai napig nagyon megosztó téma, hogy most a lovaglás sportnak számít vagy nem. Egyek szerint semmiképp, míg mások szerint természetesen. De most akkor hol van az igazság? Talán félúton van?
1: Először is nézzük, mi is a lovaglás? Erre találhatunk több definíciót is, de összességében mindegyiknek ugyanaz a lényege. Az egyik szerint a lovaglás egy haladó sporton végzett mozgástevékenység, aló irányítása, egyensúlyozás és együttes ritmikus mozgás. Korábban elterjedt közlekedési mód volt, a mai világban már többen csak hobbiból vagy sport céljából űzik. Míg a másik szerint a lovaglás elménydús tevékenység, amely a test összes izmát megmozgatja, a lovas lelkére is hat, és folyamatos koncentrációt igényel. A kikapcsolódás mellett a lovaglás használható terápiás célokra is, a fizikai és szellemi állapot javítása révén pozitív hatással van a gyermekek fejlődésére. Számos területen alkalmazható, mint például autistáknál, fogyatékkal élőknél, szorongással küzdő betegeknél.
0: Jó, most már tudjuk, mi a lovaglás, de mi számít sportnak?
1: Erre is van több definíció. Van egyszer egy olyanunk, hogy a sport meghatározott célú tevékenység a mindennapoktól különböző környezetben. Célja a testedzés, versenyzés, a szórakozás eredménye elérése, a képességek fejlesztése. De van egy olyanunk is, hogy mindazon szervezet és vagy szervezetlen, csoportos vagy egyéni testedzések, tevékenységek, gyűjtőfogalma, amelyekben az ember biológiai mozgásigényét, szükségletét társadalmi körülmények között kielégíti.
0: Tehát a sport azt mondja ki, hogy valamilyen testedzés folytatása, a lovaglás meg az, hogy te mint lovas erőfeszítést produkálsz a lovaglás közben. Akkor sportnak tekintető, nem?
1: Igen, ilyen alapon annak vehető. Egy ló átlagos testsúlya 500 kg-tól 1000 kg-ig is terjedhet. Egy felnőttebb testsúlya, aki lóra tud ülni, 50 kg-tól mondjuk 110 kg-ig terjed. Az első sarkalatos pont a lovaglásban, hogy tized akkora izomtömeggel és testsúlyjal akarunk irányítani egy másik élőlényt. A fenti tényekből következik, hogy a lovaglás kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés kell, hogy legyen. Ellenkező esetekben mindkét fél számára negatív eseményé válik, és veszélyessé a lovaglás.
0: Így belegondolva, nagyon sok mindenre kell figyelni egy lovasnak. A lábfejüket, a sarkukat feszesen erősen kell tartaniuk a térdükkel, combukkal fogják a lovat, fenekükkel vannak a legnagyobb hatással a ló hátára, derekukkal is nagy hatással tudják irányítani a lovat, és a megfelelő pozícióba kell tartani karjaikkal, kezükkel fogják a szárat és irányítják a lovat.
1: Hú, ez rengeteg dolog, amit egyszerre kell csinálni. Szerintem ez igenis sportnak számít.
0: Szerintem is.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigül Barnabás és Szigetvári Máté. Mennyi folyadékot kell meginnod egy nap? A megfelelő folyadékpótlásra minden nap figyelni kell, de nagy melegben, aktív tevékenység közben, vagy vírusos megbetegedésnél különösen fontos, hogy mennyi folyadékot iszol. A hidratálás kihat a tested működésére, különféle panaszok, mint például felfájás, gyengeség, alhasi görcsök és memória problémák is jelezhetik, ha nem ittál eleget.
1: Miért kell folyamatosan pótolni a folyadékot? Az emberi test mintegy kétharmadát víz alkotja, de ennek mennyisége nem állandó. Napközben sok folyadékot veszítünk a kilégzéssel, az izzadással és a salakanyagok távozásával. Csupán bőrünkön keresztül naponta majdnem 1 liter folyadék távozik, még télen is, amikor hideg van. A folyadék szükséglet, az életkor, a testalkat, az egészségi állapot és egyéb körülmény hatására is változik. Más mennyiségre van szüksége egy csecsemőnek és egy felnőttnek, egy vékony, illetve testes embernek. De a nyári meleg, az intenzív sportolás vagy egy vírusos megbetegedés akár duplájára is megnövelheti a szervezet számára szükséges napi átlagos folyadékmennyiséget.
0: Ennyit igyel legalább. A legújabb kutatások szerint az optimális napi folyadékbevitel körülbelül 1 liter 25 kg-onként. Ez egy átlagos, 75 kg súlyú felnőtt esetében mintegy 3 liternek felel meg. A folyadék szükséglet 20-30%-át általában táplálékkal, 70-80%-át pedig folyadék formájában vesszük magunkhoz. A víz mellett a tea is jó alternatíva lehet a folyadékpótlásra.
2: Egészséges folyadékpótlás. Tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak teát, ritkábban fordul elő a csontritkulás, és kisebb a kockázata a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek. Ez annak köszönhető, hogy a tea igen gazdag antioxidánsokban, az antioxidánsok megkötik a szervezetben elszaporodó káros szabadgyököket, amelyek különféle betegségeket okoznának. Alacsony kalóriatartalmával a tea segíti az ideális testsúly megtartását is. A zöld tea például kifejezetten ajánlott a fogyókúrázóknak, mert serkenti az agynyakcserét és elősegíti a zsírok lebontását. Egyik speciális vegyületének, az EGCG-nek például gyulladás csökkentő, diabétesz és rágmegelőző hatást tulajdonítanak.
0: Üzenet a kávé szerelmeseinek. A teában is van koffein, ám ez a kávéval ellentétben nem gyorsan, hanem fokozatosan lassan szívódik fel. Tovább tart a hatása, hosszabb időn át biztosít élénkséget, ráadásul még kiméri a gyomrot és a beleket is. Mindig ügyelj a megfelelő folyadékpótlásra. A hidratáció minden korosztály számára fontos, ezért figyelj oda a gyerekekre és az idősekre, akik sokszor megfeledkeznek a rendszeres és elegendő mennyiségű folyadékfogyasztásról.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Az első az újraolvasásos technika. Ez a legelterjedtebb. Népszerűsége abban rejlik, hogy egyszerű. Általában addig olvassuk újra és újra az adott szövegrészt, míg végül vissza nem tudjuk mondani. Ez a technikai ismertebb nevén magolás. Legtöbbször verseknél, hogy rövidebb szöveges szó szerint megtanulandó anyagoknál szokták alkalmazni. A célunkat elérjük vele, mert a rövid távú memóriánba bejutatjuk az anyagot.
1: A második a szövegkiemelőzés. A szövegkiemelős tanulási módszert általában azoknál a szövegeknél szokták alkalmazni, ahol nem szó szerint kell elsajátítani az anyagot, hanem csak a lényeget kell visszamondani. Például a töri felelésnél. A tanulási módszer alapja, hogy fogsz egy szövegkiemelőt, majd végigmész a szövegen, kihúzod a számodra fontos mondatokat és megtanulod.
2: A harmadik a tanulj részletekben. Lényegében azt jelenti, hogy ne egy húzamban tanulj sokat, hanem elosztva több részletre kevesebbet. Kutatások bizonyítják, hogy egy intenzív tanulási periódus sokkal kevésbé hatékony, mint több kisebb tanulási periódus. Például, ha tudod, hogy 10 órát szeretnél tanulni vizsgára, akkor sokkal hatékonyabb, ha 5 napon keresztül 2 órát tanulsz, mint ha egy nap tanulsz 10 órát. Ennek az az oka, hogy az agy alvás közben raktározza el a bevitt információkat a hosszú távú memóriába.
0: Illetve ahhoz, hogy az agy hosszú távon is stabilan elő tudja hívni a bevitt információt, újra és újra meg kell ismételni az előhívást. Az agy így tudja megszokni, és később könnyen alkalmazni ezt, és ez a több, de rövidebb tanulási ciklusra lehetséges. Mit kell tenned, ha ezt a tanulási technikát akarod alkalmazni? Oszd fel egyenlő részekre az anyagot, amit tanulni fogsz. Miután végeztél, kezd az első résszel, majd haladj így az előre meghatározott ütemterved szerint.
1: A következő az információk előhívása. A lényege, hogy olvasd el egy fejezetet vagy bekezdést, majd jegyzeted le a legapróbb részletekig a megjegyzett információkat. Ezután ellenőrizd le, hogy helyes információkat írtál ele. A hatékonysága abban rejlik, hogy hozzászoktad a számadáshoz. Nem a dolgozat vagy a teszt lesz az első helyzet, ahol a tudásod elő kell hívnod. Kutatások igazolják, hogy sokkal hatékonyabb, ha 100 percből 30-40 percet tanulsz ténylegesen. A maradék időben pedig felidézed a tanultakat. Csinálj minél több gyakorló tesztet, majd ellenőrizd le azokat.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla, Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Vérvétellel kimutatható lehet a korai stádiumú mellrák.
1: A klinikai tünetek megjelenése előtt 5 évvel kimutatható az emlőrák egy olyan vérvizsgálatnak köszönhetően, amely a test tumorokra adott immunválaszát azonosítja. A Nottinghami Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint a vizsgálat azokra az antigénekre összpontosít, amiket a tumorsejtek állítanak elő, és amik immunválaszt váltanak ki autoantitestek formájában. Azt vizsgálták, hogy meg lehet-e állapítani, hogy ezek az autoantitestek valamilyen tumorsejtes elváltozás okozta antigénekre adott válasz miatt vannak-e jelen a vérben.
0: A vizsgálatok során 90 olyan ember mintáját vetették össze, akinél frissen diagnosztizáltak mellrákot olyanokéval, akik egészségesek és az autoantitestek jelenlétét vizsgálták. Ezzel a módszerrel az aranyok 37%-ánál jelezték helyesen a mellrákot kizárólag a vérminták alapján, és 79%-nál mondták meg helyesen, hogy nem rákos az illető. Ha javítunk a teszt pontosságán, akkor azzal lehetővé válik a rákos elváltozások korai diagnosztizálása egy egyszerű vérvétel alapján, mondta a kutatásvezető csoport egy tagja.
2: A Cambridge-i Egyetem munkatársai azonban felhívták a figyelmet arra, hogy még kifejezetten korai az eredményeket sikerként elkönyvelni, és rengeteg további vizsgálatra van még szükség. Véleményüket több neves rákkutató is osztja, ugyanakkor bizakodóak a lehetőségeket illetően. A Nottinghami kutatócsoport most 800 mintán ismétli meg a kutatást, és finomítottak a teszten is, amitől azt várják, hogy még hatékonyabb lehet a rák kimutatása a véreredményekből. Ezzel egy időben pedig elkezdték azokat a vizsgálatokat is, amik ugyanezen az elven mutathatják ki a hasnyálmirigy, a vastagbél, a máj és a tüdő rákos elváltozását. Utóbbit korábban már skót orvosok is vizsgálták, akik szintén vérvétel segítségével szűrték ki, kinél nagyobb a tüdőrák kialakulásának kockázata.
1: Az oltás akár egy halálos betegség elkapásától is megmenthet minket, viszont mostanában egyre többen utasítják el Amerikában az oltásokat a vallásukra hivatkozva.
0: Meglepő mértékben növekszik az Egyesült Államokban azoknak az eseteknek a száma, amikor a szülők vallási okokra hivatkozva tiltották meg, hogy gyermekük védőoltást kapjon. 45 államban találtak vallási kiskaput az oltás ellenesek. Egy nemrégiben kiadott tanulmány szerint 2011 óta folyamatosan növekszik az ilyen esetek száma. 2017 óta pedig szignifikánsan többet regisztráltak. Vermont államban például 640%-kal emelkedett azoknak a gyermeknek a száma, akik oltatlanul mehettek az óvodákba, mert vallási alapon mentességet élveztek. Azaz, míg évekkel ezelőtt minden 100. gyermek volt oltatlan a közösségben, ez mára minden 25. gyermeket jelenti.
1: Mindeközben mindegyik nagy világvallás támogatja a védőoltásokat. A buddhista szerzetesek már 1000 évvel ezelőtt alkalmaztak kezdetleges védőoltásokat. Egy rabbi a 18. században írt arról, hogy az immunizáció a vallás iránti elköteleződés megnyilvánulása, a Vatikán pedig többször is állást foglalt az ügyben, és mindannyiszor az oltások mellett érvelt. A vallásos indok már csak azért is izgalmas, mert eközben rohamosan csökken azoknak a száma, akik vallásosnak vallják magukat. Az is érdekes adalék, hogy abban a 17 államban, ahol személyes meggyőződésre is lehet hivatkozni, ott sokkal kevesebben jelölik be a vallási okot. Mindebből vagy az következik, hogy egyre többen választják a világvallások helyett a kisebb egyházakat, vagy hogy egyre többen bújnak a vallásosság mögé, mert hisznek az oltás ellenességben.
2: A kutatók szerint egyre sürgetőbb lenne az oltás pártiaknak segíteni azokon, akik valamilyen hamis meggyőződés miatt azt hiszik, azzal tesznek legjobbat a gyereküknek, ha nem adatják be a kötelező oltásokat. A szakemberek szerint alapvető változtatásokra van szükség, és inkább segíteni kell azoknak, akik elbizonytalanodnak, a támadás ugyanis visszaüthet, és még tovább mélyülhet a bizalmatlanság a gyógyszergyártók irányába.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Fonai Dorka, Fésremira Bonita és Nál Barbara. Az internet nagyon sok mindenre jó. Nélküle például sokkal bonyolultabb volna megismernetek a világot, sokkal nehezebb lenne kapcsolatot tartanatok a barátaitokkal és munkatársaitokkal, valamint az internet abban is segít, hogy hivatalos ügyeiteket kényelmesen és gyorsan elintézhessétek. Viszont az internet veszélyeit csak azok tudják megérteni, akik éltek már át internetes zaklatás, vagy esetleg hirtelen eltűnt a bankkártyájukról a pénz. Ma ezt a témát fogjuk egy kicsit átbeszélni, és reméljük, hogy hasznos tanácsokkal fogtok gazdagodni.
1: Szerintünk az első és legfontosabb, hogyha az interneten ismeretlen írátok, ne válaszoljatok neki. Vannak azok az ismeretlen személyek, akik azzal közelednek felétek, hogy emlékszel rám, vagy megismersz még? Az ilyen üzenetek biztosan nagyon felkeltik az érdeklődéseteket, és nagy a valószínűsége, hogy válaszoltak is rá. Ezzel alapjában véve semmi gond sincs, mivel mindenki szeretné újra tartani a kapcsolatot egy régi ismerősével, de figyeljetek oda, hogy addig ne adjatok meg személyes adatokat, és ne küldjetek fényképeket magatokról, amíg az illető el nem mondja, hogy pontosan ki ő, és ti nem ismertek rá.
2: Ha biztonságosan szeretnétek használni az internetet, tanácsoljuk, hogy közösségi profiljaitokon ne adjatok meg személyes adatokat, például e-mail címet, telefonszámot, esetleg lakcímet. Ha regisztráltok egy közösségi oldalra, vagy bárhová, igyekezzetek minél személytelenebb jelszót megadni. Ezt azért javasoljuk, mert a hozzátok kötődő jelszavakat mindenki könnyebben kitalálja, így nem tanácsoljuk, hogy házi állatotok, vagy esetleg saját nevetek legyen a jelszó.
3: Biztosak vagyunk abban, hogy ti is rengeteg internetes felületen regisztráltátok magatokat. Itt arra nagyon érdemes odafigyelni, hogy minden egyes platformon, ahol regisztráltatok, próbáljatok meg különböző jelszót beállítani. Lehet, hogy nektek egy kicsit nehezebb lesz ezeket megjegyezni, de ha felírjátok egy papírlapra, amit mindig magatoknál hordotok, ez a probléma is megvan oldva.
0: Azt is javasoljuk nektek, hogy ne intézzétek hivatalos ügyeiteket, valamint ne nézzétek e-mailt nyilvános wifi pontokon. Itt ugyanis simán lehet úgy beállítva a rendszer, hogy megegyezze a jelszókat, amikkel regisztráltak rá.
1: Ha esetleg nyilvános helyen jelentkeztek be internetes fiókjaitokba, figyeljetek oda, hogy az adott számítógépet ne hagyjátok őrizetlenül, addig, amíg be vagytok lépve rajta. Az internetezés végén pedig figyeljetek oda, hogy jelentkezzetek ki fiókjaitokból.
2: A most következő rész inkább a tinédzser korosztálynak szól. Nagyon sokan beszélnek ugyanis meg cseten randit vagy találkozót ismeretlen emberekkel. Ez néha tényleg jól tud elsülni, és lehet, hogy olyannal találkoztok, aki később a legjobb barátotok lesz, vagy esetleg megtaláljátok életetek párját. Viszont azt ne felejtsétek, hogy ez egyáltalán nem veszélytelen. Így ha ilyen találkozóra indultok, kérjetek meg egy felnőtt családtagot, hogy kísérjen el titeket az első pár alkalommal.
3: Utolsó tippünk, hogy a közösségi oldalakon csak olyanokat jelöljetek vissza, vagy engedélyezzetek, hogy kövessenek titeket, akiket ténylegesen ismertek. Az ugyanis sosem jó, ha ismeretlen emberek látják az általatok kirakott képeket és helyeket, ahol jártok.
2: Amúgy veletek volt már ilyen?
0: Egyébként velem történt egyszer egy ilyen, hogy ilyen szimpla vasárnap este, és rám írt valaki az Instagramon, hogy szia, megismersz még, és mondtam neki, hogy nem, hát honnan kéne. És akkor elkezdi, hogy ő az iskolából ismer engem, és mondtam, hogy hát ez így elég tág, úgyhogy mondjon még valamit, és akkor mondta nekem, hogy neki nincsen kedve irogatni, és akkor felhív videócsodán, vegyem föl, ha otthon vagyok. És mondtam, hogy én addig vele nem videócsodálok, amíg el nem mondja, hogy ő pontosan kicsoda, és hát le is tiltottam úgy, ahogy volt.
1: Szerintem nagyon jól tetted, és szerintem ti is tegyétek ezt, ha veletek valami hasonló történik.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garina Zira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis rifentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az értetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: El a gyöbúgy állak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és török kori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőrstál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagy piramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagy piramis mióta világ a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összesen 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, a szél mérsékelt lesz, napközben 27 fokot mérhetünk.
0: Pletykák és a tezenék. Indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Gondoltad volna, hogy az agyunk többre is képes? Általában 10%-ot veszünk igénybe, pedig 2,5 gigabájtnyi a memóriánk tartalma. Nem lenne nehéz számunkra akár lebegni, varázsolni, vagy paranormális képességgel bírni, gondolatolvasás, láthatatlanság, stb. Ha többet tudnánk felhasználni az agyterületeinkből, állítják a New Age újkor mozgalom szószólói. Ugyanis 100 milliárd idegsejtünkkel mi is a filmekben látott speciális effekteket képesek lennénk megcsinálni. Például nemrég láttam a Lucy thriller akciófilmet főszerepben Scarlett Johansson és Morgan Freeman. Már csak a szereposztás miatt megéri megnézni, nem akarok spoilerezni, de eszméletlenül tetszett, mikor megszűnt létezni Lucy, és az összes tudást átadta egyetlen egy szuper pendrive-on a tudósoknak. Ezt úgy sikerült kiviteleznie, hogy agya 100%-át használta, ám ezzel a saját vesztébe rohant.
1: Nem csak kitalált forgatókönyv által lehet bizonyítani, hanem akár tudományosan is. Köztük Albert Einstein, aki ugyanezt vallotta. A mítosz onnan ered, hogy agysejtek kisebb részt tesznek ki, így a többit a tanuláshoz használjuk, neuronoktól eltérően működnek. Ebből adódóan írt a tanulmányát dr. James V. Kalat, természetpszichológus. Nincs közvetlen összefüggés az agy teljesítménye és aktivitási szintje között, ez a megfigyelés megzavarhatta a tudósokat, hiszen valamelyik nagy tehetségű személy kevesebb aktivitást mutatott, mint az átlagos személyeké, viszont az ügyesebbeknek hatékonyabb az agyi összeköttetése.
0: Mégis vannak, akik ezt táfolják. Barry Gordon nevetségesnek nyilatkozta a feltevést. Végül Barry Bernstein, agysebész, 7 fajta okot hozott nyilvánosságra, melyben megdől az elképzelés. Mégis rajtunk áll, kinek hiszünk. Személy szerint én továbbra is azt gondolom, ez mind megtörténhet.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádi

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Fel lehetne támasztani egy kihalt fajt. Az emberiséget az 1990-es évek óta foglalkoztatja a gondolat, hogy már a kihalt fajokat támasszunk fel. Az elképzelés ma már nem pusztán sci-fi. Egyes szakértők például a mamutok visszahozásán dolgoznak.
1: Az emberek sokáig azt hitték, hogy klónozással lehetne a legegyszerűbben visszahozni egy fajt. De mivel ez nem megvalósítható, így jött képbe a génmódosítás, ami az utolsó pár évben sokat fejlődött. A kihalt állat DNS-ével megvan a minták kutatók előtt, hogy pontosan mit kell megváltoztatni a mai élő rokonban. Viszont ennek a módszernek a nehézsége az, hogy nincs teljesen évben maradt DNS-ünk. A megtalált töredékekből sok munkával összetudják rakni a kellő információt, de miatt nem hozható vissza pár tízezer évnél régebben kihalt faj.
0: Körülbelül 400 ezer éve jelentek meg a Földön a gyapjas mamutok, utolsó fajuk pedig 4000 éve halt ki. Jelenleg is több projekt dolgozik azon, hogy az elefántok génjét átalakítsák, minél jobban a mamutokéhoz hasonlóan. Sajnos 100%-ig mamutot nem tudnak visszahozni, de dolgoznak a mamut-elefánt hibrid megalkotásán. Így lehet, hogy pár éven belül meg lehet majd alkotni egy szinte teljesen mamutnak kinéző elefánt hibridet.
1: A barlangi oroszlán, ami a mai oroszlánoknál jóval nagyobb termetű volt, nagyjából 10 000 éve halt ki. 2015-ben hatalmas lehetőség terült a kutatók elé, ugyanis alig pár hetes oroszlánok maradványaira bukkantak rá egy barlangban. A külvilágtól való elzártság és a szibériai hideg különösen jó állapotban tartotta meg a kicsiket. Ráadásul még 2017-ben, majd 2018-ban is találtak hasonlóan jó állapotban lévő maradványokat. Az afrikai oroszlánok DNS-ével valószínűleg vissza is lehetne hozni a fajt.
0: Az erszényes farkas utolsó példánya 1936-ban pusztult el, és mivel a múzeumok több példányt is etanolba áztatva megőriztek, így a kutatók hozzá tudnak férni a génállomány nagy részéhez. A DNS teljes összerakását 2017-ben fejezték be. Ehhez az állat legközelebbi rokonát használták, a tasmán ördögöt. Így, ha minden jól megy, 2027-re megszülethet az új erszényes farkas.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Hat tipp, hogy tovább motivált maradj. Nem találod a helyed az edzőteremben vagy a futópályán? Bármennyire is szeretsz sportolni, egy idő után előfordulhat, hogy túlunalmasnak érzed a gyakorlatokat, vagy a teljesített kilométereket? Adunk hat ötletet, amivel továbbra is motivált maradhatsz, és meg tudod csinálni az edzéstervedben szereplő feladatokat.
1: Az első, hogy csatlakozz. Az internet korában könnyen és gyorsan tudsz csatlakozni a közösségi oldalak olyan csoportjaihoz, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel kommunikálhatsz. Nagyszerű módszer, hogy megbeszéljétek az edzéseket, megünnepeljétek a sikereket, segítséget nyújtsatok egymásnak nehézségek esetén.
2: A második, tanulj. Minél többet tudsz meg a sportágadról, annál jobb eredményeket érhetsz el. Soha ne hagyd abba az információgyűjtést, ami ráadásul a digitális korban minden korábbinál könnyebb. Szinte bármilyen kérdésre gyorsan találhatsz választ, például az edzéstervre, az étkezésre és a sérülésre. De ne feledd, csak megbízható forrásokat használj.
0: Harmadik, taníts. Biztosan emlékszel még rá, hogy milyen nehezek voltak az első edzések. Mik azok a buktatók, amelyeken a saját tapasztalataidat felhasználva jutottál túl? Lehet, hogy könnyebb lett volna, ha valaki néha tanácsokat ad. Új lendületet, motivációt és büszkeséget jelenthet, ha egy kezdő, vagy legalábbis nem olyan tapasztalt sportoló munkáját segítheted.
1: Kövess! Mármint egyrészt minket Facebookon, másrészt pedig élsportolókat. Sokan közülük hasznos tanácsokat adnak az edzésekkel, a versenyzéssel kapcsolatban. Érdemes követni őket, hogy ezekhez az információkhoz első kézből hozzájuthass.
2: A következő, hallgass! Ne csak ránk, hanem a kedvenc zenéidre. Sok esetben a legjobb dalok rángathatnak ki a gödörből, vagy a holdpontnál újabb lendületet adhatnak. Ezt is variáld, ha mindig ugyanazok a számok szerepelnek a lejátszási listádban, akkor erre is ráunhatsz.
0: Ellenőrizz! Még ha szeretsz is egyedül edzeni, akkor is érdemes időnként igénybe venni némi külső segítséget. Lehet, hogy elég, ha csak ráállsz a mérlegre, vagy bekapcsolod a futóórádat. De érdemes időnként edző vagy sportás segítségét kérni, hogy lecsekkolják minden gyakorlatot vagy feladatot rendesen csinálsz-e. Egy-egy ilyen edzés változatosságot és plusz motivációt is jelent egyben.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.
4: 97.5 Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestádi Nett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell. A szemkontaktushoz. Ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsik, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni. De ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vaseszti és Czajner Attila. Elhoztunk neked 5 tippet, hogy hogyan fejleszd a rajztudásod.
1: Figyelj arra, hogy ne átmásold a képet, hanem csak legyen melletted a telefon, vagy éppen könyv, amiről nézed, és onnan hasonló vonalakkal próbáld meg leutánozni azt a rajzot, és akkor látod, hogy jól dolgoztál-e.
2: A második ilyen tippünk, hogy ne kezd bonyolulttal. Sokan abban a hibába esnek, hogy nagyon-nagyon bonyolulttal akarnak kezdeni, és amikor nem sikerül nekik, mert mondjuk túl nehéz, akkor rögtön abba hagyják a rajzolást. És ezért ajánlatos az, hogy ne legyen sok apró vonal, árnyékolás és ilyen nehezebb minták vagy formák, amiket nem olyan könnyű lerajzolni.
0: Harmadik tippünk, hogy figyelj az arányokra. Igazából az nem annyira fontos, hogy az arányok tökéletesen megegyezzenek a képpel, amit éppen te le akarsz másolni, de az fontos, hogy a vonalak egymáshoz viszonyított helyzete ne legyen annyira aránytalan. Szóval, hogyha látod a képen, hogy az egyik vonal kétharmada a másiknak, akkor a te képeden ne legyen négynegyede, lehetőleg.
1: Az utolsó előtti tippünk az, hogy ne görcsölj rá. Nem baj, hogyha nem teljesen ugyanúgy sikerül, mint ahogy a mintád mutatja, hanem fontos lesz szerintem, hogy minden képbe belevidd egy kicsit a saját egyéniségedet is, és ne pontosan ugyanolyan legyen, hanem mindig legyen benne valami olyan, ami így belőled szól, amit te teszel hozzá.
2: Az ötödik tippünk, hogy fejleszd a rajztudásodat, az, hogy gyakorolj sokat. Sok rajzot kell készíteni, sokat kell gyakorolni. Ezek nem olyanok, amiket össze lehet csapni, hanem pontról pontra kell haladni, és aztán egyre fejlettebb lesz a rajztudásod.
1: Ti hogy álltok ezzel a rajztudás témával?
2: Hát én még mindig nem tudok rajzolni, de tényleg semmit, abszolút, még egy vonalat se tudok húzni.
0: Igazából egy ideig én is ott tartottam, mint a Vivi, én se tudtam gyakorlatilag egy vonalat se húzni, de pont ezekkel a tippekkel fejlesztettem egy kicsit a rajztudásomat, és most a szörnyűről eljutottam az elfogadható szintig.
1: Próbáljátok ki ti is a tippjeinket.
3: Minden este 6-tól 10-ig.
4: Hello.
3: A Táskarádió esti sója. 97.5 Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibolcsi Járd.
1: Az anorexia. Az anorexia leggyakrabban 13 és 18 éves kor között jelenik meg. A vezető tünet a félelem az álhízástól. A betegség kialakulásában nagy szerepet játszik a mai szépségideál és a közösségi média. A mai napig sokan akarnak vékonyabbak lenni, úgy kinézni, mint egy modell. Az anorexia gyakran indul egy tudatosan megkezdett fogyókúrával, amit a személy nem tud abba hagyni. A fogynivágyás kialakulásában gyakran közrejátszik a környezet, a család, a barátok, az osztálytársak megjegyzései. Ezek arra sarkalhatják az illetőt, hogy még többet és még gyorsabban fogyjon, hogy hamar elérje az általa kitűzött célt.
0: A beteg elkezd válogatni, és egyre több általa károsnak ítélt ételfogyasztását hagyja abba. Szerencsés esetben az egyre nagyobb bajt észreveszi a család vagy a barátok, hiszen egyre soványabb lesz és kevesebbet teszik. Azonban, ha ezt maguk akarják megoldani, akkor gyakran csak újabb feszültséget, konfliktus okoz majd. Ezek után pedig a beteg lehetséges, hogy elkerüli, vagy teljesen feladja a családi étkezéseket, és csak egymagában eszik valamennyit.
1: A testsúly gyorsan csökken emiatt az életmód miatt. A betegség diagnosztizálásakor nem ritka a 30-40%-os súlyvesztés. A testi leépülés egészen odaig sodorhatja a beteget, hogy fel sem tud állni, mégis retteg az elhízástól. Jellemző a fokozódó szőrnövekedés és a nők menstruációs ciklusának felborulása, ez a hormonháztartás fokozódó zavarára utal.
0: Testi leépülés mellett egyéb pszichés tünetek is jelen vannak általában. Leggyakrabban depresszióval, hangulatingadozással vagy igen erős szorongási tünetekkel társul. A pszichés folyamatok részeként megszűnik a betegség belátás képessége. Ez késelteti azt, hogy eljusson a beteg egy orvoshoz, valamint megnehezíti a gyógyítását.
1: A betegeknek jellemzően testképzavaruk van. Azaz akkor is kövérnek látják magukat, amikor már csontsoványak, és nincsenek megelégedve magukkal. Ugyanakkor más emberek testsúlyát, alakját jól ítélik meg. Éheztetik magukat azért, hogy fogyjanak, és szerintük jobban nézzenek ki. A testsúly csökkenésére más módszereket is alkalmazhatnak az ételmegvonáson kívül. Ilyen a megerőltető sport, hashajtás és a vízhajtás. Mondanunk sem kell, hogy ezek nem egészségesek. Az anorexia tünetei változhatnak az idő elteltével, bulimiás állapotba is átmehetnek. De ezek akár váltakozva is jelentkezhetnek.
0: Az anorexiának még napjainkban is magas a halálozási aránya. Kezelés összetett és nehéz, hosszadalmas folyamat. Azokat, akiknek súlyosan leromlott az állapota, vagyis 30 kg alatt van a súlyuk, kórházba kell kezelni. A kórházban intravénásan táplálják a betegeket, és megkezdik a terápiát velük.
1: Végül pedig, hogyan segítsünk valakinek, aki anorexiás? Először is felesleges evésre biztatnunk, hiszen ezzel csak ellenállást vált.

választanánk ki belőle. Ruházzuk inkább a betegre a felelősséget. Legyünk türelmesek és megértők, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy ez nehéz. Ez az időszak a család számára is nehéz lehet, de nem szabad elfelejtenünk, hogy sokat jelenthet és segíthet, ha a beteg mellett állnak a szerettei. Ezt lehet, hogy nem mondja, vagy csak gyógyulása után jön rá, de biztosan hálás lesz, amiért nem hagyták egyedül egy ilyen nehéz helyzetben, és küzdöttek érte. Miközben ő is próbált küzdeni a betegség és saját maga ellen is.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Noémi, Csóka Mira és Hódis Anna. És most következzen egy kis robot történelem. Az ember mindig arra törekedett, hogy a neki nem tetsző feladatokat másokkal végeztesse el. Az első ipari forradalom idején megjelentek a gépek, innentől kezdve az ember kivonulhatott a veszélyes, nehéz vagy monoton feladatokból. Az első gépek még vásznat készítettek, ma már a gépeket is gépek gyártják. Ehhez már nem elegendő maga a mechanikus szerkezet, szükség van egy vezérlőegységre, amellyel a gép előzetes programozás alapján képes különböző feladatok végrehajtására. Egy szoba felporszívózására, a fül lenyírására. Dolgozhatnak emberi irányítás alatt, de egy számítógép felügyeletével is.
1: Tágabb értelemben ezeket az elektromechanikai eszközöket nevezzük robotoknak. Szűkebb értelemben a robot az ember mintájára készített gép, amely képes az ember kiváltani. Ezeket humanoid, emberszerű robotoknak nevezzük. A robot a cseh robota szolgaságmunka szóval származik.
2: Isaac Asimov fektette le a robotika három törvényét. Első, a robotoknak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Második, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. Harmadik, a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy a másik törvény bármelyikének előírásaiba.
1: Napjaink egyik legnépszerűbb robotja az Asimo. Hosszú évek óta készül, rengeteg elődje volt. Úgy tervezték, hogy ideális legyen a magassága az irodai munkához. Problémamentesen eléri a kilincseket és kapcsolókat, könnyök magasságban vannak az asztalok, személynek magassága megfelel egy ülő emberének.
0: Mozgásának alapja ZMP technológia, amely dinamikus, életszerű mozgást tesz lehetővé. Képes kezet fogni, integetni és ezek kezdeményezésére reagálni. Felismeri a tárgyakat, az emberi mozdulatokat, az arcokat, akár mozgás közben is. Internet eléréssel le tudja kérdezni a híreket, a várható időjárást, így bizonyos kérdésekre válaszolni is tud.
2: A mesterséges intelligenciával felruházott robotok már túlmutatnak az egyszerű gépeken, képesek bizonyos fokú önálló gondolkodásra, így programjukat a körülményekhez igazíthatják, amely így nem merül ki előre megadott utasítások végrehajtásában. Minél okosabb egy robot, annál jobban képes valós időben alkalmazkodni, és annál kötetlenebb utasítások értelmezésére képes. Napjaink robotjai már képesek értelmezni például a köves vagy a gyere ide utasításokat, önállóan építik fel, hogy milyen mozgáselemeket és hányszor kell használjuk. Ez persze még messze van az emberi agy teljesítményétől, de hatalmas előrelépés egy gyártósoron dolgozó robotkárhoz képest.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Rá!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban Ördög Nórát és családját ismerhetitek meg. Biztosan sokat tudtok már róluk, és rengetegszer láttátok Nórit a tévé képernyőn is, de reméljük lesz olyan, ami újdonságként foghatni.
1: Ördög Nóra Szegeden született 1981. szeptember 8-án. Az általános iskolát a Móra Ferenc általános iskolában végezte Mórahalmon. Középiskolai tanulmányait a Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban végezte Szegeden, és itt is érettségizett. Pályáját egy szegedi kábeltelevíziónál kezdte, ezután került az RTL klubhoz gyakornokként. A Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett diplomát, első televízió szereplése a Top of the Pops című zenei műsorban volt. Majd a Kölyök Klub és a Mozi Klub műsorvezetője, illetve szerkesztője volt. Ezt követte a Reggeli és a nagy sikerű Szombatesti Láz Stól Andrással. Majd a Csillag Születik és az X-Faktor című tehetségkutató show házi asszonya volt. Emellett játszott a Mórahalmi színházi előadásokban is.
0: 2014-ben 3 év elteltével otthagyta az RTL klubot, és átigazolt a konkurens csatornához, a TV2-höz, ahol a Rising Star című tehetségkutatóban tűnt fel először, később pedig az Ének iskolája című gyerek tehetségkutató műsort vezette. Ezután a Kocka című vetélkedőben láthattuk. 2016 tavaszán a Kismenők című gyerek tehetségkutató műsorvezetője volt. 2017. március 1-től a Vigyázat gyerekkel vagyok című műsorházigazdája is ő lett. Láttuk még a Séfek Séfében, és 2018. augusztus 27-e óta a MasterChef VIP Magyarországban is. Nagyobb munkái közé sorolható a 2017-ben indult Ázsia Express, valamint az is, hogy 2019. február 24-től az Oscar gálák közvetítésének műsorvezetője lett.
1: 2020-ban új pályákon is kipróbálhatta magát, például zsűri lett a Dancing with the Stars-ban, valamint versenyzett a Nicsak ki vagyokban is a Szív királynő jelmez alatt. De azért a műsorvezetői szerepből sem esett ki. Ugyanis láttattuk őt a koronavírus járvány apropóján szervezett Neked énekelek című műsorban, valamint a MasterChef VIP 2020-as évadának is műsorvezetője volt.
0: Most ejtsünk pár szót Nóri magánéletéről is. 7 évnyi együttélés után 2008. augusztus 2-án ment hozzá Rubin Kristófhoz, akitől 2008. decemberében vált el. 2010. szeptembere óta Nánási Pál fotoművész felesége, akitől 3 év után 2013. május 6-án született meg első gyermeke Nánási Mici. Nóri 2014. márciusában bejelentette, hogy 5 hónapos terhes. Második gyermeke Nánási Vencel 2014. augusztus 3-án született meg.
1: Nóri és családja 2017-ben elindították saját YouTube csatornájukat is Nánásiék néven. Itt legfőképp vlog videókkal találkozhatunk, amik nagy többségben a család utazásairól szólnak, de látható néhány élőadás és podcast is. A 2017-es kezdés óta a csatorna rengeteget fejlődött, mind videók, mind minőségben, mind a feliratkozók számában. Mára ugyanis a családot 155 ezeren követik. Legnépszerűbb videójuk a 2017-ben közzétett ázsiai vlog első része. Ezt ugyanis több mint 1 millióan tekintették meg. Ez azért is érdekes, mivel a videó csatorna első tartalmai közé tartozik.
0: 2020-ban Nóri és férje teljesen új ágban próbálták ki magukat, ez pedig a kereskedelem, ugyanis a család egy kis boltot nyitott Balaton akaratján, Nekem a Balaton Nánásiék néven. A bolt gondolatát először április környékén hallhattuk. Különlegessége, hogy Nóri és Pál saját kezüleg újították föl, mivel a vírus helyzet miatt nem tudták szakemberek segítségét kérni. A kisbolt május vége felé meg is nyílt, és rengeteg látogatót vonzott, és vonz máig is. A boltnál nem csak vásárolni és kávézni van lehetőség, hanem az oda kitelepült Magbistro pop-upnál enni is lehet. Ördög Nóra és Nánási Pál augusztus 19-én bejelentették, hogy egy másik kisbolt nyitását is tervezik Balatonakaratján.
1: Hú, én már nagyon el szerettem volna már menni, de hallottam, hogy Barbi, te már voltál itt. Tudnál pár dolgot nekünk ajánlani?
0: Hát igazából én nagyon-nagyon szerettem a helyet, mert van egy ilyen tök jó hangulata, és tényleg nagyon jó az egész, meg olyan jó kis dolgok vannak ott. Például van olyan csoki, amire az van írva, hogy csoki, hogy Venci szereti, vagy csoki, hogy Mici szereti, és ezek tök jó dolgok, meg ilyen kártyajátékot is láttam, ahol az ő fejük, családi képek, kutya, vagy ilyesmi van benne, tehát ami abszolút hozzájuk kötődik. És ha esetleg majd egyszer arra jársz, akkor a Magbistróba mindenképpen térjetek be, mivel nagyon-nagyon jó kajáik vannak, tényleg nagyon minőségi, és amit a legjobban ajánlok, az a mákos lángos, legalábbis mák is volt rajta, meg valami tejföl is, de az egyszerűen nagyon finom.
1: És Ördög Nóra, melyik műsora volt neked a kedvenced?
0: Nekem az Ázsia Express az abszolút favorit, mivel az egyrészt külföldön játszódik, és én szeretek így más helyeket, kultúrákat megismerni, akár tévéképernyőn is keresztül. Másrészt ugye, ahogy lement a műsor, utána este már ki is jött a Nóriék YouTube csatornáján az ilyen kulisszatitkos forgatós része, és na a kettő együtt az egy nagyon-nagyon kerek egész volt, szóval nekem abszolút az viszi a prímet.
1: Ha még nem láttátok, érdemes megnézni.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Fürjes Csenge, Gál Zsombor és Hanti Kata. A mai vendégünk Füri Viktor, pilóta, aki a Láncos Kornél gimnáziumban végzett. A mai adásban többek között megtudhatod azt is, hogy milyen izgalmas egy pilóta élete.
1: A szüleid nem féltek, hogy ezt a szakmát választod?
2: Félteni semmiképpen nem féltettek. Igazából tényleg csak a mögöttes háttér élet dolgok miatt nem támogatták ezt, de félteni nem féltettek. Én előtte motocrossoztam, tehát azért az egy elég veszélyes sport, úgy gondolom, úgyhogy lehet, hogy ezért sem féltettek.
0: Hány éve vezet repülőt?
2: A kis gép, hogyha az is beleszámít, hogy a képzéseimet, amikor csináltam, akkor összesen most már 9 éve.
1: Milyen hosszú volt a leghosszabb utad?
2: Leghosszabb utam, amikor én vezettem a repülőt, az szerintem egy ilyen Lipcse-Tel Aviv távolság volt, ami összesen 4 óra 20 perc, az se olyan vészesen hosszú, de én a rövidebb járatokat jobban szeretem, mert az egy kicsit eseménydúsabb azért.
0: Történt-e már baleset akkor, amikor te voltál a pilóta?
2: Nem, még nem történt szerencsére semmilyen baleset, illetve vészhelyzet, vagy nem tudom, villogó fények, vagy semmilyen veszélyezés. Ilyen apróbb dolgok voltak már, de tulajdonképpen ezek ilyen abszolút rutinból megoldható dolgok. Általában azt szokták mondani, hogy az ember, amikor kapitány lesz, akkor az első évében történik meg az a nagy dolog, amitől mindaddig félt. Ugye első tisztként azt még úgy rutinból lekezelni, de ugye amikor már az ő vállán van a felelősség, és a legkevésbé számít rá, ugye akkor szokott eljönni. Hát remélem ez velem nem így lesz, aztán majd meglátjuk.
1: Félsz-e, hogy valamikor esetleg lezuhan a gép?
2: Nem, egyáltalán nem. Nagyon, nagyon biztonságos a légiközlekedés úgy önmagában, illetve hát a repülőgépek is. Ugye ezt most ez így elég érdekesen fog hangzani, de ki tudná jobban, hogyha nem mi. Volt már, hogy nem tudom, ilyen erősebb turbulenciába kerültünk, vagy valami egy kicsit nem úgy nézett ki, ahogy mi szerettük volna. De félni akkor sem féltünk, mivel ugye a pilótának mindig az első és legfontosabb szempont, amit maga előtt tart, hogy tudja, hogy merre megy a gép, és hogy az mit fog csinálni.
0: Vezettél-e, vagy hogyha nem is, akkor szeretnél-e vadászrepülőt vezetni?
2: Nem vezettem, sőt, én még műrepültem soha, ami ugye egy kicsit úgy hiányzik, mert azt nagyon szívesen kipróbálnám. A vadászgép, hát igazából a termetem egy kicsit nagy ahhoz, tehát én nem biztos, hogy úgy beleférnék, illetve nem is érezném jól magamat, én egy kicsit ilyen klausztrofóbiás is vagyok, de engem ez annyira nem vonz az a része, engem a polgári vonal az, ami inkább.
0: Ha te is kedvet kaptál a repüléshez, vagy már repültél, írd meg nekünk Facebookon.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán, sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőstál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta világ a világ, birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összes a 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, a szél mérsékelt lesz, napközben 27 fokot mérhetünk.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A szén-dioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlan árak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.
2: Ez a Táska Rádió esti show-ja. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: aligátort találtak egy óriás kígyó boncol testében.
1: A közel 5,5 méteres burmai pitont Floridában fogták el, és betegsége miatt elaltatták. Ez a kígyófaj Ázsiában őshonos, de nemrégiben telepítették őket be Floridába. Invazív fajnak számít.
0: Mivel gyorsan szaporodik és nincs kifejezett ellensége, táplálkozási szokásaival veszélyeztetheti az élővilágot. A helyi törvények ezért lehetővé teszik, hogy a befogott kígyókat elaltassák, majd tudományos vizsgálatnak vessék alá őket.
1: Becslések szerint szabadon 40 évig, de fogságban tovább is élhet, és nagyobbra is nő. A zsákmányt leginkább nyelvével vizsgálódva érzi. Áldozatát testgyűrűivel összeszorítva öli meg.
0: Magányos, fákon élő lény. A fára úgy mászik fel, hogy rátekeredik a törzsére, és pikkelyeivel kapaszkodik belé. Addig függeszkedik egy ágon, amíg el nem halad alatta egy megfelelőnek látszó áldozat. Az ivarérettséget 3 éves korban érik el. A nőstény 60-100 tojást rak, a fiatalabbak kevesebbet, az idősebbek egyre többet. A kispitonok 60-80 nap múlva kelnek ki.
1: Az újszülöttek nagyon mozgékonyak lehetnek, de gondozásuk nem egyszerű. Mindemellett ezek a kígyófajok nagyok és agresszívak, komoly sérüléseket okozhatnak. Persze a legtöbb ebből adódó haláleset mind az emberi hibának vagy figyelmetlenségnek tudható be.
0: Magyarországon a törvény veszélyes állatnak minősíti, ezért tartásához engedély szükséges. Dél-Ázsiában esetenként rákcsálóirtónak tartották, ezért éjjelente a fészerekbe engedték lakmározni, majd reggel újra befogták. De mostanában már veszélyeztetett fajnak számít, így nem sokszor fordulhat meg az otthonukban, mivel bőre miatt túlvadázták.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a

0: elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
1: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbe-erdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
0: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatal korukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelen lett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Az Adidas márka története egy német kisvárosból ered. A szegény családból származó Adolf Dassler 1920-ban vette át apja cipész vállalkozását és tornacipőket kezdett el gyártani. Négy év múlva testvérével közösen megalapította a Gebrüder Dassler nevű céget. 1925-ben elkészítették az első stoplis futballcipőket. Az amszterdami olimpiai játékokon pedig már számos versenyző a cég által gyártott futócipőket viselte. 1936-ban a berlini olimpián Jesse Owens, amerikai sprinter, 4 aranyat nyert a testvérpár által készített cipőkben. A testvérek összeférhetetlen ellentétei miatt a cég 1948-ban ketté szakadt. Adolf becenevéből Adi és családneve első

0: három betűjéből összevonva létrehozta az Adidast.
1: Az Adidas cipők jellegzetes logója egy technológiai szükség eredményeként jött létre. Eleinte egy, majd három csík volt jelen a cipőkön, amik a lábelék oldaltartásának megerősítést szolgálják. Bár a márka nevet és három csíkot 1948-ban levédette Adolf Dassler, a leveles logó csak 1972-ben született meg a müncheni olimpiára. A leveles logó egészen 1997-ig volt jelen az Adidas modelljein, majd lecserélték, és három csíkból álló háromszöget mintázó logót használtak. Később azonban visszatértek az eredeti márkajelzéshez, ami az Adidas Original vonalának lett a jelzése. A ma használatos háromszöget formáló csík a hegyet és a kihívást szimbolizálja, amelyet le kell győzni a sportban és az életben is egyaránt.
0: Napjainkban az Adidas a világ egyik legismertebb sportszereket, sportcipőket és öltözetet gyártó sportmárka. Ma már nem csak kifejezetten sportolásra szánt modelleket, de utcai viseletre alkalmas cipőket és további ruházati cikkeket dobnak a piacra. Tudtad? A cég 1963-ban gyártotta le első focilabdáját, amelyet Santiago névre keresztelt. 1970-től kezdve az Adidas minden VB-re egy külön labdát készített, és azzal játsszák a meccseket.
1: És most a Nike-ról. 1957-et írtunk, mikor a híres atlétikai edző Bill Bowerman és tanítványa, a középtávfutó Phil Knight találkoztak. Először cipőimportálással kezdték 1962-ben, ekkor a japán Onitsuka Tiger cipőket vitték be Amerikába, hogy megtörjék a német sportszergyártók egyeduralmát a piacon.
0: A cég egyik első alkalmazottja, Jeff Johnson, egy éjjel Nike-vel álmodott, aki a győzelem görög istennője, ezért ezt a nevet javasolta a gyorsan fejlődő cég számára. Flip Knight, a cég társalapítója és elnöke ugyan a Dimension 6 nevet ajánlotta, de Johnson ötlete győzött. Ezt követően Knight 1971-ben megkérte egyik volt diákját, Caroline Davidson, hogy tervezze meg a logót, ami a futócipők oldalán is elhelyezhető. Ekkor született meg a Nike pipa, ami Nike szárnyát szimbolizálja. Knight 35 dollárt fizetett a tervekért. 12 év múlva a Nike cég egy gyémánt gyűrűt adományozott Caroline Davidsonnak, rajta az általa tervezett logóval, valamint ismeretlen számú részvényt is.
1: Nike-ra jellemző, hogy felvesz olyan lazaságban előjáró fiatalokat, akik véleményét erőteljesen figyelembe veszik a tervezőik. Az USA több mint 800 általános iskolai osztályban terveztettek játékosan cipőket a diákokkal, hogy a gyerekek ilyen módon is velük foglalkozzanak. Náluk valójában a termék a lényeg, ezzel a sport szellemiségét próbálják a maguk elképzelései szerint alakítani.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti showja. 97.5 Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a két jegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
2: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét.
0: Az ubih nyelvnek 84 más hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem, habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
2: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
3: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Wittner Nóra és Ritter Jászmin. Biztosan mindenki hallott már Észak-Koreáról és az ott lévő kegyetlen, embertelen bánásmódról. A kívülállóknak elég nehéz elképzelni, miféle dolgok történnek itt, ezért most érdekességeket, furcsa törvényeket és szabályokat fogunk bemutatni.
1: A tűzesetek Észak-Koreában. Az országban nagyon szigorú szabályok és törvények vannak, melyeket ha nem tartanak be a lakosok, akár halálbüntetést is kaphatnak. Ilyen például, hogyha valamilyen baleset következtében egy ház égni kezd, a vezetők portréját kell először menteni, melyek minden háztartás kötelező darabjai. Este volt, már majdnem teljesen besötétedett, minthó álmosságtól kábultan lépkedett. Az utcára érve láttuk, hogy fekete, olajos füst száll fel a konyha ablakunkból, a külső falat pedig sötét lángok nyaldossák. Legnagyobb csodálkozásomra apám visszarohant a házba. Hosszú percek múlva jelent meg újra, két lapos, téglalap alakú tárgyat szorongatva. A portrékat mentette ki. A lány hét névvel című könyv így írta le az eseményeket.
0: Megdöbbentő tények. Van egy szabály, ami a frizurákra vonatkozik. A nők 18, míg a férfiak összesen 10 fazon közül választhatnak. A megdöbbentő, hogy Kim Jong-un hajviselete nincs a választható frizurák között. A hajviseletek arról is árulkodhatnak, hogy ki házas és ki nem.
1: Rengeteg besúgó van a városokban, akik azért felelnek, hogy azokat az embereket, akik a vezetőket vagy a kormány vezetését szidják, lebuktassák, majd munkatáborokba, haláltáborokba küldjék őket.
0: A városok között utazni csak az állam engedélyével lehet, főleg Pennyába, mert Kim Jong-un csak a legsikeresebb, leggazdagabb embereket akarta oda beengedni.
1: Van egy úgynevezett háromgenerációs büntetés, mely azt jelenti, hogy három generáción keresztül bünteti a családot, ha egyik tagjuk elkövetett valami törvénysértő dolgot. Például, ha egy apát rajta kapnak, hogy szídja az egyik vezetőt, akkor gyermeke és unokája is megrovásban részesül. Ilyenkor munkatáborba küldik az apát, a generáció többi tagját pedig a legkisebb törvényszegésért is büntetik.
0: Korlátozott a tévé és az internet használat. Három tévécsatorna van csak, mindegyik a vezetők istenítéséről szól. A lakosok nem nézhetnek külföldi filmeket és sorozatokat, nem hallgathatnak külföldi zenét. Sokan azért illegálisan szerzik be ezeket kereskedőktől. Gyerekkor Észak-Koreában. A fontosabb ünnepeken Kim Il-sen és Kim Jong-il születésnapján a gyerekek elmennek az iskolába kitett nagy portrékhoz, és azok előtt meghajolva tisztelegnek a vezetőknek. Kis létszámban menetelve mennek iskolába a gyerekek egy brigádvezetővel együtt. Sokat tanulnak, viszont csak Észak-Koreáról. Amikor a külföldi országokról esik szó, csak azt tanulják, hogy Japán, Dél-Korea és Kína az ellenségek közé tartoznak. Vezetőket dicsőítő mondókákat, zenéket tanulnak, melyeket rendszeresen énekelnek.
1: Észak-Koreába látogatás. Mivel Észak-Korea zárkozott ország, így sokan azt hiszik, hogy nehéz vagy nem is lehet bejutni az országba. Ez azonban nem így van. Habár a médiát nem látják szívesen, turistaként bejutni az országba nem nehéz. Csupán egy dologba kell beleegyezni, mégpedig abba, hogy egy előre megtervezett útvonalon megyünk, két észak-koreai vezetővel, akik minden lépésünket figyelik. Ha ebbe beleegyeztünk, akkor 6-8 hét alatt már küldik is a vízumot. Egyedül vagy akár csoportosan is lehet menni. Az idegen vezetések többsége Pennyában zajlik, ahol Kim Il-sen és Kim Jong-il szobrát, Kim Jong-un szülőházát, a Juse-tornyot és a forradalmi mártírok sikertjét tudjuk megtekinteni. Az ország szabályai és törvényei tartózkodásunk során ránk is vonatkoznak, fotózni

0: 95.8 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Táska

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak elő Tapolcán. Sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert Könyvtár és Múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőstápereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobilszámot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddig fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összesen 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, a szél mérsékelt lesz, napközben 27 fokot mérhetünk.
0: Sztorik, pletykák és a dezerét. Indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk, úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi, fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz, de a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igent mondasz magadra.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fonai Dorka, Török Zoltán és László Vivien. A NASA és a modern csillagászat azt állítja, hogy a Földünk egy gömbölyű szilárd test. Mi is így tanuljuk meg az iskolában. Viszont nem mindenki hisz ebben. Ugyanis a Flat Earth, azaz lapos földcsoport tagjai úgy vélik, hogy a Föld lapos. Nagyon sok kérdés merülhet fel bennünk, hogy ez hogyan lehetséges, de ők mindenre adnak magyarázatot és bizonyítékot. Íme pár indok, hogy bolygónk nem gömb, hanem egyfajta palacsinta dolog.
1: A horizont mindig tökéletesen laposnak tűnik, kivéve a NASA-nál és más kormányzati képeken, amelyek nyilvánvalóan hamisak a globális összeesküvés részeként. Az összes amatőr léggömb rakéta síkja és drón felvétele teljesen sík horizontot mutat 20 vagy több mérföld felett. Csak a NASA és más kormányzati űrügynökségek mutatják a görbületeket megtévesztésképp.
2: A laposföld hívők azt állítják, hogy a Balaton víztükreség. Ez esetben a föld sem lehet gömbölyű. Amit állít a tudomány, hogy a Balaton 77 kilométeres hosszán 465 métert görbül a víz, képtelenség. Gömb alakú földön 41,5 métert görbülne a víz, nagyjából 20 méter kitakart magasságnak kéne lenni. Vagyis nem lehetne látni a túlsó parton a pecásokat vagy szörfösöket, de látszanak.
0: Ha valóban csillagok milliói vannak az éjszakai égbolton, a Flat Earthers szerint ezek sem léteznek, akkor az egész ég tele lesz fényekkel. Tehát a csillagok fényének be kellene világítani az egész földet. De hát ez nem így van, és igazából a csillagok nem is bolygók, hanem csak fényforrások.
1: A repülőgépek nem követik a föld görbületet, mert az nincs. A giroszkóp, a biztonsági repülési magasság és a vadászrepülőgépek is bizonyítják, hogy a föld lapos és nem gömb. Az átlagos légibusz repülőgép körülbelül 800 km per órával megy. Ez azt jelenti, hogy óránként 50.031 méter földgörbülettel kell szembenéznie.
2: Tehát óránként 50 km-re kellene a pilótának csökkenteni a repülési magasságot, hogy a föld elméleti görbületét követni tudja. Ez percenként majdnem 1 km repülési magasság csökkentést jelent, másodpercenként pedig 14 métert. Ezzel ellentétben, amikor a repülőgép eléri a biztonságos repülési magasságot, akkor egy órán keresztül szinte egyáltalán nem változik a repülési magasság. Ez megint csak azt bizonyítja, hogy nincs görbülete a Földnek.
0: Szerintetek is átver minket a NASA?
1: Szerintem ez a Flat Earth nem mond igazat, és pont, hogy én nem hiszek nekik. Szerintem a Föld gömbölyű.
0: Te mit gondolsz? Szerinted is lapos a Föld? Írd meg nekünk Facebookon.
3: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. A mai adásban egy igazán kultikus horrorfilmről lesz szó. Amikor kitör egy vírus, amitől az emberek élőhalottá változnak, mindenki menekülni kezd, hiszen tudják, hogy csak önmagukban bízhatnak. Négy főhősünk különböző irányokba próbál eljutni az apokalipszis közben. Hogy ne kötődjenek annyira egymáshoz, mindenkit az úti céljának a nevén szólítanak. Tallahassee, Woody Harrelson szereplésében egy megrögzött zombi vadász, akit nem érdekel más, csak hogy megöljön minél több zombit. Mint később kiderül, ennek személyes okai vannak. És persze főcélként azt tűzte ki, hogy megtalálja az utolsó kókuszos Twinkit az egész világon. Másik főszereplőm Columbus, akit nem más, mint Jesse Eisenberg alakít, aki hihetetlen paranoiája miatt sikeresen életben marad. Ők ketten bár nagyon különböznek és meglehetősen tagadják, nagyon megkedvelik egymást. Másik két főszereplőnk egy testvérpárt alkot, az idősebb testvér, Wichita, akit nem más, mint a zseniális Emma Stone alakít, illetve Little Rock, Abigail Breslin által alakítva, már jóval a zombi vírus előtt is a férfiak kisemmizéséből éltek. Az út során többször is kijátszák Tallahassee-t és Columbus, de a végén mégis megmenti őket a két férfi, hiszen az út során mégis megszeretik egymást.
1: Mindenki más úton próbál életben maradni, míg Columbus egy egész szabályrendszert hoz magának létre a biztonsága érdekében, addig Tallahassee-nek csak egy fegyver kell, és az, hogy zombikat gyilkolhasson. Wichita és Little Rock pedig úgy marad életben, hogy lépésről lépésre kijátszák két férfi főhősünket.
0: Bár a komikus jelenetek túlnyomó többséget képeznek a filmben, azért nem maradnak el a horrorfilmeknél jól megszokott jumpscare-ek sem. Bár a film nem nevezhető hardcore horrorfilmnek, azért elég szép számmal vannak a filmben horrorisztikus jelenetek is. Az autóban hirtelen felugró zombiktól, egészen a baltás zombi bohócig minden van. A hangulatot az olyan komikus jelenetek oldják, mint ahol egy bevásárlóközpontban egy csapat túlsúlyos zombival válnak el.
1: Ez a film azért bír óriási jelentősége, hiszen bebizonyítja, hogy igenis lehet a horror és a vígjáték műfaját úgy keverni, hogy az zseniális legyen. Mivel ezt az akadályt is gördülékenyen veszi, és nagy százalékban tetszik a közönségnek, bebizonyítja azt is, hogy még bőven nem áldoztak le a zombis filmeknek, hiszen még mindig lehet valami újat mutatni.
0: A film érdekességei közé sorolható az is, hogy a rendező Ruben Fleischer és a forgatókönyvírók Paul Wernick és Rhett Reese első filmje. Hogyan lett egy első filmes produkcióból ekkora siker? Ez azt hiszem még a mai napig is rejtély mindenkinek, de egy biztos, mind a producer, mind a forgatókönyvírók tudták, hogy milyen egy kassza sikerfilm.
1: Bár elsöprő sikert aratott a film, a folytatása, Zombieland, a második lövés, csak az eredeti film 10. évfordulóján jelent meg. Mindenki szerencsére az eredeti szereplő brigád, illetve a rendező és forgatókönyvírók is visszatértek a zombis komédia második részére.
0: A filmet olyan elmés kis szösszenetek tökéletesítették, mint Bill Murray cameo-ja, aki a megszokott pár másodperces képernyőidő helyett perceken át szórakoztatta a túlélőnk csapatát. Ez a pár jelenet ténylegesen egy egész év formálta a filmet, hiszen komikus jelenetek után egy bal szerencsés horrorisztikusnak mondható vége szakad. Te láttad már a filmet?
1: Hát az első rész nem teljesen, de a második rész már teljes egészében meg tudtam nézni.
0: És tetszett?
1: Igen, igen, jó volt, kifejezetten vicces.
0: Ha neked is volt kedvenc jeleneted, írd meg nekünk.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gál Zsombor és Kovács Réka. Most egy fantasztikus könyvet mutatunk be nektek. A Tükörjáró sorozat első részét, a Téljegyeseit. A Tükörjáró sorozat első kötete, a Téljegyesei, egy kényszerházassággal indul, ami az animáról, a tárgyak birodalmából származó törékeny, ügyetlen Ofili és a távoli sarkról érkező kemény és ridegtorny egyessége.
1: A pár már első találkozásra is annyira különbözik, mint föld és ég, és ez még hozzáad az a konfliktus is, hogy Ofélinek emiatt a házasság miatt el kell hagyni a hazáját.
0: A döntést nem lehet megmásítani. A Szilánk vezetői, az öreg tapasztalt hölgyek csoportjából álló matrónák már a teljes életét elrendezték. Így hát Ofélie egy fellengérre száll, és nénikéjével Rosalinnel, valamint gyászhuszár vőlegényével útnak indul a sark jeges vidéke felé.
1: Odaérve viszont a kietlen hóvidék helyett teljesen más várja őket. A kaptárban, a sark fővárosában ugyanis nem látják szívesen. A levegőben lebegő város ugyanis az ellentétek birodalma.
0: A sötét és elhanyagolt, kiterjedt kővárosi rész a vőlegénynel nagynénjének birtokát rejti. A kastélyban és a kertben viszont minden csak káprázat, még az időjárás is.
1: Berenild, Thorn nagynénje veszi pártfogásba Ofélit, hogy vőlegénye főkincstári rangjához az ő modora is nőjön fel. Viszont a nő akármilyen elegáns és szép, olyan kiszámíthatatlan és hisztérikus. Így tengetik napjaikat egyik illemtanóráról a másikig, amíg hirtelen egy váratlan meghívás kiszólítja őket erről a kívüleső birtokból.
0: A Holdvilágba, ahol megtalálhatjuk a sark szilánkjának krémjét. Mindenek előtt pedig Ofélie legáldázza a ellenségeit. Vajon miért gyűlöli mindenki ennyire Thornt, és vajon mi igaz, és mi nem? Ezek után nyomoz Ofélie ebben a veszélyes és káprázatos udvarban, ahol csak az ég tudja, kiben bízhat meg. Ha kíváncsi vagy a folytatásra, olvasd el a könyvet!
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello!
2: A Táskarádió esti sója 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Almira és Bódis Bence. A következő percekben egy elképesztő északi sarki expedícióról tudhatsz meg többet. Ha azt gondolnád, hogy a Földön már nincs embertől elzárt, felfedezésre váró hely, érdemes megismerkedned a Mozaik expedícióval, amelynek hajója jelenleg is valahol az északi sark közelében veszteg el, egy égtáblába fagyva. A küldetés célja az északi sark klímáját jobban megismerni, emellett a globális felmelegedés hatásait tanulmányozni ezeken a területeken. Az egyéves küldetésen 19 ország 60 kutatóintézete, összesen 600 ember dolgozik, több mint 140 millió eurós költségvetéssel.
1: Az út különlegessége, hogy a hajó egy jégtáblába fagyva halott földünk legészakibb pontja felé, amiből idén nyáron fog kiolvadni. Október közepétől a sarkörvidéken teljes sötétség uralkodik, csak a holdfénye világít éjjel-nappal. Ezért kárpótolja kutatókat a lenyűgöző környezet. A jég, ami az óceán borítja, sok helyen feltornyosodik és gyönyörű formákat ölt.
0: Valószínűleg ez fogta meg Horváth Esztert, egy magyar fotóst, aki részt vett az expedíción. Nemrégiben az Index készített vele egy interjút, amiben elmesélte az út szépségeit és nehézségeit. Az előkészületekről így nyilatkozott.
1: Rendkívül intenzív felkészítés előzte meg az utat. 25 nap kifejezett fizikai tréningünk volt. Aztán volt jegesmedő támadás elleni gyakorlat. Riasztópisztollyal és puskával lőttünk.
0: Valóban, az északi sark környéke a jegesmedvék természetes élőhelye, komoly veszélyt jelentve a kutatóhajókra. Eszter szerint az ember nem zsákmánya a maciknak, viszont a kíváncsiságok könnyen odavonzhatja őket. Ha egyet legyint az emberre, az már halálos tud lenni, pedig nem támadásként teszi. Az út alatt legközelebb 70 méterre volt tőlük jegesmedve, viszont különösség volt a megfigyelésükre, így nem kerülhettek veszélybe.
1: Sokunk szerint még kritikus pont lehet egy ilyen expedíció során a külvilággal való kapcsolat. A csapat szerint ez egyáltalán nem okozott problémát. Ugyan műholdon keresztül a WhatsApp működik, viszont, ahogy a fotós nyilatkozta, az ember annyira el van zárva a világtól, hogy egy idő után nem is akar kifelé kommunikálni. Továbbá elég jól kijött a csapattal, a végére egy kis családdá kovácsolódtak össze. Titoktartási okokból a pontos eredményeket nem árulhatta el, de pár megdöbbentő adatot közölt. A hajón mínusz 52 fokos hőmérsékletet is mértek, a tenger pedig mínusz 2 fok körül mozgott. A nagy különbség miatt sokszor a tenger melegítette a levegőt. Természetesen ilyen körülményeket csak speciális ruhában lehet túlélni, ezért vízhatlan kezes lábas volt rajtuk, amiben a mozgás is kihívást okozott.
0: Eszter arról is beszélt, hogy a legnehezebb talán a civilizációba való visszatérés volt. Míg a küldetésen mindentől elzárva, csak egymásra utalva éltek, itthon rengeteg külső stressz hatás éri. Így nyilatkozott erről.
1: Nehezen ment a visszaállás. Annyira más tempójú az élet internet nélkül. Ahogy visszatértünk, jött a Facebook, az Insta, az e-mailek. És most érzem csak igazán, hogy ezeknek milyen erős a stresszfaktoruk.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hanti Márton, Lendvai Martin és Bognár Lilla. Tekerjük körbe a Balatont. Ha elhatároztad, hogy körbe kerekezed a Balatont, át kell gondolnod, edzettségedhez mérten, mekkora távot szeretnél teljesíteni naponta, és mi az, amit mindenképpen érdemes magaddal vinned.
1: A 201,9 km hosszú balatoni körút fele önálló kerékpárút, ennek nagy része az északi parton található. A délin főleg kerékpárbarát utak vannak, ahol az autókkal együtt közlekedhetünk. De az északin is csak a lakott területen kívüli részeken van kiépített bicikliút, itt a 71-es út mellett párhuzamosan haladhatunk. Egy-egy településre beérve közutakon folytathatjuk a kerekezést. A Balcsi körbetekerése feledhetetlen élmény gyakorlott és kezdőbringásoknak egyaránt.
2: Ehhez persze kellőképpen fel kell készülnünk, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések. A tapasztalt biciklisek akár néhány nap alatt is megtehetik az utat, a kezdők választhatnak kisebb szakaszokat is. A túra közepes nehézségű, az út a déli parton sík területen halad, az északin kisebb-nagyobb emelkedők vannak. Az induláshoz három dologra lesz szükségünk. Egy részletes túratervre, megfelelő edzettségre és a szükséges felszerelésre. A negyedik, bónusz hozzávaló, a jó társaság.
0: Mindenképpen teljesíthető túratervet állítsunk össze, igazodjunk a legkevésbé edzett útitársunk felkészültségéhez. Fontos, hogy ne hajtsuk túl magunkat, inkább számoljunk rá bőven időt, iktassuk be a pihenőidőt és az esőnapot. Vegyük számba, milyen nevezetességeket szeretnénk megnézni az út során, ezekre hagyjunk elég időt. Hiszen, ha beiktatunk egy kilátót, de kénytelenek vagyunk félúton visszafordulni, hogy tartani tudjuk a tempót, oda az élmény.
1: Bizonyosodjunk meg róla, hogy kellő edzettséggel rendelkezünk a kidolgozott túra tervez. Ha a bringánk már 10 éve a garázsban áll, ne akarjuk egy huzamban 100 kilométert végig tekerni. A profik tapasztalatai szerint sportos életmódot folytató, alapedzettséggel rendelkező férfiaknál csomaggal napi 80-140 kilométer megtétele nem jelent problémát. Edzettség hiányában viszont előzetes felkészülés szükséges. Tehetünk előtte szintfelmérő próbatúrákat is, majd fokozatosan növeljük a távokat. Ha még nem bicikliztünk csomaggal, tekerjünk pár kilométert indulás előtt, hogy szokjuk a súlyt.
2: Megfelelő felszerelésre is szükségünk lesz. Vigyünk magunkkal esőkabátot, hosszújú felsőt, vízhatlan nyeregtáskát, sátrat, illetve a csomagunk letakarására alkalmas nejlont.

0: eső esetére. Az optimális súlyelosztás érdekében a csomagunk egyharmadát az első kerékre szerelve vigyük. A sebtapasz, a rovarcsípés elleni krém és a naptáj se hiányozzon a táskánkból.
1: Csak műszakilag megfelelő állapotú kerékpárral induljunk el. Az út előtt nézessük át a bringát, olajoztassuk be, szükség szerint cseréltessük le a láncot, a fékbovdeneket, centríroztassuk a kerekeket és szerezzük be a gumijavító tapaszt. Ha kellőképpen felkészültünk az útra, tekerés közben már nyugodtan átadhatjuk magunkat a remek teljesítményünk felett érzett örömnek és a gyönyörű táj látványának. Ti szeretnétek körbe tekerni a Balatont? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
2: Akik már tudják, miért ér.

0: 97.8 rádió, te is beférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Mikor az ember filmet néz, könnyen előfordulhat, hogy a filmből nem az emberi szereplők, hanem az állatok maradnak a legemlékezetesebbek a számára. Bizonyára már sokan észrevették, hogy ezek az állatok még a stáblistán is helyet kapnak, és nagyon vicces látni, hogy a sok ismert színész neve mellett egyszer csak megjelenik egy mogyoró, jumper vagy egyéb állatnév. Hollywoodba és Magyarországról is kerültek ki kiemelkedő négylábú színészek, most ezeket a sztárokat mutatjuk be.
1: 1977 és 2000 között élt Bart, minden idők legnagyobb medve színésze. Tiszteletre méltó, közel 3 méteres magassággal rendelkezett, amennyiben két hátsó lábára állt, súlya pedig majdnem 700 kiló volt. Bart nagyrészt az a szerepkört töltötte be, hogy az erdőben játszódó túlélős filmekben legyen a főhősök életére törő veszedelem. Olyan filmekben tűnt fel, mint a Medve, a Fehér Agyar és a Vadon fogságában, és olyan híres színészekkel dolgozott együtt, mint Brad Pitt, Morgan Freeman, Anthony Hopkins és Alec Baldwin.
0: Beethoven a Bernáthegyi népszerűségét bizonyítja, hogy a zeneszerző után ő a második, akire az ember gondol, miután meghallja a nevét. A hatalmas kutya számtalan filmben és sorozatban tűnt már fel, akár moziban, akár otthoni videón. A címszereplőt alakító kutyát az első két rész után már egy másik kutya helyettesítette, de valószínűleg nem sokaknak tűnt fel ez a változás. Az eredetileg Chris névre hallgató Bernáthegyinek ugyanaz a tréner volt a gazdája, aki például a Cujo, a kutyám Jerry Lee vagy a Babe című alkotásokban felelt az állatszínészek betanításáért. Chris kiváló munkát végzett, mert a Beethoven mellett minden idők egyik legjövedelmezőbb kutyás filmje.
1: Jerry Lee az egyik legviccesebb és legnépszerűbb rendőrkutya számtalan filmben tűnt fel. Jerry Lee a valóságban is rendkívül komolyan vette a munkáját, ugyanis a német juhász ténylegesen rendőrkutya volt, és a Kansas-i kapitányságon dolgozott, mégpedig igen kiváló eredményekkel. 1991 őszén például egy több mint egy millió dollár értékű kokainszállítmány szimatolt ki, 10 nappal később azonban egy rendőrgyilkosság gyanúsítottja súlyosan megsebesítette egy akcióban, és az életét már nem lehetett megmenteni.
0: Béva malac talán kakukktojásnak számít, mivel a terelő kutya álmokat dédelgető malacot fél száz Yorkshire-t is játszotta. A forgatás során nagyon gyorsan nőttek a kis malacok, ezért egy malac sem élvezhette olyan sokáig a filmben való szereplést, ráadásul gyakran használtak animatronikus bábokat a filmhez.
1: Minden idők egyik legismertebb állatszereplője, kétségkívül a mindig hazatérő skótjuhász Lassie. Ám a hűség ezen szimbóluma nem a mozivásznon debütált először, hanem a népszerű brit író Eric Knight rövid elbeszélésében, amely 1938-ban jelent meg először. Lassie előbb a színpadon mutatkozott be, majd a rádióban, a televízióban és végül a mozivásznon. Eddig 8 filmben, több tévés szériában és rajzfilmben tűnt fel, de még mangában is megjelentek a kalandjai. A jelenlegi Lassie közvetlen rokona a legelső filmes kótyuhásznak, szóval garantált a hiteles alakítás.
0: Kántor a magyar rendőrkutyák legeredményesebb és legismertebb tagja volt. Pályafutása 11 éven át tartott, ez idő alatt több száz bűncselekményt oldott meg gazdájával. 1964-ben bevetés közben aknára lépett, és a robbanás végzett vele. A nyomozókutyáról Szamos Rudolf írt könyvet 1970-ben, amit 2 évvel később egy folytatás követett. A magyar televízió 1975 és 1976 között egy 5 részes tévésorozatban dolgozta fel a két regény történetét, ebben a főszerepet Kántor fia Tuskó alakította.
1: Ők lettek volna a leghíresebb állati sztárok. Nektek melyik állatos film a kedvencetek? Írjátok meg Facebookon!
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táskarádió.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Maros Sándorka. Vegán, vegetáriánus, mi a különbség? Legtöbben biztos hallottátok ezeket a kifejezéseket, de pontosan mit is jelentenek ezek? Mi is a különbség? Mit fogyaszthatnak és mit kerüljenek a vegánok vagy a vegetáriánusok?
1: Vegán vagy vegetáriánus étrendek, mi a különbség? A vegán étrendet követő személyek kizárólag növényi élelmiszereket fogyasztanak és kerülnek minden állati eredetű élelmiszert. Nem esznek húst, tejtermékeket, halat, mézet és bármilyen egyéb állati eredetű élelmiszert.
0: A vegán étrend határai egyértelműek, mivel az összes állati eredetű élelmiszer fogyasztását korlátozza. Fontos, hogy a veganizmus nem csak az élelmiszerekre, de egyéb fogyasztási cikkekre is vonatkozó ideológia, amelyet általában etikai, egészségügyi és ökológiai okok miatt követnek. Így egy vegán személy kerüli az olyan termékek megvásárlását, amely állati eredetű komponenseket tartalmaz vagy állatokon tesztelt.
1: Egy vegetáriánus étrendet követő személy kerüli a húsfogyasztást, azonban bizonyos állati eredetű élelmiszereket tartalmazhat az étrendje. Egy vegetáriánus személy nem eszik marha, csirke, pulyka, bárány és vadhúst. Némely vegetáriánus a halfogyasztást is kerüli. Az olyan állati eredetű élelmiszerek, mint a tej, tojás és méz esetén megengedőbb a vegetáriánus étrend. A következőkben elmondva összefoglalva, megismerheted a vegetáriánus étrend alcsoportjait.
0: A laktovegetáriánus étrend kizárja a húst, azonban tejtermékeket tartalmaz. Az ovovegetáriánusok nem esznek húst és tejtermékeket, étrendjük leginkább növényi élelmiszereket és tojást tartalmaz. A laktovovegetáriánusok nem esznek húst, halat és egyéb tengeri ételeket. Étrendjüket növényi élelmiszerekre, tejtermékekre és tojásra alapozzák. A peszkatáriánusok nem esznek marha, csirke, disznó, bárány és vadhúst. Étrendjük főleg növényi élelmiszerekből, halból és egyéb tengeri ételekből áll. A poldotáriánusok leginkább növényi élelmiszereket fogyasztanak, étrendjük tartalmazhat baromfit. A flexitáriánusok többnyire növényi alapú élelmiszereket esznek, azonban étrendjük tartalmazhat bármilyen állati eredetű élelmiszert.
1: A bemutatott étrendek mindegyikében közös, hogy alapvetően növényi élelmiszereket tartalmaz. A fő különbség az étrendben megjelenő állati élelmiszerekben rejlik. Fontos, hogy a fenti étrendek mindegyike, beleértve kizárólag növényi élelmiszereket tartalmazó vegán étrendet, alkalmas a tápszükségletek kielégítésére. Ez azonban fontos a tudatos tervezés. A számodra megfelelő étrend kiválasztásánál vedd figyelembe egyéni igényeidet.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Anka, Szigöl Barnabás és Szigetvári Máté. C-vitaminnal az immunrendszerünkért. Erős immunrendszerrel a szervezetünk ellenállóbbá válik a vírusokkal, kórokozókkal szemben, és könnyebben legyőzi a betegségeket. A C-vitamin az egyik legfontosabb és legnagyobb mennyiségben szükséges vitamin. Hiányában gyengül az immunrendszerünk, és megnő a fertőzésekre való hajlamunk. Mivel a C-vitamin szervezetünk nem képes sem előállítani, sem raktározni, pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
1: A C-vitamin hatása. A C-vitamin elsősorban antioxidáns hatásával segíti az immunrendszer megfelelő működését. Megköti azokat a káros szabad gyököket, amelyek a sejtek károsodását, idő előtti öregedését, a különféle betegségek kialakulását okozzák. Egészségesen tartja az élrendszert, megerősíti a csontokat, a porcokat, az ínyszalagokat, növeli a bőr védekező képességét. Természetes úton csökkenti a stresszt, a fáradékonyságot is.
2: Mennyi C-vitamint kell fogyasztani? Azok, akik kiegyensúlyozott étrendet követnek, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak, könnyen pótolhatják a napi C-vitamin szükségletüket. Nők esetében az ideális napi C-vitamin bevitel 95 mg, a férfiaknál pedig 110. Bizonyos állapotok, illetve életmódbeli szokások azonban jelentősen növelhetik a C-vitamin szükségletet. Ilyen például a dohányzás, a nehéz fizikai munka, a stresszes életvitel, a lázas állapotok, a terhesség, az aszma, a fogamzásgátló szedése, valamint a műtét utáni lábadozás időszaka.
3: Természetes C-vitamin források. A C-vitamin készítmények a megfelelő felszívódáshoz és hasonuláshoz különféle vegyületeket vonnak el a szervezetből. De a természetben előforduló C-vitamin például gyümölcsökben, zöldségekben lévő, már ezekkel a felszívódást és hasznosulást elősegítő vegyületekkel együtt érkeznek. Ráadásul a C-vitamin tartalmazó gyümölcsökben egyéb fontos vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek is vannak, amelyek mind hozzájárulnak az immunrendszer egészséges működéséhez. Melyek a legjobb természetes C-vitamin források? Acerola, csipkebogyó, citrusfélék, homoktövis, fekete ribizli és az eper.
0: 100%-os gyümölcslevek. A 100%-os gyümölcslevek fogyasztása egyszerű és finom módja a C-vitamin pótlásának. Egy pohár 100%-os gyümölcs tartalmú narancslé 150 ml már fedezi egy felnőtt napi C-vitamin szükségletének 2/3. Ezeket a gyümölcslöveket vízzel, ásványvízzel is fel lehet higítani. Szomjoltók, folyadék és vitaminpótlók egyben.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és törökkori leleteket ástak előtt a polcán. Sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőstápereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobilszámot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddigi fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagypiramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagypiramis mióta világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összesen 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, a szélmérsékelt lesz, napközben 27 fokot mérhetünk.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Római és török kori leleteket ástak elő Tapolcán. Sokan kevesebb tárhelyet kaphatnak. Gyereknap alkalmából nyílt nappal várja a családokat az Alba Innovár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei Tapolcán egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak. A kerámia darabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi ókori és újkori leletek is köztük. Szerepel köztük például egy római kori mortárium, vagyis dőrstál pereme, amelyet a római birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlelésére használták. Szintén erre az időszakra datálható egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a II.-III. Században készíthettek. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. Egy szaklap azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozáson. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kaphatnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobil számot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. Az eddigi fix 15 GB ingyen tárhely helyett már azt írják, hogy akár ennyit is kaphat egy felhasználó. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A HVG hozzátette, a cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailnek, a fotóknak és a Drive-ban is. Május 30-án szombaton nyílt nappal vár minden érdeklődőt az Alba Innovár. A családok most együtt fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció izgalmas világát, miközben közös élményeket is szerezhetnek. Ez alkalommal a humanoid robotok kerülnek újra reflektorfénybe, akikkel személyesen is találkozhatnak a programon résztvevők. A szabaduló szobában a családtagok próbára tehetik a csapatmunkát, miközben garantált a jó szórakozás. Emellett 3D-ben tervezhetnek, és az alkotásokat ki is nyomtathatják. Évtizedek óta keringenek olyan ötletek, hogy a gízai nagy piramis talán több volt, mint csupán egy királyi sír volt. Egy új tanulmány szerint a piramis kozmikus kommunikációs rendszerként épülhetett. A nagy piramis mióta világ a világ birizgálja az emberek fantáziáját, de még a legevidensebb kérdésre sincs válasz, hogy építhették fel, mikor nem volt vasszerszám vagy emelő. Egy újabb elmélet szerint az épület széleinél spirálisan felvezető rámpákon szállították a magasba az építőanyagot, a rámpákat aztán befették és így beépítették a piramisba. Ez a megoldás segítette a gyors munkát és mentesítette a munkásokat a nehéz terhek cipelésétől. Szükséges is volt, hiszen a kövek akár 15 tonnások is lehettek. Ha helyesek a mai számításaink, a rámpákra támaszkodva a piramis 20 év alatt fel is épülhetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Idén rekordszámú összesen 25 település, több fővárosi kerület és számos vidéki település csatlakozott az immár 6. alkalommal megrendezett futókörök napjához. Az országos versengés célja az aktív sportos egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgás élmény biztosítása volt. Az időjárás nem volt kegyes a futókhoz. A reggeli órák kivételével szeles, zivataros idő nehezítette a sportolók helyzetét, akik QR-kód alapú digitális időmérőrendszer segítségével rögzítették a megtett távolságot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat, a szélmérsékelt lesz, napközben 27 fokot mérhetünk.

Kiakad a YouTube, kivezeti a listát, azt is tudjuk. Az én utam sose volt könnyű, de soha nem hazudtam semmi ölesküt. Mindig nyávognak rólam a celebek, kevesek hozzá, hogy megértsék az eszemet. Büszke

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
1: Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. Joe Jonas lenyűgözte Demi Lovato. A Magyar Filmadatbázis elkészítette a nyárváró top 10-es listáját. A mikrofonnál Sarfjanka. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next You World programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A Stewart programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A Hello Next Stewart képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. A résztvevők az elméleti ismeretek mellett olyan kulcskészségeiket is fejleszthetik, mint a hatékony kommunikáció, a helyzetfelismerés és a gyors reagálás. Joe Jonas nemrég meglepetés vendégként lépett színpadra Demi Lovato orlandói koncertjén, amely az énekesnő It's Not That Deep turnéjának egyik állomása volt. Nagyon örülök neki, fantasztikusan csinálja, mondta az énekesnőről a People magazinnak adott interjúban Joe, aki rövid ideig Demi párja volt 2010-ben, miután együtt szerepeltek a Camp Rock című filmben. Az énekes saját rajongóit is arra bíztatta, hogy nézzék meg Demi aktuális koncertsorozatát. Ez a show elképesztő, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen el és nézze meg. Joe áprilisban Demi turnéjának nyitó koncertjén találkozott újra az énekesnővel, és még azt is belengedte, hogy a későbbiekben ismét feltűnhet valamelyik fellépésem. A magyar közönség továbbra is egyértelműen a nagy, látványos, közösen átélő mozis címekre kíváncsi, amelyek mögött ismert márkák, népszerű karakterek vagy erős nosztalgia áll, és továbbra is a franchise-ok, a családi filmek és a látványos blockbusterök mozgatják meg a legszélesebb tömegeket. A sorrend a mafa.hu összesített számszerűsített adatai alapján állt össze, hogy mely címekre kerestek rá a legtöbben a hazai nézők. A 10 legnépszerűbb film adja ki a 100%-ot. Ennek tükrében a nézők Christopher Nolan új filmjét, az Odüsszeiát várják a legjobban 2026 nyarán. Július 16-án az új Duna film forgalmazásában parádés szereposztással Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya érkezik majd a gigantikus eposz. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, az MME. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak és csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású állóvizeket kedvelik, így életük nagy részét azok közelében töltik, azonban a májustól júliusig kiterjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres, vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek, olvasható az MME szerdai közleményében.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Szensi Karate Do Egyesület elnök vezetőedzője a nyílt súlycsoportos kumite kategóriában aranyéremmel, a tradicionális formagyakorlat kategóriában pedig bronzéremmel zárta a 28. Fudokan Karate Európa bajnokságot Sepsiszentgyörgyön. A magas színvonalú nemzetközi megmérettetésen közel 1500 versenyző mérte össze karate tudását több kategóriában. Halmai Roland, a Sensi Karate Do Egyesület elnökvezetője, mintegy 12 órás autóút után csütörtökön érkezett meg a helyszínre, egy rövid pihenő után pedig másnap már tatamira is lépett a tradicionális formagyakorlat kategóriában, amelyben sikerült bekerülni a legjobb 4 közé, és végül a 3. helyen zárt.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat. A szél mérsékelt lesz. Napközben 27 fokot mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. A nikotinmentes e-cigaretta is ugyanúgy ártalmas. A közelmúltban közölt tanulmány rávilágít arra, hogy az elektronikus cigaretta miért káros, még akkor is, ha nem tartalmaz nikotint. Az e-cigaretták hatásaival kiemelten foglalkozik a napokban a zajló Európai Légzőszervi Társaság éves kongresszusa is.
1: Az ERS által felvetett legfőbb tisztázandó kérdések arról szólnak, hogy kevés a bizonyíték, ami szerint az e-cigaretta valóban segíteni a dohányzásról való leszokást. Mégis gyakran találkozhatunk erről szóló ajánlásokkal. Másik kulcsfontosságú kérdés pedig az e-cigaretták hosszú távú hatásaihoz kapcsolódik.
0: A szakmai szervezet szerint jelen pillanatban nem áll rendelkezésre álló elegendő adat, amely alapján egyértelműen ki lehetne jelenteni, hogy az elektronikus cigaretta hosszú távon valóban biztonságosabb alternatíva lehetne a hagyományos dohányzásról leszokók számára.
1: Ellentmondásos vélemények. Az e-cigaretta is károsítja a tüdő egészségét, majdnem ugyanúgy, mint a normál cigi. Az e-cigarettázás hatásaival kapcsolatos vélemények tehát megosztják a szakembereket. Egyesek úgy vélik, hogy vegyi anyagi károsak azok számára, akik belélegzik. Mások azzal értenek egyet, hogy a hagyományos dohánycigarettához képest ezek a termékek biztonságosabbak.
0: Az elmondásos vélemények arra ösztönözték a Houstoni Baylor College of Medicine szakembereit, hogy megvizsgálják az e-cigaretta gőzének és hagyományos dohányfüsttartós belégzésének a tüdőfunkcióra gyakorolt hatásait.
1: Hogy is folyik a vizsgálatmenete? A Journal of Clinical Investigation folyóiratban közölt tanulmányuk megállapította, hogy egereken végzett megfigyelésük alapján az e-cigaretta gőzének tartós belégzése még nikotin nélkül is negatív hatással lehet a tüdő normál működésére. A kísérletben 4 egercsoportot vizsgáltak.
0: A kutatók az egyik csoport e-cigaretta típusú gőzöknek tették ki, amelyek nikotint és más oldószereket, például propilengikolt és növényi glicerint tartalmaztak. Egy másik csoportot ugyanazon oldószereknek tették ki, de nikotin nélkül. Egy harmadik csoport dohányfüstöt lélegzett be. A negyedik csoport tagjai pedig csak tiszta levegőt.
1: Károsítja a tüdő egészségét? A 4 hónapon ez az időszak emberek esetében azt jelenti, mintha 10 éves korától egészen az 50-es éveig dohányozna. Áttartó kísérletet követően a dohányfüstöt belélegző egerek súlyos tüdő tágulásnak megfelelő szöveti károsodást és gyulladást tapasztaltak. Ez hasonló ahhoz, ami az embereknél is történik, ha hosszú ideig dohányoznak.
0: A kutatók azonban meglepődtek, amikor megtudták, hogy a nikotin nélküli e-cigaretta gőzének kitett egerek tüdeje is károsodott. Bár nem ugyanaz a károsodás volt megfigyelhető, amilyet a dohányfüstnek kitett egerekben észleltek, ez mégis jelentős megállapítás.
2: 97.5

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Tévhit, hogy a sikeres oktatási rendszer tanít.
1: 2019 márciusában robbant ki az egyetemi felvételi botrányként elhíresült incidens az Egyesült Államokban. Az eset még 2018-ban kezdődött, amikor a felvételi botrányban is benne lévő Maury Tobin üzletembert egy egészen más eset miatt hallgatták ki az FBI emberei. Maury alkut kötött az őt kihallgató ügynökökkel, és a felvételi botrányból feltárt információért cserébe az ellene felhozott vádak enyhítését kérte. Az ezt követő egyetemi felvételiket övező nyomás feltárta, hogy a séma akkor már több mint 7 éve futott, dollármilliókért vesztegettek meg tanárokat és felvételi bizottsági tagokat bizonyos szülők, hogy gyermekük továbbtanulását egyengessék.
2: A séma olykor banálisan egyszerű volt. A tehetősebb szülők a felvételi bizottságot direktben környékezték meg, és egy nagyobb pénzösszeg elnében a bizottsági tag a szülő csemetéjét favorizálta a felvételi eljárások alatt. Olykor azonban meglepőbb eszközökhöz folyamodtak a szülők. Volt példa a gyermek középiskolás edzőjének lefizetésére is, aki ellenszolgáltatásképpen komplett sportmódot fabrikált a diáknak. Ezután az egyetemnek nem is kellett feltétlenül tudnia a csalásról, a kimagasló teljesítményt látva azonnal előnyben részesítették a diákot. De miért fizették le a bizottsági tagokat, illetve miért volt elegendő sokszor a tornatanát bevonni a csalásba?
0: A válasz talán nem túl meglepő módon nem az, hogy a gyermekeket jobb oktatásban részesítsük. Ugyanis ahhoz, hogy mind egyéni, mind társadalmi szinten egy oktatási rendszer sikeres legyen, nem kell feltétlenül hasznos dolgokat tanítani az iskolákban és felső oktatási intézményekben.
1: De mikor fogjuk ezt az életben használni? Szól a kérdés sok diák szájából, és bizonyára nektek is volt már olyan pillanat az életetekben, amikor legalább egyszer magatoknak is feltettétek a kérdést, hogy miért is kell egy bizonyos tantárgyat tanulni. Nos, a munkaerőpiaci közgazdaságtan egy igen egyszerű magyarázatot ad a fenti kérdés megválaszolására. Azért kell megtanulni, hogy megmutasd, megtudod.
2: Mint a pszichológiában oly sokszor, a közgazdaságtanban is fontos kérdéskör a természet vagy a nevelés dilemma. Míg előbbi kifejezés arra utal, hogy viselkedési, tanulási és kognitív képességeink javarészt velünk született genetikai adottságok, úgy utóbbi a születés utáni környezeti és nevelési faktorok fontosságára fekteti a hangsúlyt. Amikor Michelle Space 1973-ban megalkotta a jelzésen alapuló munkaerőpiaci elméletét, értelemszerűen az első, azaz természeten alapuló pszichológiai feltételezésből indult ki.
0: Az elmélet dióhéjban a következő. Velünk született, véletlenszerűen elosztott képességeink miatt az általános társadalom lebontható átlagon felül és alatt teljesíthető polgárokra. A munkahelyi teljesítmény nem figyelhető meg előre, vagyis az interjú során nem lehet biztosan meghatározni, hogy aki velünk szemben ül, melyik képességi kategóriába esik. A veszteséget elkerülendő munkaadónk átlagos bért fizet, vagyis az alacsony képességű munkavállalót felül, míg a hatékonyabb kollégáját alul fogja fizetni. Természetesen, ahogy telnek az évek, a képességek megfigyelhetővé válnak a munkahelyi tapasztalatok alapján, így a bér korrigálható, azonban termelékeny emberünk így is elesett potenciális bevétele egy jelentős részétől.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. 500 forintos gombóconkénti ár ide vagy oda, a nyári melegben nehezen állunk ellen a fagylalt édes és hűsítő vonzásának. De milyen ízt válasszunk? Ebben a kérdéskörben két ember létezik. Az, aki már előre tudja, hogy mit kér, illetve az, aki percekig böngészi a kínálatot, mielőtt dűlőre jut. Egy, az ízeket feltérképező oldalon a felhasználók legfeljebb 5 csillaggal pontozhatják az ízeket, ezek átlagából pedig könnyedén megkapjuk a kedvenceket.
1: De először is tisztázzuk, hogy fagyi vagy jégkrém. Sokan a mai napig rendre összekeverik a fogalmakat, így érdemes tisztázni a fagyi és a jégkrém közötti különbséget. A két termék között már a készítés és az alapanyagok között is van eltérés, de a legegyszerűbb talán arról megjegyezni őket, hogy a fagyit a fogyasztás helyszínen készítik, míg a jégkrémet nem.
0: A szavazók kedvence a pisztácia volt 4,5 csillaggal. Minden olasz fagyizó alapíze a pisztácia. A magokból készült krémet összekeverik a klasszikus teljes alappal, esetenként pedig megszórják tört pisztáciával az egészet. Egyszerű, de nagyszerű.
1: Hajszál híján elsők lettek az étcsokoládék 4,5 csillaggal, és a sima csoki, ami 4,4 csillagot kapott a szavazóktól. Ezen a listán az étcsokis variáns megelőzte a sima csokis fagyit. Ebben a változatban együtt jön ki a fagyi alapvető édessége, illetve a magas kakaótartalmú csokoládé keserűsége.
0: A csokit követte a stracciatella 4,3 csillaggal. 1962-ben találták fel a bergamói Ristorante La Maria étteremben a csoki darabos fagyit, mely sokak kedvence. Nevét egyébként egy, az étterem kínálatában lévő leves után kapta, ahol ugyanúgy törték a tojást a húslevesbe, mint a csokit a fagylaltba.
1: A top 5 utolsó tagja a magyaró 4,3 csillaggal, klasszikus ez is. A földi magyaró és a tejcsoki elegye gazdag ízt alkot. Az olasz fagyi, amely a lista 5. helyezettje, nem tartalmaz magyaró darabokat, ehelyett magyarókrémet veszi alapul. Ilyet már a 19. század óta gyártanak Olaszországban, a Piemont régiójában.
0: A figyelmen kívül hagyjuk a pisztáciát, a legjobb gyümölcsfagyi díját a citrom nyerni 4,2 csillaggal. Kicsit savanyú ízével mindig felfrissíti az embert, nagy titka igazából nincs az íznek. Vannak fagyizók Olaszországban, ahol citromlé mellett limoncellót is kevernek a fagyiba, izgalmasabbá téve az ízt. Legtöbbször önmagában fogyasztják, de esetenként friss bazsalikommal vagy kandírozott citromhéjjal is találkozhatunk mellette.
1: Neked melyik a kedvenc fagyid? Írd meg nekünk kommentben!

0: zenét a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. A legtöbb utazó úgy tartja, hogy New York minden évszakban képes más arcát mutatni. Azt ajánlják, aki megtekinti, mindenképpen látogasson el oda tavasszal, nyáron, ősszel és télen egyaránt, mert teljesen más oldalát fedezheti fel a városnak.
1: New York télen. Bár a New Yorki tél általában igencsak fagyos, számtalan bisztrót és kávézót találunk a városban, ahol felmelegedhetünk. Ebben az időszakban a kinti programok helyett érdemes a beltéri lehetőségeket számba venni. A Times Square szomszédságában kifejezetten ajánlatos betérni az 54-es bárba, amely híres a Manhattan és az Old Fashion koktéljairól. Ha karácsony környékén szeretnél utazni, semmiképpen ne felejtsd el megnézni a város lélegzetelállító karácsonyfáját.
2: New York tavasszal. Ha a naposabb, melegebb évszakban látogatod meg New Yorkot, akkor még szabadtéri programok között is bőven válogathatsz. Sétálj vagy bicikliz át az 1883-ban épült Brooklyn hídon, és nézd meg a várost más szemszögből. Vegyél részt a Fry's Art Show kortárs vásáron. Látogass el a New Yorki botanikus kertbe, vagy tekintsd meg a Sakura Matsuri cseresznyevirágzás fesztivált a Brooklyn Botanic Gardenben.
0: New York nyáron. A tikkasztó nyári hónapok ideálisak a külső városrészek felfedezéséhez. Tölts el egy napot a Coney Island Luna Parkban, vagy tegyél esétet a Brooklynban a Domino Park, a Brooklyn Flea és a Williamsburg felé. A Manhattanán kívüli negyed ugyanolyan izgalmas, mint maga a városközpont.
1: New York ősszel. Ősszel is számos szabadtéri program vár New Yorkban. Nem beszélve a lehulló színes levelek látványáról. Indulj el a Manhattan déli csücskéből észak felé, a Battery Parkon keresztül fel a Zsidó Örökség Múzeumába, majd igyál meg egy forró teljes kávét a Café 1668-ban, a Tribeca nevű városrész szívében. 97.5 All the time.

97.5 Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kovács Bendegúz és Kelemen Patrik. A foci minden idők legnépszerűbb sportja. A 2014-es foci

0: 97.5 Táska Rádióta is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Fónai Dorka. Sport, művészet vagy mindkettő? A tánc mind kifejező eszköz.
1: Számos dolog eszünkbe juthat a tánc szó hallatán. Testmozgás, kikapcsolódás, zene vagy épp önkifejezés. Mit ad a tánc, vagy akár fogalmazhatnánk úgy is, hogy mit nem? Személy szerint, amikor valaki felteszi ezt a kérdést, általában nem tudom egy mondatban kifejezni magam. Többek között önbizalmat, szabadságot és reményt. Számomra ez több, mint mozgás. Egyfajta kommunikációnak is mondanám, hiszen segít megtalálni a közös hangot saját magaddal. Tehát, ha épp nem hip-hop edzésen vagyok, akkor csak lekapcsolom a szobámban a villanyt, és elindítom azt a zenét, ami a pillanatnyi hangulatomhoz legközelebb áll. Ezáltal teljesen átélhetem az adott dalt.
0: Nem hiába mondják tehát, hogy a tánc a lélek rejtett nyelve. Ugyanis amellett, hogy fejleszti az egyensúlyérzéket és a testtartást, szívünkre is jótékony hatást gyakorol. Ugyanis köztudott, hogy boldogsághormont szabadít fel, ezzel igazi katarzist idézve elő, ami által sokkal könnyebben, egészségesebben módon távoznak belőlünk a negatív energiák.
1: Magának a táncnak nagyon sok fajtája van, a balettől elkezdve a tangón és a néptáncon át a hip-hopig rengeteg stílussal találkozhatunk. Annak köszönhetően, hogy ilyen sokág alakult ki, sokkal könnyebben megtalálhatjuk a hozzánk legközelebb álló műfajt. Például, amíg a balett bonyolult, szabályokhoz kötött, nem mellesleg kecses, és bizonyos lépéseket kell követned, addig a hip-hop általában odamondós és sokkal lazább, hiszen például, mikor freestylozol, olyankor táncolod ki igazán a benned rejlő érzelmeket.
0: Fun fact, hogy létezik táncterápia. Jól hallottad, a tánc mint terápiás eszköz. Ez a terápiás forma számos problémakörben hatásosnak bizonyult. Alkalmas például depresszió és szorongásos tünetek csökkentésére, valamint pozitív hatással van a szubjektív jólétre és a testképre is. Idézőjelben manapság rengeteget köszönhetünk a social médiának, abból a szempontból mindenképp, hogy mindenki, főleg a tinédzserek, köztük is inkább a lányok, tökéletes, az Instagram sztárokhoz hasonló külsőt szeretnének, ezáltal hajlamosak elfelejteni, hogy amit látnak, az nem tükrözi a valóságot. Ezek miatt alakulnak ki önértékelési zavarok, vagy akár depresszió, ami szintén a fiatalabb korosztályra jellemző.
1: Visszatérve arra, hogyha szeretnénk magunkat adni a táncban, megtehetjük, hiszen a tánc mindenkit elfogad, nagyon fontos a zene szeretete, illetve az is, hogy legyen valamiféle közünk az adott dalhoz, amire táncolunk. Végső soron pedig az a legfontosabb, hogy élvezzük azt, amit csinálunk, és ne adjuk fel, ha elsőre nem megy egy lépés, hiszen ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy sikereket érjünk el, akár az életben is. 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella. Ma különböző országok érdekes szokásait hoztuk el.
1: Saját hazánkban természetesen jól tájékozottak vagyunk, nem így azonban más nemzetek szokásait illetően. Japán étkezési etikett például, hogy míg ők értékelik a jó első étel visszaköszönő hangjait, nálunk megbotránkozást kelt, ha valaki befög az asztalnál. Persze a többség elnéző a külföldiekkel szemben, akik nem tudnak minden helyi szokásról, de nem árt jól tájékozottnak lennünk, ha elutazunk valahová. Nálunk mit vár el az étkezési etikett?
0: Kínában, ha elsajátítottuk a pálcikával levés művészetét, sose hagyjuk kifelé mutatva a tányérból a pálcikákat, mert azt a kínaiak tiszteletlenségnek veszik. Felfelé mutatva se hagyjuk őket, mert így a sírkövekre emlékeztetik a kínaiakat. Fontos étkezési etikett még, hogyha ízlett is az étel, ne kapjuk be az utolsó falatot, kivéve ha második adagot is kapni szeretnénk.
1: A pálcikák dörzsölése Kínában annak a jele, hogy az ételt rossznak találtuk. Azt sem árt megjegyezni, hogy sose töltsünk csak a saját poharunkba.
0: Az angoloknál kimértebben alig hálhat valaki. Szedjük össze magunkat, ha ott tartózkodunk. Angliában még a banánt is késsel és villával fogyasztják.
1: Tanzániában egyenesen elvár dolog késni, és a legtöbb nemzettel szemben akkor tartanak minket tiszteletlennek, ha időre érkezünk. 20-30 perc késés az elvárt. A sört nem isszák üvegből, neveletlenségnek tartják, tehát szálljunk egy percet arra, hogy kitöltsük a pohárba vagy korsóba.
0: Orosz étkezési etikett, hogy a házigazda legalább egy körvodkával megkínálja a vendégeit naponta, és nem illik visszautasítani. Az ételt és főleg a kenyeret nem illik kidobni vagy meghagyni, tiszteletlenségnek és pazarlásnak tartják.
1: Kanadában, Indiában, Kínában és Németországban elfogadott dolog a büfögés, annak a jele, hogy tetszett az étel és a vendéglátás. Németországban meg is sértődhet a házigazda, ha nem büfög a vendég. Úgy érezheti, nem volt megfelelő számára az étel. A németeknél nem szokás felvagdosni késsel a burgonyát, inkább villával nyomkodjuk szét.
0: Franciaországban sose kérjünk zacskót, hogy félrerakjuk az ételmaradékot a kutyus számára. A franciák elvárásai magasak az etikett terén, kíméljük meg magunkat az ilyen megszégyenüléstől. A salátát nem szokás elvagdosni náluk. Persze nehéznek tűnik ügyesen felnyalábolni a villára és egészben a szánkba tenni, de érdemes megpróbálni. Továbbá mindig legyen mindkét kezünk az asztalon. Illetlenség az egyiket az asztal alatt hagyni, de vigyázzunk, hogy a könyök sose érjen az asztalra. Helyezkedjünk úgy, hogy nagyjából a csuklóink legyenek az asztal szélén.
1: Több kelet-európai országban, így Indiában és Afganisztánban csak a jobb kezet használják étkezésre. A balt speciális célokra tartják fent. Persze a balkezesekre is fordítva érvényes. Ők csak a balt használják evéskor.
0: Afganisztánban egyébként az a szokás, hogy leülnek és kézzel esznek az emberek. Durvának tartják viszont, ha valakinek kilátszik a talpa. Itt nem létezik külön hálószoba, mint fogalom. A házak kialakítása ugyanis csak azt teszi lehetővé, hogy az egész család egy szobában aludjon.
1: Egyiptomban addig öntik a teát a csészébe, amíg ki nem csöppen a csésze aljra. Ne sózzuk utólag az ételt, mert az tiszteletlenségnek veszik.
0: Marokkóban nem kell meglepődni azon az étkezési etiketten, hogy az asztalon hagyják a lerágott csontokat. Ha ugyanis az asztalt műanyaggal borítják, elfogadott a csontokat rádobálni.
1: Japánban, amikor a sushit elvesszük a közös tárról, azt a pálcika vastagabb végével kell megtenni. Nyalogatni a pálcikát semmiképp sem tanácsos. A felkelő nap országában élő emberek gyakran nagyon hosszú órákon át dolgoznak, ezért sokszor a legváratlanabb helyeken is képesek elaludni. Ilyen például akár egy metrókocsi. Koreában két kézzel illik egy idősebb embertől elvenni valamit, vagy átadni neki.
0: Brazíliában sem tanácsos kézzel nekilátni egy ételnek, mindig evőeszközt vagy a megfelelő dolgot, szalvétát például kell használni hozzá.
1: Olaszországban szinte mindenkire érvényes étkezési etikett, hogy amíg mindenkinek fel nem szolgálják az ételt, nem kezdünk el enni. De az olaszoknál ez a tésztelvésre nem érvényes. Ők elkezdhetik enni a tésztát, mielőtt mások is megkapnák az adagjukat. Ne feledjük azonban, hogy ez csak a tésztára vonatkozik.
0: Portugáliában nem szokás bort adni ajándékba a házigazdának. E kis étkezési etikettel talán kevesebb hibát vétünk külföldön. Biztosra azonban kétségtelenül akkor mehetünk, ha alaposan áttanulmányozzuk egy adott ország szokásait. Nem is gondolnád, mennyire meghatározó egy-egy kultúra. Guatemalában egy helyi hagyomány szerint az ottani emberek apró, úgynevezett aggódó babákat helyeznek a párnájuk alá éjszakára, melyek reggelre magukkal viszik az összes gondot.
1: Mexikóban szinte minden itt élő dél-amerikai ember otthonában megtalálható egy, de gyakorta több függőágy is. Ez pedig annak köszönhető, hogy ezek náluk ugyanúgy ágyként funkcionálnak.
0: Norvégiában, a jeges északi országban egyáltalán nem ritka jelenség, hogy a gyermekek felügyelet nélkül fekszenek egy babakocsiban a szabadban. A szülők itt úgy vélik, hogy ha a csemeték a friss levegőn alszanak, erősödik az immunrendszerük.
1: Spanyolországban olyan a munkaidő, amiről más országokban csak álmodnak a legtöbben. Náluk ugyanis egy átlagos nap 9 és 13 óra és 16 és 20 óra között tart. A köztes időt a lakosság otthon tölti a családjával.
0: Bár a vélemények megoszlanak azzal kapcsolatban, hogy egészséges-e házi kedvenceinkkel együtt aludni vagy sem, az USA-ban mégis az emberek körülbelül 70%-a osztja meg fekhelyét négylábú barátaival.
1: És te milyen szokásokat hallottál különböző országokból? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalán!

0: Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Ariana Grande kódolva jelentette be új albumát. Tiesto arra biztat, hogy ne veszítsük el a fejünket. A gazdára talált az arany pálmakámban. A mikrofonnál Hedrick Mira. Ariana Grande kódolva jelentette be új albumát. Az énekesnő hivatalosan is megerősítette, hogy érkezik a 8. stúdióalbuma, amely a Petál címet kapta, és július 31-én jelenik meg. Ariana Grande nemrég Instagram oldalán osztotta meg a hírt egy fekete-fehér videó és egy fotó kíséretében, amelyen virágok törnek át az aszfalton. Az erőteljes vizuális motívum tökéletesen tükrözi az album központi üzenetét. A Petál, magyarul Szirom cím olyan témákat sejtett, mint a sérülékenység, az újjászületés és az a szépség, amely még a legnehezebb időszakok után is képes kibontakozni. Grande már korábban is utalt az új projektre. A hónap elején stúdió felvételeket tett közzé, és az új zenéket úgy jellemezte, mint élettel teli alkotásokat, amelyek a nehézségeket és akadályokat áthidalva növekednek. Ez az üzenet egyértelműen illeszkedik az album koncepciójához. Tiesto arra biztat, hogy ne veszítsük el a fejünket. A holland DJ az LDC Las Vegas Festival Sweet Ground színpadán egy különleges intro részként mutatta a legújabb dance kis lemezét, a Don't Lose Your Head-et, Olivia Sebastianelli közreműködésével. A rajongók már hónapok óta hatalmas várakozással tekintettek az előadás elé, és természetesen az est további meglepetései elé is. A világszerte május 29-én megjelenő szerzemény Tiesto alkotói evolúciójának következő állomását jelzi. Olivia Sebastianelli magával ragadó vokájával a Don't Lose Your Head egy új korszakot nyit Tiesto pályáján. Egyszerre tiszteleg a producer korai hangzásvilága előtt, miközben friss és előremutató irányba tereli zenéjét. A gazdára talált az arany pálma Cannes-ban. A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó filmnek ítélte szombat este az arany pálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A román rendező 5. nagyjáték filmjével második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. 19 évvel a 4 hónap 3 hét 2 nap című filmjének sikere után. A társadalmak megosztottak és radikalizálódtak. Ez a film elköteleződik mindenféle fundamentalizmus ellen, mondta az 58 éves filmes a díj átvételekor. Május 31-ig várják a gyerekek alkotásait, akik megtervezhetik és megrajzolhatják saját órájukat, bátran szabadjára engedve a színeket és a fantáziájukat. A legjobb alkotás díjazásban részesül. A pályázók megtervezhetik és megrajzolhatják saját órájukat, bátran szabadjára engedve a színeket és a fantáziájukat. A rajzokat, festményeket az alkotó nevével és elérhetőségével megjelölve május 31-ig várják Kovács András a Kossuth utca 6. szám alatt található óra ékszerüzletben.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Székesfehérvár közgyűlése pénteki ülésén tárgyalt a Videóton FC Fehérvár jövőjéről. Az önkormányzat a futballklub átvételekor megszabott irányelveinek megfelelően új, egyfordulós pályázatot írt ki a klubot működtető gazdasági társaság értékesítésére június 15-i határidővel.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk. Csapadék előfordulhat. A szél mérsékelt lesz. Napközben 27 fokot mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan meseszép helyek, amiket látnod kell életedben. Tel is tele vannak a látványos helyekkel foglalkozó újságok, magazinok, olyan összeállításokkal, amelyek megítélése erősen relatív, hiszen minden egyes embernek más az érdeklődési köre és más jelenti számára a szépet. Ezért összegyűjtöttem pár meseszép helyet, amit hogyha meglátogatsz, biztosan nem bárod meg.
1: Ilyen például a Santorini sziget Görögországban. A meredek ormokra települt apró falvak, a hófehér házak, kék ajtók, ablakok és kupolák látványa festői panorámát nyújt a tenger mély kék. A sziget az Égei-tengerben helyezkedik el 200 kilométerre Athéntól. Elég híres üdülőhely, és azt kell mondjam, megéri a nevét, hiszen tényleg gyönyörű gyöngyszem az a sziget.
0: A Plitvicei tavak Horvátországban található tórendszer. Európa egyik legszebb természeti látványossága, egy különleges geológiai és hidrogeológiai karszt jelenség. A tórendszer egy völgyben terül el, erdős hegyek veszik körül. Ez a legnagyobb, legrégibb és leglátogatottabb horvát nemzeti park. Rengeteg tó van benne, nem is beszélve a vízesésekről, folyók. Vagy csak patakokról.
1: A Subway a Zion Nemzeti Park legkedveltebb túraútvonala, s nem véletlenül. Ebben a lenyűgöző parkban a Subway az egyik legváltozatosabb és legszebb kanyon, amit vétek lenne kihagyni. Néhány kötélen való leereszkedés és néhány rövid úszótáv az, ami bőségesen fűszerezi a kalandot. A vörös Navajo homokkőből a Virgin folyó által kifaragott 24 km hosszú, helyenként 800 méter mély, dús növényzettel és vízeszésekkel, vízfolyásokkal tarkított gyönyörű kanyon. Szemben a legtöbb amerikai kanyonnal a Zionnak nem a pereme, hanem az alja a legkönnyebben megközelíthető. Gyakorlatilag autóból vagy autóbuszból tekinthetjük meg ennek a mély kanyonnak az alját, illetve innen tehetünk gyalogtúrákat a pereme felé.
0: Végül, de nem utolsó sorban az Angkor, Kambodzsa. Angkor nevének jelentése az, hogy város. A kambodzsai Angkor valóban a világ kötelező látnivalóinak egyike. A Khmer birodalom fénykorában a fővárosnak 600 ezer, 1 millió lakója lehetett, több mint a korabeli európai városok bármely. Angkor francia kutatók fedezték fel újra a 21. század közepén.
2: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin és Fracsi Zsófia. A tökéletes ébresztő hang létezik?
1: Sajnos sok felnőttnek, diáknak ismerős lehet a koránkelés nehézsége. Sokszor nagyon korán kell kelnünk, hogy le tudjuk győzni a reggeli rohanást. Ezért is kiemelten fontos, hogy az ébresztőnk hangjával a lehető legjobban induljon a napunk. De milyen típusú dallam biztosíthatja a legmagasabb éberségi szintet már ébredéskor?
0: Egyes dolog, leginkább az energiát felpörgetni tudó vidám dallamok képesek ellensúlyozni az ébredés után érzett álmosságunk.
1: Bizonyos hangjelzések valóban fokozhatják az éberségünket már az ébredéskor. Különösen a harmonikus dallam tulajdonságokkal rendelkező hangok, ugyanis olyan dallamokkal rendelkezik, amelyek energiával töltik fel a hallgatójukat, és ezért nagyon hatékonyak a jobb ébredéshez.
0: A rossz ébredés soha nem esik jól sem a szervezetünknek, sem a lelkünknek. És az, hogy hogyan ébredünk egy adott napon, nem csak a hangulatunkra és a nap kilátásaira, hanem az észlelésünkre és a szellemi teljesítményünkre is hatással lehet. Ha valaki megfelelően ébred, az pozitívabb szemléletet eredményezhet.
1: Az alvásból az éber állapotba való átmenet nem követi a kikapcsolószerű rendszert, amint azt az agyi képalkotó technikák kimutatták.
0: A legjobb ébredéshez érdemes néhány praktikát betartani. Így az éber ébrenléthez részben olyan mechanizmusokra lehet szükség, amelyek elősegítik a véráramlás újraelosztását az agyban, erre pedig bizonyos hang- és zenetípusok is képesek. Egy másik tényező, amely befolyásolja az ébrenlét utáni éberséget, az az alvás aktuális szakasza.
1: Mennyire fontos a hangfrekvencia és a dallam? A hangjelzés hatékonysága az életkortól is függ. A 18 és 25 év közötti fiatal felnőtteknek hangosabb ébresztésre van szükségük, mint az idősebbeknek. A kiskamaszoknak pedig nagyobb dallamra, mint a fiatal felnőtteknek.
0: De vajon mi lehet a legjobb választás, ha tökéletes ébresztő hangot keressük? Hiszen egyre több bizonyíték utal arra, hogy a különböző jelzések pozitívan befolyásolhatják az emberi teljesítményt ébredés után.
1: A kutatók megállapították, hogy az a mód, ahogyan az emberek ébresztéseiket hangoltságuk szerint értelmezik, azt is tükrözi, hogy ébredés után milyen nyűgösnek érzik magukat. Azok a jelzések, amelyek könnyen dúdolható dallamot takarnak, kevésbé fognak zavarni, mint a szabványos csipogó riasztók.
0: Más tanulmányok szerint a populáris zene, amely dallamosnak is értelmezhető, jól ellensúlyozza az alvási tehetetlenséget egy rövid szúnyókálás után, és még inkább, ha olyan zenéről van szó, amelyet a hallgató személyesen élvez. 97.5 Táskará.

0: 95.5 Taskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Finom, de veszélyes a világ legbüdösebb gyümölcse, a durián. A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát, derítették ki a Müncheni Egyetem kutatói.
1: A duriánt egész Dél-Kelet-Ázsiában fogyasztják. A gyümölcs húsának igen magas a tápértéke, puha, krémes az állaga, és íze kellemesen édes. Nem csak népszerűségéről, hanem jellegzetes, romlott húsra, rothadó, hagymára emlékeztető szagáról is híres, ezért számos ázsiai országban táblák jelzik, hogy fogyasztása tilos. A közlekedési járműveken, a liftekben, a szállodákban és a repülőgépekről is kitiltották.
0: A Müncheni Egyetem Leibniz Élelmiszerbiológiai Intézetének tudósai egy korábbi kutatásukban már azt is kimutatták, hogy a gyümölcs igen kellemetlen szag az etantiol vegyület és származékaiból ered, de nem tudták, hogy miként termeli azt a növény. Nadine Fischer és Martin Steinhaus legújabb kutatásukban először mutatták ki, hogy etionin, aminosav, az előfordulása ennek a nagyon kellemetlen szagú vegyületnek.
1: Nem csak az erős kellemetlen szaga miatt érdekes pontosan tudni, hogy mennyi etionin tartalmaz a gyümölcs. Állatkísérletekben és sejtkultúrák tanulmányozásából az is kiderült, hogy ez az aminosav nem ártalmatlan. Az új tanulmány azt is kimutatta, hogy az etionin alacsony koncentrációjának immunrendszer módosító hatása van.
0: Ez felveti a kérdést, hogy a gyümölcsök fogyasztása káros-e az egészségre. További tanulmányokat kell folytatni ennek kiderítésére, mondta a kutató. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy 70 kilós embernek egy nap legalább 580 kg etioninban igen gazdag gyümölcspépet kellene elfogyasztania ahhoz, hogy a hatása ugyanolyan mérgező legyen, mint az állatkísérletekben.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. A kikényszerített bocsánatkérés árthat a gyerekeknek.
1: Bocsánatkérésre utasítani egy gyereket, mielőtt valóban megbánná, amit tett, többet árthat, mint használ, derítették ki a Michigani Egyetem kutatói. Egy tanulmány szerint szindlett bocsánatkéréskor épp a gesztus lényege, a megbánás kifejezése és a kapcsolat helyreállítására tett erőfeszítés veszik el, ezért a gyerekek számára ilyenkor még ellenszenvesebbé válhat a bocsánatkérő személy.
0: Az egyetem munkatársai megnézték, hogy miként reagálnak a 4-től 9 éves gyerekek a kortársaik között lezajló 3 különböző bocsánatkérési forgatókönyvre. A spontán, az utasításra történő, de őszinte, valamint a kikényszerített bocsánatkérésre. Az eredmények szerint a gyerekek ugyanúgy tekintettek az őszinte bocsánatkérésre, függetlenül attól, hogy a spontán módon vagy egy felnőtt utasítására történt-e. A kikényszerített bocsánatkérést azonban nem érezték hatékonynak, különösen a 7-9 évesek. Minden gyerek úgy gondolta, hogy a vétkes fél rosszabbul érezte magát a bocsánatkérés után, mint előtte, de a 7-9 éves korosztály szerint a bocsánatkérésre kényszerített gyerekek rossz érzései inkább a büntetés lehetőségéből fakadtak, és nem a bűntudat dolgozott bennük. A gyerekek mind úgy gondolták, hogy az áldozatok jobban érezték magukat, miután őszintén bocsánatot kértek tőlük, ám a kikényszerített, nem őszinte bocsánatkérést rossz érzésekkel fogadták.
1: Ha bocsánatkérésre kényszerítjük a gyerekeket, az visszafele fog elsülni. A gyerekek számára nem szimpatikus egy ilyen bocsánatkérő, mondta Craig Smith, a tanulmány egyik készítője. Amikor a gyerek lenyugodott, segítő neki megérteni, hogy mit és miért érez a másik személy, magyarázta a szakember. Hozzátette, hogy a bocsánatkérés csak az egyik lehetőség, de még sok más út létezik. A kutatások bizonyítják, hogy még az óvodások is értékelik, amikor egy bajkeverő társuk tettekkel próbálja jóvá tenni korábbi vétségét.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ribéry Sihárd. A Forma 1 2021-es világbajnoka Max Verstappen. Holland születésű Max szülei révén beleszületett ebbe a benzingőzös életbe, hiszen anyja sikeres gokárt versenyző volt, míg apja egészen a Forma 1-ig jutott. 4 éves korában kezdett el gokártozni, bár az apja még várni akart ezzel, amíg 6 éves nem lesz. Egész Európát bejárta, és minden, amit lehetett, meg is nyert. A család még a nyaralásokat is úgy szervezte, hogy a fiatal Verstappen versenyezni tudjon az olasz, francia vagy éppen a német gokárt pályák egyikén. Legnagyobb támogatója Josh, az apja, aki végigkísérte Maxet, tanácsot adott neki és segítette. Egy szóval mentorálta, ezért a fiú mindig hálás volt neki.
1: Miután a gokárt versenyek után ő és az apja úgy gondolták, hogy ideje szintet lépni, szembesültek azzal a problémával, ami minden feltörekvő versenyzőt befolyásol, a pénzzel. Végül 2014-ben bekerült a Formula 3-ba egy holland istállóhoz, de ettől még neki is fizetnie kellett ahhoz, hogy ott versenyezhessen. Végül találtak valakit, aki kifizette ezt, de csak kölcsönbe kapták meg az összeget, ha Max az F1-be kerül, vissza kell majd fizetnie. Nem sokáig kellett viszont fizetnie a befektetőnek, hiszen még abban az évben, amikor elkezdett az F3-ban versenyezni, bekerült a Red Bull Junior Teamhez, amely a tehetségek felkarolásával foglalkozik. Ugyan nem nyerte meg az első F3-as szezonját, de lehetőséget kapott, hogy a Formula 1-ben versenyezzen.
0: Minden idők legfiatalabbjaként 16 évesen vezetett először Forma 1-es autót, akkor még csak tesztpilótaként. 2015-ben pedig megkezdte az első F1-es szezonját a Toro Rossznál. Első futamán motorhiba miatt nem ért célba, azonban második futamán a 7. helyen végzett, ezzel a legfiatalabb pontszerző lett 17 évesen.
1: 2016-ban ugyan a Toro Rossonnál kezdte a szezont, de átültették a Red Bullhoz. Remekül sikerült számára az új autóval való bemutatkozás, hiszen első versenyét meg is nyerte vele. Igaz, ehhez hozzájárult, hogy az ekkor egyeduralkodó Mercedesek kiestek. De így is vitathatatlanul remek teljesítmény volt ez egy új autóban ilyen fiatalon. 2017-ben 7-szer kiesett, de több győzelme is volt. A következő évben jobban teljesített, mint az előzőekben. Volt egy ütközése Okonnal, ami lögdösödésbe torkolott, de nem lett belőle baj. Ebben az évben jelentette be Daniel Ricciardo a távozását a Red Bulltól. Ezután, mintha megnyugodott volna Max, kevesebb veszélyes előzést vállalt, és tovább látott, mint a következő kanyar. Vagyis megtanult hosszú távon gondolkodni.
0: 2019-től ő lett a Red Bull rangidős pilótája. 19-ben a Hungaroringen szerezte meg az első pole pozícióját, mely igen sokat váratott magára, hiszen már 4 éve a Forma 1-ben versenyzett, és több győzelme is volt. 2020-ban a koronavírus miatt csak később rajtolt a Forma 1. Verstappen ugyan a Mercedeseket nem tudta legyőzni, de a pontversenyben mindenki más maga mögé utasított.
1: 2021. Ez az az év, amit valószínűleg sokan nem fognak elfelejteni. Egész évben hihetetlenül szoros versenyben volt Verstappen a 7-szeres világbajnok Lewis Hamiltonnal szemben, aki egy Mercedes-t vezetett. A legnagyobb pontkülönbség 32 pont volt közöttük Max javára, ami igencsak kevés. Verstappen 3-szor kiesett, de csak 1-szer az ő hibájából. Az utolsó versenyen ugyanannyi ponttal álltak rajthoz. Ugyan Hamilton indult a második helyről, de a futam alatt szinte végig vezetett. Egy baleset miatt viszont safety car mögött haladtak egy ideig, de végül elengedték őket az utolsó pár körre. Miután újra beleadhatták teljes erejüket a versenyzésbe, Max a sokkal jobb állapotban lévő gumikkal megelőzte ellenfelét. Így megnyerte az Abu Dhabi nagy díjat, és vele az első világbajnoki címét. Sokan nem tartják fennnek, ahogyan megnyerte az utolsó versenyt, de egy dolgot senki sem tagadhat le. Max egy remek pilóta, aki a rá nehezkedő hatalmas stresszt jól kezelte, és egész évben remekül teljesített.
0: Te szoktál Forma 1-et nézni? Ha igen, ki a kedvenced? Írd meg nekünk Facebook oldalunkra.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Rácz Adrián és Podhorszky Sára. Most megtudhatod, hogy hogyan rendezhetsz feledhetetlen házi bulit.
1: Házi bulit rendeznél, de kifogytál az ötletekből. Szeretnél a barátaiddal, szeretteiddel közösen ünnepelni. Összegyűjtöttünk néhány fontos tippet, amit mindenképp érdemes megfogadni egy jó házi bulihoz. Egy igazán jó házi buli szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Rengeteg előkészület szükséges, például kiegészítők beszerzése, a menü kitalálása, a bulihely kidekorálása és persze a vendégek meghívása. Összeállítottunk egy listát, hogy elkerülhessd a tipikus bakikat és egy igazán feledhetetlen házi bulit rendezhess.
0: Választ ki a megfelelő helyet. Sokan bele sem gondolnak, de privát bulit nem csak otthon, hanem más helyszínen is lehet szervezni. Ha nincs elég hely a lakásodban, bérelj ki egy helységet, vagy keres egy olyan szabadtéri helyet, ahol nem fog senkit sem zavarni a hajnalig tartó móka. Gondold át, kiket hívsz meg. Mielőtt mindenkinek küldeni a meghívót, mérlegelj, hogy hány főre van kapacitásod. Gondold végig, hogy kiket szeretnél mindenképpen látni a házi bulitban, hányan fértek el a kiválasztott helyszínen, és mi az a szám, ami már veszélyt jelentene a berendezésre. Jó tanács, kalkulálj azzal is, hogy lesz olyan, aki plusz főt szeretne majd hozni.
1: Találd ki a menüt. Az italok mellett fontos, hogy legyenek finomságok, vendégváró faladok. Nem kell háromfogásos vacsorát csinálni, elég a pár szendvicset, ropogtatni valót kikészítesz. Manapság gyakori, hogy a vendégek hoznak ételeket, italokat. Ha nincs időd, pénzed mindezt beszerezni, nyugodtan jelezd előre, hogy járuljanak hozzá a házibulihoz. Készítsd elő a terepet. Már a házibulit megelőző napokban érdemes kitakarítani a lakást, vagy azt a helységet, ahol a bulit fogod tartani. Szakadj el a halálra unt konfettitől és lufitól, inkább készíts valami egyedit és emlékezeteset.
0: Írj listát a teendőkről. Érdemes összeírni, hogy milyen ételekre, italokra és egyéb kellékekre van szükséged a házi bulihoz. Az utolsó pillanatban ugyanis gyakran elfelejthetjük a legfontosabbakat. Hozd ki magadból a DJ-t. A jó zene elengedhetetlen kellék egy élvezetes házi bulinak. Arra azonban nem árt odafigyelni, hogy a meghívottainak eltérhet a zenei ízlésük. Éppen ezért érdemes körbe kérdezni, hogy kinek mi a kedvence, és ezek alapján bővíteni a gyűjteményed. A vendégek nagyon fognak örülni, ha a kedvenc számaikra bulizhatnak. Jó tipp, legyen a helyen egy számítógép vagy laptop, ha kifogytok, bármikor berakhassatok partizó zenéket a YouTube-ról.
1: Légy a házi gazdák ásza. Ha már túl vagy a meghívókon, az előkészületeken és a buli megszervezésén, nem marad más dolgod, mint figyelni a vendégekre. Legyél jó fej, mutasd be az ismeretleneket egymásnak, figyelj a vendégeid igényeire. Próbálj meg mindenkivel beszélgetni, ha klikkesedsz, azzal sokakat megbánthatsz. Ha megfogadod tippjeinket, nem lesz panasz a vendéglátási stílusodra. Meg fogod látni, hogy az előkészületek nagyon meghatározzák a buli kimenetelét. Ha beleadsz mindent abba, hogy vendégeid jól érezzék magukat, biztosan senki sem fog csalódni, és a házi buliról csak jókat fogsz majd visszahallani.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Legendás állatkerti szökések. Sokféle állat él a világon. Ahány faj, annyi féle viselkedés, lakóhely, táplálkozás. Így az egyes állatkertek rengeteg feladatot ellátnak, hogy az állatok otthonosan érezzék magukat. Azonban az itteni nagy kényelem nem veszi el a lakó kíváncsiságát, hogy alkalmattán felfedezzék a nagyvilágot.
1: 2010-ben Japánban a Kiotói Egyetemhez tartozó elkerített erdőrészről 15 majom csoportos szökést hajtott végre igazán egyedi módszerrel. Megfeszítették a fák ágait, és egyszerűen csak kikatapultálták magukat az 5 méteres magas feszültségű kerítés fölött. Mit te mondjak, igazán bámulatos terv volt, de a végén kudarcba fulladt. A kirepült majmokat a kint várakozó kutatók hamar visszacsalogatták egy kis finomsággal. Egy másik alkalommal 2020-ban szintén Japánban 70 majom szökött meg a Takagoyama parkból. Feltételezhetőleg valaki lyukat vágott a japán makákok kifotójának kerítésébe.
0: Vannak olyanok is, akik egy sikertörténetet tudhatnak maguk mögött. 2005-ben egy afrikai flamingó a Wichitai vihar során megszökött a Kansas-i állatkertből. Az eltűnés után több helyen is látták, azonban véglegesen 17 évvel később Texasban találták meg, viszont az állatkert illetékesei úgy döntöttek, nem fogják be újra a flamingót.
1: Voltak azonban hazai szökések is. A legutóbbi eset 2022. márciusában történt, amikor is Sanyi, a budapesti állatkert 4 hónapos kis pingvinje nekivágott a Dózsa György útnak. Szerencsére nem jutott messzire, a rendőrök épp az úton átkelés közben kapták el a szökeményt.
0: Egy másik pingvin esetés volt 2000-ben. Fülöp, a pápaszemes pingvin 2010-ben is szerencsét próbált, egyszer, amikor új kifutóba költöztek, majd másnap, amikor egészen a trolli megállóig totyogott, majd ott türelmesen várta a következő járatot.
1: Vagy itt van például Suzy, a lajhár. Suzy, a győri állatkert lakója, egy notórius visszaeső volt, ugyanis már több alkalommal próbált megszökni. Egyszer azzal a csalafinta tervvel állt elő, hogy kimászott a villanypásztor alatt, majd átúszott a halastavon, ám az út a vadonba hamar véget ért, ugyanis a gondozók fülöncsípték. Azonban 2004-ben Suzy sikeres szökést hajtott végre, és 3 napig keresték, míg rá nem bukkantak az állatkert melletti erdőfái közt.
0: De volt olyan is, hogy az állatkerti állatok meglátogatták egymást. A budapesti állatkert ormányos medvéjének egy szép napon kedve szottyant egy kis találkához. Ezen felbuzdulva meglátogatta az oroszlánt, aki vendégszeretete jeléről adott neki egy taslit, úgyhogy inkább hazament.
1: És egy tökéletes zárásként itt van Böbe, a veszprémi állatkert csoda csimpánza. Böbe a 60-as években kiszökött az állatkertből, és az állatkerthez közeli városrészben meglátogatott egy családot. Szerencsére nem volt pánik, hiszen Böbe az állatkert sztárja, az ország kedvence volt. Rajzolt, festett, kávét főzött és borotválkozott, ahogy ezt a gondozójától elleste. Habár ő általában megette a magára kent habot.
2: 97.5. All the time. Táskora.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Évtizedekkel ezelőtt felfigyeltek már arra a viselkedéstudók, hogy milyen jól tudunk beszélgetni idegen emberekkel csupán a gesztikulációk útján. Az ember nem csak szavakkal kommunikál, a nyelvi jeleken kívül másokat is használ, mozog az arca, a keze, a teste. Az ember arca a legmozgékonyabb és így a legkifejezőbb az állatvilágban. A kezünket akkor is mozgatjuk beszéd közben, ha telefonálunk, és a másik nem látja. Vannak népek, amelyek annyira mozgatják kezüket beszéd közben, hogy azzal csúfolják őket, hogy lekötött kézzel nem is tudnának beszélni. De nem csak a kéz ad jelzéseket, hanem az egész test, karok és a láb is.
1: Amikor valakivel beszélünk, vagy valakit hallgatunk, nem csak a szavait figyeljük, hanem az egész embert. Ha összhang van a szavak a testbeszéd között, akkor az illető hitelesnek tűnik, ha nincs összhang, alakoskodónak. Gyakran nem is vagyunk tudatában annak, miért is érezzük meggyőzőnek a beszélőt. Számos testi jel kíséri a kommunikációt, izzadás, pupillamozgatás, apró rezzülések és látványos mozdulatok. Ezeket mind érzékeljük és próbáljuk értelmezni. Vannak olyan jelek, melyeket minden ember egyformán használ, függetlenül a kulturális környezettől. Minden ember egyformán érti a barátság, a meglepődés, a harag és az elmélyült gondolkodás jeleit. A helyeselés és tagadás, bólintás és fejrázás is meglehetősen egységes, de ez alól vannak kivételek. A bolgárok például fordítva használják, mint a magyarok.
2: A gyakorlat testbeszédolvasó számára minden mozdulat mesél valamit. Tudhatja, hogyha valaki egy kérdésre válaszolva kerüli a tekintetet, vagy picit megrándul az arca, vagy a szája előtt elhúzza a kezét, talán nem őszinte. Felmérheti az igazi figyelmet, ha valakivel szemben állva észreveszi, hogy a beszélgető teljes testével felé fordul, lábfejeit is feléje tartja. De fel is hívhatja beszélgető társa elkalandozó figyelmét egy megfelelő vállérintéssel. Mint minden új elsajátításkor, így a testbeszéd esetében is a szemlélődés az első, amit meg kell tanulnunk. Erre a legalkalmasabb a nagyobb bevásárló áruházak pihenőhelyei, ahol az emberek megfáradván kicsit elfelejtenek viselkedni, és így könnyű megfigyelni, ki hogyan testbeszél, ha úgy gondolja, hogy senki sem figyel. Testtartásból, a mozdulatok hirtelenségből, vagy éppen lassúságból, a szemjátékából ez a legárulkodóbb, hamarosan pontos következtetéseket vonhatunk le.
0: Ha a zárkozottság, elutasítás jeleit szeretnénk megismerni, akkor válasszuk a zsúfolt, tömegközlekedési eszközöket, vagy a szűk lifteket. Ilyenkor ugyanis igyekszünk elszigetelődni a többiektől, és az is nagyon jellemző lehet egy-egy emberre, hogy ezt milyen módon teszi. Aki a testbeszédet tökéletesen el akarja sajátítani, annak azt ajánljuk, vegye figyelembe az 5-6 év körüli gyerekeket. Ők még rendkívül nyíltak, és náluk összhangban van az érzelem és a testbeszéd. Figyeljük a kéz és a karmozdulatokat, testhelyzeteket, arcmimikákat, szemkontaktust, légzést. A testbeszéd minden formája különböző jelentéssel bír, csak fel kell ismernünk a helyzetet és a helyi jelentőségét.
1: A gyermekről így módon szerzett sok-sok tapasztalat megszerzése rengeteg új információval lát el bennünket, és általuk egy új, gazdagabb, mély kapcsolat nyílik meg előttünk. Szépségét az adja ezen új ismereteinknek, hogy gyermekei még tisztán tükrözik érzéseiket, és jó érzésüket azt teszi teljessé, hogy központjában szeretett gyermekeink állnak.
2: Beszélgetés, udvarlás, munka vagy üzleti tárgyalás közben az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak vagy éreznek. A szavakon kívül megfigyeljük azt is, hogy közben mit mond a beszélgető partnerünk teste, akkor nem fordulhat elő, hogy félreértünk valamit.
0: A testbeszéd megértésével olvashatunk embertársaink gondolataiban, mi több, titkaiban. Aki érti a testbeszédet, az nehezebben csapható be. Vannak emberek, akiknek jók a megérzéseik, ők könnyen értik a testbeszédet. Az intuitív alkatú emberek öntudatlanul is fogják a testbeszéd jeleit, azonban annak sem kell elkeseredni, aki nem rendelkezik ezzel az adottsággal. A testbeszéd jelei ugyanis megtanulhatók.
3: 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: szólnak. 9 fejtött táska rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnesvasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásra segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében, femtoszekundumok alatt a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, ehelyett a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.